0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 6-án, hétfőn. A hétvégén sor került az ország történetének 10. népszavazására, amely érdemi érdeklődés hiányában érvénytelen lett. A napokban azonban nem csak a referendumot kezdeményező parlamenten kívüli demokraták tervei estek kútba. Az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség sem Donald Trump elnök elképzelései szerint alakult. Az Európai Parlament azonban abban a reményben kezdi meg a tárgyalásokat a 28. rezsim elnevezést viselő úttörő kezdeményezésről, hogy a képviselők hajlandóak lesznek támogatni az elképzelést, amely célja az unió versenyképességének megerősítése lenne. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnökek Kovács János, a hírszerkesztő pedig Mezőszállási Márk. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Donald Trump Ankarában Zelenszkivel és a szíriai elnökkel is tárgyal. Folytatódnak a harcok Kosztyantinnyi Vakkáért. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő, jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök a Dévényi Várban tartott Ciril és Metód ünnepségen azt mondta, Szlovákiának vissza kell térnie történelmi értékeihez. Beszédében kiemelte a keresztény hagyományok, az európai irányultság és a béke kultúrájának jelentőségét. Úgy fogalmazott, Szlovákiának továbbra is a híd szerepét kell betöltenie kelet és nyugat között. Fico szerint az európai közösség válságának egyik oka a nyugati civilizáció szellemi és erkölcsi alapjainak meggyengülése. Richard Rashi parlamenti elnök a Dévényi nemzetünnepségen arról beszélt, hogy Szent Ciril és Metód öröksége ma fontosabb, mint valaha. Szerinte a háborúk és a nemzetközi feszültségek idején különösen nagy jelentősége van a párbeszédnek, a kölcsönös megértésnek és a békének. Rashi hangsúlyozta, a hittérítők nem csak az írást és a kereszténységet hozták el a szlávoknak, hanem a közös nyelv és az egymás iránti megértés alapjait is megteremtették. Úgy fogalmazott, az a nemzet, amely ismeri gyökereit, maga biztosan tekintett a jövőbe. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök esti videó üzenetében kijelentette, továbbra is heves harcok zajlanak a Donyecki Kosztyantyinivka térségében, noha Moszkva már saját sikeréről beszél. Az ukrán államfő szerint Oroszország a közelgő ankarai NATO csúcs találkozó előtt újabb nagyszabású rakéta és dróntámadásra készül. Zelenszky ismét sürgette a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták mielőbbi szállítását, mert mint fogalmazott, minden késlekedés emberéletekbe kerül. Hozzátette, Ukrajna újabb szankciókról és a légvédelem megerősítéséről is egyeztet nyugati partnereivel. Teheránban vasárnap folytatódtak a február végén életét vesztett Ali Khamenei ajatollah nyilvános gyászszertartásai. A szertartáson 3 fia, Mustafa, Mejszam és Masúd imádkozott a ravatalnál, a feltételezett utód, Mostaba Khamenei azonban továbbra sem jelent meg a nyilvánosság előtt. A Reutersnek nyilatkozó források szerint a február 28-ai légicsapásban súlyosan megsérült. A gyászszertartások hétfőn folytatódnak Koma városában, majd Irakban is rendeznek megemlékezéseket. A temetést csütörtökön Khamenei szülővárosában, Mashhadban tartják. Donald Trump amerikai elnök az eheti ankarai NATO csúcs találkozó keretében külön megbeszélést folytat Volodymyr Zelenszky ukrán és Ahmad Assara szíriai elnökkel. A Fehérház szerint a Zelenszkyvel tervezett tárgyalás középpontjában az ukrajnai háború lezárásának lehetőségei állnak. Az amerikai elnök ezt követően folytatni kívánja egyeztetéseit Vladimir Putyin orosz elnökkel is. Trump a szíriai államfővel várhatóan a közel-keleti helyzetről, valamint Szíria és Libanon kapcsolatáról tárgyal majd.
0: Időjárás.
2: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. A délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagútnál mindkét irányban sérült az útpálya. Az érintett szakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 km/h. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rádi vás spolu.
1: Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A 25. játéknapon is két nyolcad döntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. A norvég válogatott Erling Haaland duplájával óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte a 14. percben 11-est hibázó brazil csapatot. A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a 7. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás 10. percében a 34 éves Neymar állította be büntetőből, aki aztán a meccs után bejelentette visszavonulását a válogatottól. Az 5 végső diadalukkal rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó dél-amerikaiak továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, 5. meccsükön 2 döntetlen mellett harmadszor kaptak ki. A vihar miatt egy órával később kezdődött a Mexikó-Anglia nyolcaddöntő. Az angolok közel 50 percet emberhátrányban játszva 3-2 arányban legyőzték a társházigazda Mexikót a mexikóvárosi Azték stadionban. Jude Bellingham 2 perc alatt 2 gólt szerzett. A legjobb 8 között Anglia-Norvégia párharcra kerül sor. Cristiano Ronaldo, a portugálok klasszisa megerősítette, hogy a mostani az utolsó labdarúgó világbajnoksága. A FIFA felfüggesztette a Bosznia ellen kiállított Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikaiak játékosa pályára léphet a Belgium elleni keddi nyolcaddöntőben. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Jakub Bartolcsics Gavlider Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. 4. mérkőzését is megnyerte a szlovák férfi kosárlabda válogatott az Európa-bajnoki előselejtező első felvonásában. Iglón Teltház 3500 néző előtt 86-83-ra legyőzte Koszovót. A szlovákok már a záróforduló előtt kiharcolták a továbbjutást. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai és a Rebeka Sramková, Linda Noszková, szlovák csekettős is bejutott a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének nyolcaddöntőjébe. A Stollár Fanni, Mate Pavic, magyar-horvát vegyes páros kiharcolta a negyeddöntőbe kerülést. A Tereza Mihalíková, Lloyd Glasspool, szlovák-brit duó viszont vereséget szenvedett a legjobb 16 között. A második helyen kiemelt piros zsombor 6-4-6-4-re verte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói Challenger tenisztornát. A házigazda magyar férfi vízilabda válogatott 24-17-re nyert a grúz csapat ellen a Margit-szigeten rendezett torna zárófordulójában, ezzel 3 győzelemmel 100%-os teljesítménnyel zárta a viadalt. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsart megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, a sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei első pályafutása 9. futamgyőzelme. Mögötte másodikként a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a 3. helyen a 7-szeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A VB pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli sokáig jól állt, ám egy technikai hiba miatt csak a 9. helyen ért célba, végül pedig időbüntetése miatt 16. lett, és nem szerzett pontot.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Csaba napja van. A Csaba régi magyar személynév, amely gyökerei a törökben keresendőek. A magyar mondavilágban először akkor a középkorban bukkant fel, mivel úgy tartották, hogy Attila hun király fiát Csabának hívták. A nevet ezt követően a 19. században fedezték fel újra. Kifejezetten közkedvelté pedig Vörös Marti Mihály és Arany János művei nyomán vált. Népszerűsége egyébként máig töretlen. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Dominika, a Felícia, valamint a Mária nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Patrik és Patrícia napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. 2000 éve elszenesedett tekercsek tartalmát ismerhetjük meg a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Magyarázatot találtak a lajhárok lassúságára, és megdöntötték a leghangosabb emberi kiáltás eddigi rekordját. Színes híreink következnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Mesterséges intelligencia segítségével fejtettek meg egy csak nem 2000 éves elszenesedett papirusz tekercset, amely a Vezúv Krisztus utáni 79-es kitörésekor temetődött el Herkulaneumban. A rendkívül törékeny tekercset nem bontották ki, helyette nagy felbontású röntgensugarakkal feltérképezték a belsejét, majd mesterséges intelligencia segítségével tették olvashatóvá az ősi tintanyomokat. A kutatók egy filozófiai értekezést tártak fel, amely az etikáról, az emberi természetről és az erkölcsi fejlődésről szól, és feltehetően a Krisztus előtti második században keletkezett. A Herkulaneumi könyvtár az egyetlen teljes egészében fennmaradt könyvgyűjtemény, a görög-római világból és még több száz felbontatlan tekercset rejt. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia új korszakot nyithat az ókori szövegek kutatásában, hiszen olyan írásokat tehet hozzáférhetővé, amelyeket eddig lehetetlen volt elolvasni. Genetikai magyarázatot találtak a lajhárok rendkívül lassú életmódjára. A kutatók a kétújú lajhár örökítő anyagát vizsgálva olyan úgynevezett ugráló géneket azonosítottak, amelyek már legalább 30 millió éve segíthetik az állatok különlegesen lassú anyagcseréjét. Ezek a genetikai elemek a sejtek energiatermelésért felelős mitokondriumok működésével állnak kapcsolatban, és lehetővé tehetik, hogy a lajhárok rendkívül alacsony energiafelhasználása is életképesek maradjanak. A felfedezés nem csak a lajhárok evolúciójának megértését segíti, hanem az emberi egészség kutatásában is fontos lehet. A szakemberek szerint a vizsgálatok hozzájárulhatnak az öregedéssel, az anyagcserebetegségekkel, az izomsorvadással és más, a sejtek energiatermelését érintő kórképek jobb megértéséhez. A kutatók úgy vélik, a természet olyan megoldásokat fejlesztett ki, amelyekből a jövő orvostudománya is sokat tanulhat. Új világrekord született a leghangosabb emberi kiáltás kategóriájában. Az ausztrál Joseph McRae Baytop 122,4 decibeles hangerővel kiáltotta el a most szót, ezzel megdöntve a több mint 30 éve fennálló csúcsot. A Guinness rekordok könyve által hitelesített eredmény 0,7 decibellel haladja meg az 1994-ben felállított rekordot. Mivel a decibel skála logaritmikus, ez a különbség jóval jelentő mint amilyennek elsőre tűnik. A kiáltás hangereje egy láncfűrészhez vagy egy mentőautó szirénájához hasonlítható. McRae Baytop hivatásos városi kikiáltó, így a hangja a munkája része. A rekordhoz 7 próbálkozásra volt szüksége, a csúcsdöntés után pedig napokig rekett maradt. A korábbi női rekord továbbra is Annalisa Flanagan nevét őrzi.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Először fektethetik hazai beruházásokba a lakosok nyugdíjpillérekben őrzött spórolását a nyugdíjalapkezelő társaságok. De mit jelent mindez a takarékoskodók szemszögéből nézve? És mennyit nyerhetnek a polgárok egy-egy ilyen investícióval? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Nyitra városa mesterséges intelligencia és passzív wifi érzékelők segítségével fejlesztené a városi tömegközlekedést. A rendszer anonim módon méri majd az autóbuszok kihasználtságát, valamint elemzi az utazási szokásokat. Az összegyűjtött adatok alapján pontosabban tervezhetik meg a járathálózatot, optimalizálhatják a menetrendeket és hatékonyabban használhatják ki a járművek kapacitását. A projekt a Raptor 2026 Európai Innovációs Program részeként valósul meg júliustól decemberig egy startup vállalkozás közreműködésével. Nyitra egyike annak a 14 európai városnak, amely részt vesz a kezdeményezésben. A program célja, hogy az önkormányzatok és innovatív vállalkozások közösen dolgozzanak a városi közlekedés korszerűsítésén. Párkányban rendkívül alacsony részvétel mellett zajlott le a szombati népszavazás. A városban a szavazásra jogosult 7900 ember közül mindössze 775-en adták le voksukat, ami 9,8%-os részvételt jelent. Az esti órákban több szavazókörben is szinte üresen álltak a helyiségek. A választási bizottságok tagjai szerint a nyári szabadságok időszaka és a népszavazások iránti általános érdektelenség is hozzájárulhatott a gyenge részvételhez. Néhány körzetben ugyan választási igazolvánnyal érkező turisták is szavaztak, de ez sem változtatott érdemben az eredményen. A legmagasabb részvételi arányt a 9-es választókörzetben mérték, ahol a jogosultak valamivel több mint 13%-a járult az urnákhoz. Lángra kapott, majd felrobbant egy lángosos bódé szombat délután Rimaszombatban egy bevásárlóközpont parkolójában. A szemtanúk szerint közvetlenül a robbanás előtt mindenki elhagyta a bódét, így az esetben senki sem sérült meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a tűz akkor keletkezett, amikor a tulajdonos gázpalackot cserélt. A helyszínre tűzoltók és tűzvizsgáló szakértő is érkezett, akik megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. A hatóságok megerősítették, hogy személyisérülés nem történt, a robbanás okának pontos megállapítása azonban még folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. A délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagútnál mindkét irányban sérült az útpálya. Az érintett szakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 km/h. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. Több mint egy év telt el azóta, hogy a honatyák alkotmányos többséggel hagyták jóvá azt a törvénymódosítási javaslatot, amely értelmében a nyugdíjalapkezelő társaságok hazai beruházásokba is fektethetik a lakosok nyugdíjpillérekben pihenő megtakarításai egy részét. A napokban pedig az is kiderült, hogy hamarosan lendületet vesz az első olyan projekt megvalósítása, amely kivitelezését az állam részben a lakosoktól kölcsönzött forrásokból finanszírozza majd. A tervek szerint első körben 60 millió eurót csatornáznak át a bérlakás programba, amelynek köszönhetően mintegy 500 új ingatlan épülhet az országban. Arról, hogy beválthatja-e a hozzáfűzött reményeket az új investíciós stratégia, Barát Kinga pénzügyi tanácsadót, a pénzügy munkatársát kérdeztem a legutóbbi reggeliben. Mivel a szóban forgó változtatások életbelépése óta több mint egy év telt el, így a közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy kicsit felidézzük, tulajdonképpen mi minden következik ebből a bizonyos módosításból.
1: Igen, ugye a legfontosabb változás az az, hogy a második pillér esetében ugye a nyugdíj alapkezelő társaságok a jövőben ugye a befektetési portfóliójuk egy részét hazai projektekbe is elhelyezhetik. Ugye a jogszabály módosításának a célja az, hogy a nyugdíj megtakarításuk egy része ne csak külföldön termeljen hozamot, hanem közben a szlovák gazdaság fejlődését is segítse. Ugye az első ilyen projekt, ahogyan is említette, az államilag támogatott bérlakás program, amelybe ugye első körben 60 millió eurónyi befektetés érkezik. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a második pillérben levő teljes megtakarítást mondjuk áthelyezik ilyen beruházásokba. Továbbra is diverzifikált, vagyis többféle eszközökből álló portfóliókról beszélünk. A cél az éppen az, hogy a hazai projektek egy új befektetési lehetőséget jelentsenek a már meglévő nemzetközi befektetések mellett. Tehát igazából a lényeg az ennyi.
0: A nemzetközi lehetőségeket említette, és bár a nyugdíjpillérekben való takarékoskodás egyre nagyobb népszerűségnek örvend, nem kizárt, hogy nem mindenki tudja pontosan, hogy minek is köszönhető az a hozam, aminek később haszonélvezői. Hogyan forgatják tehát a takarékoskodók pénzét az alapkezelő társaságok? Általában mibe fektetik ezeket a forrásokat? Ugye a belföldet tisztáztuk, de milyen helyzet külföldön?
1: Még esetleg tisztázásképpen annyit, hogy ugye a második pillér lényege, hogy a dolgozó által befizet tehát nyugdíjjárulék egy része nem az állami nyugdíjrendszerbe kerül, hanem egy egyéni számlára. Ugye ez a pénz a megtakarító tulajdona marad, és a nyugdíj alapkezelő társaság befekteti abból a célból, hogy hosszú távon az gyarapodjon, és a nyugdíjba vonuláskor majd magasabb nyugdíjat biztosítson. Ugye eddig ezek a társaságok a pénz jelentős részét a nemzetközi pénzpiacon fektették be, attól függően, hogy valaki milyen típusú alapot választott, ugye a megtakarítás mondjuk részvényekbe, állampapírokba, vállalati kötvény, vagy esetleg ezek kombinációjába került. A fiatalabb megtakarítók esetében általában az index vagy a részvény alapok a legkedveltebbek, mert ezek hosszú távon magasabb hozamot kínálhatnak, bár rövid távon nagyobb árfolyam ingadozással járnak. Ezek az alapok jellemzően több száz vagy akár több ezer nagy nemzetközi vállalat részvényeibe fektetnek ugye világszerte. Az idősebbek vagy a kockázatkerülőbb ügyfelek esetében inkább a kötvény alapok kerülnek előtérbe, ezek jellemzően állam papírokba és vállalati kötvényekbe fektetnek. Ezek stabilabbak, viszont hosszú távon általában alacsonyabb hozamot is biztosítanak. Ugye ez a fajta megtakarítás nem egyetlen ország vagy gazdaság teljesítményétől függ, hanem a világ különböző piacain oszlik meg, és igazából ez továbbra is így marad, a hazai projekt csak egy plusz opció lesz.
0: A hazai projektek kapcsán majd az idő mutatja meg, hogy mennyire működnek jól, de mi a helyzet az eddigi befektetési modellel, tehát azzal, ami elsősorban a nemzetközi piacokra épített, mennyire lehet

0: lettek elégedettek a takarékoskodók azzal a hozammal, amit ez a megoldás garantált számukra.
1: Igen, fontos kiemelni, hogy ezek nem rövidtávú befektetések, ugye a második pillér több évtizedes időtávra szól, ezért egy-egy piaci visszaesés önmagában nem jelenti azt, hogy a megtakarítás mondjuk rosszul teljesít. Éppen ezért a szakemberek mindig a hosszú távon értékelik ugye ezeknek az alapoknak az eredményességét, a megtakarítások ugye alapvetően 20-40 éves időtávra épülnek. Rövid távon természetesen voltak időszakok, amikor a hozamok ingadoztak, volt olyan időszak is, amikor negatív tartományban mozogtak, de ez a befektetés természetes velejárója. Hosszabb távon azonban különösebben azoknál, akik a részvényalapokban maradtak, a rendszer összességében versenyképes hozamokat tudott biztosítani. Az eredményesség erősen függ attól is, hogy a megtakarító mondjuk milyen alapot választott, mennyire maradt benne hosszú távon, volt-e menet közben mondjuk átváltás konzervatívabb vagy kockázatos portfólióba. Igazából a hosszú távú befektetési szemlélet mellett a korábbi modell tényleg alapvetően működőképes, és nemzetközi összehasonlításban is egy versenyképes megoldásnak tekinthető.
0: És a munkaügyi tárcát vezető Erik Tomás, akinek a műhelyéből a hazai beruházásokkal kapcsolatos módosítás származik, úgy véli, hogy a polgárok ezzel az új megoldással is elégedettek lehetnek majd, hiszen egy részük haszonélvezője lesz a beruházásoknak, tehát itt most azokról van szó, akik később beköltözhetnek ezekbe a bérlakásokba. Az állam ugyancsak nyer, hiszen ezek az investíciók itthon valósulnak meg, és ez a pénz nem külföldre megy, hogy a kormány érvelését használjuk, de mennyire járhatnak jól ezzel a megoldással magukat takarékoskodók. Tehát ezek a hazai projektek garantálhatnak olyan haszont, mint például a külföldi piacokon történő befektetések?
1: Hát igen, természetesen ez a változás komoly szakmai vitákat is kiváltott. Támogatói szerint igen, előnyös, ugye, hogyha a nyugdíj megtakarítások egy része itthon hasznosul, hiszen ez hozzájárulhat a gazdaság fejlődéséhez. A kritikusok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy minden befektetésnél elsődleges szempontnak kell lennie, vagy elsődleges szempontnak kell maradnia ugye a megtakarítók érdekei. Az, hogy a lakosok mennyire járhatnak jól az új megoldással, alapvetően attól függ, hogy milyen projektekbe kerülnek ezek a befektetések, és azok hosszú távon milyen gazdasági eredményt tudnak majd elérni. Ha ezek a hazai beruházások sikeren sem működnek, ugye stabil bevételt tudnak termelni, akkor akár kedvező hozamot is hozhatnak a megtakarítók számára. Ebben az esetben az előny igazából kettős lehet, ugye egyrészt a nyugdíj megtakarításunk is gyarapodik, másrészt a hazai gazdaság is erősödhet. Ugyanakkor fontos látni, hogy minden befektetés kockázattal jár, és ezek a projektek jellemzően kevésbé likvidek, vagyis egy ilyen befektetés nem lehet gyorsan pénzé tenni, vagy gyorsan pénzre váltani, és ugye kevésbé nemzetközileg diversifikáltak, ezért tényleg aktuálisan komoly szakmai viták folynak arról, hogy milyen arányban és milyen feltételekkel kerüljenek be ezek az eszközök a portfólióba. Igazából, ha nézzük a szakemberek véleményét, tényleg az egyik álláspont az pozitív, ugye ez azt hangsúlyozza, hogy nem csak a külföldön termel hozamot ugye a befektetésünk, hanem hozzájárulunk most már a szlovákiai gazdaság fejlődéséhez is. A másik szakmai megközelítés viszont tényleg óvatosságra int. Ők arra hívják fel a figyelmet, hogy a korábbi rendszer egyik legnagyobb erőssége volt az, hogy ez a nemzetközi diversifikáció, ugye, vagyis az, hogy a megtakarítások a világ különböző piacain oszlottak meg. Szakmai vita tehát nem feltétlenül arról szól, hogy szabad-e hazai projektbe fektetni, hanem inkább arról, hogy milyen arányban történjen ez, és ahogy ön is mondta, a hosszú távú hatásait pedig hát igen, a gyakorlat fogja megmutatni.
0: Az optimista vagy pozitív forgatókönyv kétség kívül az lenne, hogyha minden úgy működne, ahogy ezt elképzelte a kormányzat, de mi a helyzet akkor, hogyha a hazai befektetések mégsem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Ebben az esetben van oka az aggodalomra a takarékoskodóknak, hogy átmenetileg ugyan, de pénzt veszítettek, vagy a pillérek jellegéből adódóan ezeket a kilengéseket később még lehetséges korrigálni.
1: Igen, ha hosszú távon gondolkodunk, és ugye a pilléreknél hosszú távú befektetésekről beszélünk, mindenképpen a kilengések a hosszú távnak köszönhetően ki tudnak simulni idézőjelben, de amit még itt fontos tudni, ugye, hogy egy nyugdíjalapkezelő vagyonának ugye maximum az 5%-át fektetheti egyébként egy ilyen szlovákiai infrastruktúra vagy állami projektbe, ugye, tehát az azt jelenti, ugye, hogyha például egy 1 milliárd euró a nyugdíjkezelő alaptársaságnak ugye a vagyona, maximum 50 millió eurót fektethet be ilyen projektekbe. A fennmaradó legalább 95% továbbra is marad ugye a megszokott részvény, kötvény és egyéb befektetésekben, tehát nem az egyes egyének 100% vagyonát fogják áthelyezni, és ez is egyébként nem kötelező, tehát a nyugdíjkezelő társaságnak a saját döntése, hogy éle ezzel a lehetőséggel, és nyilván ugye komoly szakemberek dolgoznak a háttérben, akik ezt majd eldöntik és felajánlják számunkra, hogy esetleg szeretnénk ilyenben részt venni. Tehát nem egy automatikus áthelyezésről van szó.
0: Ennek ellenére, és annak ellenére is, hogy ez az új megoldás egyébként nem hangzik rettentően ördögtől valónak, a lakosok nem alaptalanul reagáltak ilyen érzékenyen arra, hogy a kormány azzal kapcsolatban tett bejelentést, hogy valamilyen módon hozzányúlnak a nyugdíjpillérek működéséhez, hiszen a múltban több olyan módosításra is sor került, amik, hogyha a spórolók szempontjából nézzük, akkor nem sültek el túl jól. Nem véletlen tehát, hogy többekben most is felmerült, hogy egyéb megoldási lehetőségeket kellene keresniük a nyugdíjra való felkészülésre. De milyen további alternatívák állhatnak az érdeklődők rendelkezésére, hogyha úgymond duplán szeretnék biztosítani magukat?
1: Igen, ugye azok számára, akik valamilyen okból nem érzik elégnek, vagy nem bíznak teljes mértékben a második pillérben, több más megtakarítási lehetőség is azért rendelkezésre áll. Az egyik leggyakoribb kiegészítő nyugdíj megtakarítás ugye a harmadik pillér, amely szintén hosszú távú nyugdíj célú megtakarítási forma, gyakran a munkáltató is hozzájárul. Ezen kívül egyre többen választanak magánbefektetési alapokat, vagy alacsony költségű ETF-eket, amelyek lehetővé teszik, hogy a megtakarítások globálisan különböző részvényekbe és kötvényekbe legyenek befektetve. Ezeknél a termékeknél ugye a befektető maga határozhatja meg a kockázati szintet, és a megtakarítás ütemét is, a megtakarítás hosszát is. Léteznek ugye ingatlan alapú befektetések, banki megtakarítási termékek, lekötött betétek, amelyek biztonságosabbak, de általában alacsonyabb hozamot kínálnak, így inkább rövid vagy középtávú célokra alkalmasak. A lényeg, hogy nem feltétlenül egyetlen pillérben vagy termékben érdemes gondolkodni, hanem inkább több lábon álló megtakarítási stratégiában.
0: Azt azonban tudni lehet, hogy a második pillér egyebek mellett azért is népszerű alternatíva, mert a lakosok lényegében úgy spórolnak, hogy a megtakarítás építés nem ró további anyagi terheket a családi költségvetésre, és sokan éppen ezért halogatják, hogy ezen felül is takarékoskodjanak, vagy esetleg befektessenek, mert úgy vélik, hogy éppen jelenleg másra kell a pénz, és a nyugdíjra való spórolásra viszont még bőven van idejük, különösen a fiatalabbak gondolják ezt így, de mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban ez a felvetés?
1: Igen, igen, nagyon sokszor halljuk azt, hogy majd később, majd jövőre elkezdem. Hát, ugye a megtakarításoknál az idő az egyik legfontosabb tényező. A hosszú távú befektetésnél ugye a kamatos kamat hatása miatt minden egyes év számít. Minél korábban kezd el valaki rendszeresen félretenni, annál nagyobb eséllyel tud jelentős vagyont felépíteni, még akkor is, ha kisebb összegekkel indul. Ha valaki halogatja a megtakarítást, akkor később sokkal nagyobb havi összegekkel kell pótolnia ugye ugyanazt az eredményt, és gyakran már kevesebb idő áll hátra vagy rendelkezésre, ugye, hogy a befektetésem dolgozni tudjon. Fontos azonban azt is hozzátenni, hogy soha sincs túl késő elkezdeni. A pénzügyi tudatosság szempontjából minden elkezdett lépés számít, csak az eredmény nagysága és a szükséges befizetési szint lesz más attól függően, ugye, hogy mikor kezd hozzá valaki. Hát a később is ráérünk gondolkodás rövid távon megnyugtatónak tűnhet, a hosszú távon viszont jelentős pénzügyi hátrányt okozhat.
0: És van még egy tévhit, amire érdemes kitérnünk, hiszen ugyancsak gyakran felmerül, és elsősorban a befektetéseket érinti, amiket szintén érintettünk. Ez szerint, vagy sokan úgy vélik, hogy ezek az investíciók rendkívül kockázatosak, és ez a rizikó minden esetben jócskán felülmúlja az esetleges előnyöket, amiket az érdeklődőknek kínálhat. De valóban ilyen veszélyes műfaj ez a befektetés?
1: Na, a legnagyobb kockázat sokszor nem az egyes termék vagy befektetés, hanem az, ha valaki egyáltalán nem kezd el tényleg időben félretenni, de igen, a befektetések valóban járnak kockázattal, de ennek a mértéke ugye nagyon eltérő attól függően, hogy mi befektetünk, milyen időtávon, milyen diverzifikációval. Ugye egy egyedi részvény vagy egy rövid távú spekuláció az valóban jelentős ingadozást mutathat, viszont tényleg, ha egy széles körben diverzifikált portfóliónk van, ahol több száz vagy több ezer vállalat ott tartalmaz az alap, hosszú távon sokkal kiegyensúlyozottabb képet mutat. A legnagyobb kockázat nem feltétlenül maga a befektetés, hanem az, ha valaki nem megfelelő időtávval és elvárásokkal közelít hozzá. Ugye a tőkepiacok természetüknél fogva ingadoznak, de hosszú távon történelmileg növekvő trendet mutatnak. fontos különbséget tenni, hogy a kockázat és a bizonytalanság között is rövid távon valóban lehetnek akár jelentős visszaesések is, de hosszú távon a jól felépített, jól diversifikált portfólió célja éppen az, hogy ezeket a kilengéseket ugye kisimítsák idézőjelben. Minden befektetésnél meg kell érteni tényleg a kockázat szintjét, és azt össze kell hangolni a célokkal és az időtávval.
0: És hogyan érdemes nekiveselkedni akár a tartalékképzésnek, akár a befektetéseknek? Tehát mi az, amire mindenképp érdemes figyelni, hogy a próbálkozás ne kudarccal záruljon?
1: Hát a befektetés elkezdésénél a legfontosabb, hogy ne a termékkel, hanem önmagunkkal és a céljainkkal kezdjük. Első lépésként érdemes tisztázni, hogy milyen időtávra szeretnénk megtakarítani, mennyi kockázatot tudunk reálisan vállalni. Teljesen más stratégiát igényel egy rövid távú cél, mondjuk egy autóvásárlás, az önrész összespórolása például, mert tudom, hogy néhány éven belül ingatlant fogok vásárolni, vagy akár egy nyugdíj megtakarítás, ami 20-30 éves távlatról is szól, ugye. A második alapelv a rendszeresség, nem az időzítés a legfontosabb, tehát nem az, hogy mikor szállunk be éppen a piacra, hanem az, hogy hosszú távon következetesen, akár kisebb összegekkel is folyamatosan fektessünk be. A harmadik szempont a diversifikáció, amit már említettünk, vagyis az, hogy tényleg ne egyetlen eszközbe vagy egyetlen piacban gondolkodjunk, minél szélesebb körben oszlik meg a befektetés, annál inkább csökkenthető ugye ez a kockázat. Nagyon fontos az is, hogy kerüljük az érzelmi döntéseket, a befektetések természetes velejárója, hogy említettük, hogy a piaci ingadozás, ezért a pánikból történő eladás, vagy hirtelen nem átgondolt döntések gyakran rosszabb eredményhez vezetnek, mint maga a piaci mozgás. Érdemes olyan megoldásokat választani, amelyeket értünk is, tehát nem kell feltétlenül mindenkinek pénzügyi szakértővel válnia, de fontos legalább, hogy tudja, hogy alapszinten, hogy mibe fektetem a pénzem, milyen költségek vannak, milyen kockázatot vállalok. Nagyon fontos a biztonságra is odafigyelni, tehát nagyon sok sajnos az átverés, a garantált magas hozam ígéreteket, azokat mindig kezeljük inkább fenntartással, mert tényleg a valódi befektetésekben a hozam soha nem biztos. Érdemes csak olyan szolgáltatókon keresztül befektetni, akik ugye a Nemzeti Bank felügyelete alatt állnak, és a tényleg a legfontosabb szabály, hogy mindig ellenőrizzük, hogy kivel kötünk üzletet, és kerüljük a túl szép, gyors nyereséget ígérő ajánlatokat.
0: A pénzügyi szakértők szerepét említette. Érdemes egyébként a laikusoknak egyedül próbálkoznia, vagy azért nem árt, hogyha a kezdéshez szakember segítségét kérik.
1: Lehet egyedül is próbálkozni, viszont ott hamarabb esélyes lehet a kudarc. Én mindenképpen javasolnám szakember felkeresését, és akár egy alapstratégiával, egy minimális összeggel. Kérjük azt a szakértőt, hogy magyarázza el nekünk, mutassa meg, hogy mi várható, milyen hozamokkal dolgozik a befektetésünk, beszéljük meg a céljainkat, tehát szerintem a segítség az mindig jól jön ilyen helyzetben.
0: Ugyanakkor manapság a csalások és átverések korában az érdeklődőkben lehet egy általános bizonytalanság. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi alapján érdemes szakembert választani, hogy a végén ne járjunk pórul.
1: Ami a legbiztosabb, az a Nemzeti Bank oldalán le tudjuk ugye ellenőrizni, hogy az adott szakember, akivel éppen tárgyalunk, van-e licenciója, tehát engedélye van-e a Nemzeti Bank által kiadva, hogy ő ezt a tevékenységet végezheti, tehát ezt érdemes leellenőrizni. Nyilván aztán ugye az ajánlás, ami a másik legjobb, ugye amikor tapasztalatból adják át az emberek, ugye, hogy ki kivel dolgozik együtt, de ezt le tudjuk ellenőrizni a Nemzeti Bank oldalán egyébként.
0: A nyugdíj alapkezelő társaságok a közeljövőben több millió eurót csatornáznak majd át az államilag támogatott bérlakás programokba. A kormány képviselőinek tájékoztatása szerint ezzel a befektetéssel a szlovák gazdaság, az ország lakosai, de maguk a nyugdíjpillérekben takarékoskodó polgárok is jól járnak majd. Arról, hogy beváltatja-e a hozzáfűzött reményeket ez az új investíciós stratégia, Barát Kinga pénzügyi tanácsadóval, a pénzügy munkatársával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Én köszönöm, szép napot kívánok!

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 6-án, hétfőn. Megtartotta első hivatalos eligazítását az őszi helyhatósági és megyei választások előtt a Magyar Szövetség. Hétfő lévén hamarosan belpolitikai összefoglalónkkal jelentkezünk, amelyben többek között arról is szót ejtünk, hogy milyen kampánystratégiára építene a következő hónapokban a választók kegyeit kereső magyar párt. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Donald Trump Ankarában Zelenszkivel és a szíriai elnökkel is tárgyal. Folytatódnak a harcok Kosztyantyinivkáért. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök a Dévényi várban tartott Ciril és Metod ünnepségen azt mondta, Szlovákiának vissza kell térnie történelmi értékeihez. Beszédében kiemelte a keresztény hagyományok, az európai irányultság és a béke kultúrájának jelentőségét. Úgy fogalmazott, Szlovákiának továbbra is híd szerepet kell betöltenie kelet és nyugat között. Fico szerint az európai közösség válságának egyik oka a nyugati civilizáció szellemi és erkölcsi alapjainak meggyengülése. Richard Rashi, a parlament elnöke a Dévényi Nemzeti Ünnepségen arról beszélt, hogy Szent Ciril és Metód öröksége ma fontosabb, mint valaha. Szerinte a háborúk és a nemzetközi feszültségek idején különösen nagy jelentősége van a párbeszédnek, a kölcsönös megértésnek és a békének. Rashi hangsúlyozta, a hittérítők nem csak az írást és a kereszténységet hozták el a szlávoknak, hanem a közös nyelv és az egymás iránti megértés alapjait is megteremtették. Úgy fogalmazott, az a nemzet, amely ismeri gyökereit, maga biztosan tekinthet a jövőbe. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök esti videó üzenetében kijelentette, továbbra is heves harcok zajlanak a Donetszki-Kosztyantyinivka térségben, noha Moszkva már saját sikeréről beszél. Az ukrán államfő szerint Oroszország a közelgő ankarai NATO csúcs találkozó előtt újabb nagyszabású rakéta és dróntámadásra készül. Zelenszky ismét sürgette a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták mielőbbi szállítását, mert mint fogalmazott, minden késlekedés emberéletekbe kerül. Hozzátette, Ukrajna újabb szankciókról és a légvédelem megerősítéséről is egyeztet nyugati partnereivel. Teheránban vasárnap folytatódtak a február végén életét vesztett Ali Khamenei ajatollah nyilvános gyászszertartásai. A szertartáson három fia, Mustafa, Mejszam és Masúd imádkozott a ravatalnál, a feltételezett utód Mojtaba Khamenei azonban továbbra sem jelent meg a nyilvánosság előtt. A Reutersnek nyilatkozó források szerint a február 28-ai légicsapásban súlyosan megsérült. A gyászszertartások hétfőn folytatódnak Qom városában, majd Irakban is rendeznek megemlékezéseket. A temetést csütörtökön Khamenei szülővárosában, Mashhadban tartják. Donald Trump amerikai elnök a mai Ankara NATO csúcs találkozó keretében külön megbeszélést folytat Volodymyr Zelenszky ukrán és Ahmad Assara szíriai elnökkel. A Fehérház szerint a Zelenszkyvel tervezett tárgyalás középpontjában az ukrajnai háború lezárásának lehetőségei állnak. Az amerikai elnök ezt követően folytatni kívánja egyeztetéseit Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Trump a szíriai államfővel várhatóan a közel-keleti helyzetről, valamint Szíria és Libanon kapcsolatáról tárgyal majd.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, napközben több helyen záporok, esőjél elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. A délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagútnál mindkét irányban sérült az autópálya. Az érintett szakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 km/h. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Labdarúgó világbajnokság 2026. A 25. játéknapon is két nyolcad döntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. A norvég válogatott Erling Haaland duplájával óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte a 14. percben 11-est hibázó brazil csapatot. A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a 7. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás 10. percében a 34 éves Neymar állította be büntetőből, aki aztán a meccs után bejelentette visszavonulását a válogatottól. Az 5 végső diadalukkal rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó dél-amerikaiak továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, 5. meccsükön 2 döntetlen mellett harmadszor kaptak ki. Az angol válogatott a világbajnokság eddigi legjobb meccsén közel 50 percet emberhátrányban játszva, óriásit küzdve 3-2 arányban legyőzte a társházigazda mexikói csapatot. A vihar miatt 1 órás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julian Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarel Kwanza kiállítása miatt. Ezután 1-1 büntetőből lőtt gól született, előbb Harry Kane, majd Raúl Jiménez volt a végrehajtó. Mivel több találat nem esett, így Mexikó a 2 korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia a legjobb 8 között szombaton a története során először negyeddöntős Norvégiával találkozik Miami-ban. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Jakub Bartolcsics Gavlider Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. 4. mérkőzését is megnyerte a szlovák férfi kosárlabda válogatott az Európa-bajnoki előselejtező első felvonásában. Iglón teltház 3500 néző előtt 86-83-ra legyőzte Koszovót. A szlovákok már a záróforduló előtt kiharcolták a továbbjutást. A Stollár Fanni, Asia Muhammad magyar-amerikai és a Rebeka Sramková, Linda Noszková szlovák csekettős is bejutott a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjébe. A Stollár Fanni, Mate Pavic magyar-horvát vegyes páros kiharcolta a 4. döntőbe kerülést. A Tereza Mihalíková, Lloyd Glasspool szlovák-brit duó viszont vereséget szenvedett a legjobb 16 között. A második helyen kiemelt piros zsombor 6-4-6-4-re verte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói Challenger tenisztornát. A házigazda magyar férfi vízilabda válogatott 24-17-re nyert a grúz csapat ellen a Margit-szigeten rendezett torna zárófordulójában, ezzel 3 győzelemmel 100%-os teljesítménnyel zárta a viadalt. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsart megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 2. szakaszán, a sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei első, pályafutása 9. futamgyőzelme. Mögötte 2. a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a 3. helyen a 7-szeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A VB pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli sokáig jól állt, ám egy technikai hiba miatt csak a 9. helyen ért célba, végül pedig időbüntetése miatt 16. lett, és nem szerzett pontot.

0: 7 óra 13 perc. A szlovákiai hagyományoknak megfelelően ezúttal is elmaradt a rekorddöntés a hétvégi népszavazáson. Az elmúlt napokban azonban bőven akadtak olyan korábbi maximumok, amiket sikerült felülmúlni, hiszen az egész Európát, így Szlovákiát is sújtó forróság árnyékában egymást érték a hőmérsékleti csúcsok. A magyar szövetség vezetőinek azonban nem csak a rekkenő hőség okozott izzasztó pillanatokat, mivel az őszi helyhatósági és megyei választásokkal kapcsolatos személyi kérdéseket továbbra sem sikerült teljesen lezárni. Három téma, nagyjából 3x3 percben, hiszen ha hétfőn 4:48 körül jár az idő, akkor az elmúlt napok legfontosabb közéleti eseményeit szemlézzük, a politika útvesztőjében pedig ezúttal is Szilvási József újságíró, rendszeres kommentátorunk segít eligazodni. Jó reggelt, szervusz!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Bár mostanra enyhült az elviselhetetlen forróság, a múlt hét első néhány napja még a hőségriadók árnyékában telt, de mennyire kezelte jól a hőkupolának nevezett időjárási jelenség következtében kialakult helyzetet a kormány?
1: El kell mondanom nagyon röviden és sommáson, hogy nagyon rosszul, sőt néhány politikus teljesen tökhendien viselkedett a trópusi hőség miatt, és ezt a hőséget kommentálva. Arról van szó, hogy elsősorban a kórházakra irányult a figyelem, hogy van-e ott légkondicionáló berendezés, és mennyi kórházban van, mennyi egészségügyi létesítményben, hiszen az nagyon fontos az, hogy a betegek ne szenvedjenek a trópusi hőségben. Sajnos, ahogy olvastam a beszámolókat, bizony több helyen nagyon súlyos volt a helyzet. A nagy kórházban, vagyis a Mickiewicz utcai kórházban egy nővérke rosszul lett a nagy hőségben, és több beteget borogatással próbálták enyhíteni a fájdalmat, illetve a megpróbáltatásaikat. Olyan is volt, olyan kórház is volt, ahol az egészségügyi személyzet megfelelő beosztással 2-3 óránként zuhanyozott, és úgy folytatta a szolgálatát, akkora volt a hőség. Tehát azt jelenti, hogy nagyon rosszul vannak felszerelve, illetve nincsenek is felszerelve a kórházak Szlovákiában. Felháborító volt, amit a politikusok mondtak ebben a helyzetben. Az egyik politikus, pontosabban Kamil Sasko, a egészségügyi tárca vezetője azt mondta, hogy a betegeknek választania kell, hogy mágneses rezonanciát szereznek be, avagy a légkondicionáló berendezés, vagyis ahogy köznyelven mondják, a klíma. Ez mindenképpen felháborító, mert mind a kettőre nagy szükség van. Ugyanilyen módon viselkedett Robert Karinyát is, aki azt mondta teljesen, ahogy említettem, tökhendien, hogy hát ő is izzad, én is izzadok, mondta, és ezzel legyinte megoldotta a helyzetet. Mennyiben más a helyzet Magyarországon, ahol a magyar kormány első lépésként sok milliárd forintot utalt át a kórházaknak, hogy a meglévő klímát mindenképpen működtessék, és ahol nem üzemképes, ott egyéb helyre, mert így lehet elsősorban a betegeken meg a személyzeten segíteni. A másik probléma ezekben az időkben, ezekben a hetekben elsősorban az volt, ami Hofi Géza úgy fogalmazott, hogy agráriumot két veszélyes helyzet sújtja, mégpedig a aszály meg a muszáj. A aszályban ugye már muszáj öntözni, most ebben a öntözésben bizony Szlovákia az uniós tagsági országok között a háttérben kullog. Beszéltem egy agrárszakemberrel, aki elmondta, nem sírja vissza a régi esély, mert viszont tény az, hogy a 1989 előtt körülbelül 350 000 egy hektár tudtak öntözni Szlovákiában. Jelenleg ez az arány maximálisan a véleménye szerint 15-20 ezer hektár lehet. Tehát itt arról van szó, hogy azokat a berendezéseket, amelyek már működtek az előző rezsimben, nem vették figyelembe, illetve nem becsülték meg, hanem különböző, amikor megszakadt a szövetkezeteknek a működése, meg egyéb alkalmakkor is egyszerűen eltűntek ezek a berendezések, meg a szivattyúk, a kanálisok sincsenek számon tartva, ezért alakult ki ez a sivár helyzet Szlovákiában. Robert Fico meglátogatta először az út karbantartókat, és ásványvizet vitt nekik a szolidaritásuk jeléül. azután a Szent közelében egy búzatáblán kérdezősködött, hogy mi a helyzet, ahol a Joy TV egyik munkatársa teljesen legitim kérdést tett fel, hogy a mi a véleménye a kormánynak, és mit tesz annak érdekében, hogy a vezetékes ivóvízszolgáltatás működjön több helyen, elsősorban Nyitra környékén, Aranyosmaró környékén, de máshol is bizony akadozott az ellátás. Robert Fico magából kitelve ordibált, hogy erről nem a kormány tehet, mert a kormány nem felelős az időjárásért, azért természetesen nem, de a szolgáltatásokért mindenképpen. Így látszik meg, hogy mi a helyzet Szlovákiában, egyszerűen fogalmuk nincs, mit kellene tenni ebben a hőségben és ebben a trópusi időjárásban, amely nyilvánvalóan a következő években is folytatódik. Tehát jó lenne, hogyha valamilyen programmal állnának elő. Nagyon halvány jövőképet festett Robert Fico, aki elmondta, hogy úgynevezett PPP program segítségével szeretnék megoldani a mezőgazdasági kultúráknak az öntözését, de erről pontosan tájékoztatást még nem tudunk. Tény az, hogy rendkívül kevés helyen működik az mesterséges öntözés, és ennek a következménye az, hogy bizony meg az aszványnak a következménye, hogy bizony eléggé rosszak lesznek az idei aratási eredmények. Tehát mindenképpen a kormánynak jó lenne, hogyha ezzel is törődne, és valamiképpen legalább rövid távú és azután hosszabb távú, tehát stratégiai megoldást találna és érvényesítene a földeken, meg a kórházakban is, ahol mindenképpen szükség van az úgynevezett klímára.
0: A nyári időszakra jellemző sajátosságok azonban nem csak a lakosok mindennapjait nehezítették meg. A népszavazást kezdeményező demokraták ugyanis meg vannak róla győződve, hogy a szombati referendum sikertelensége jó részt a szerencsétlen időpontválasztás számlájára írható. De mennyiben állja meg a helyét a gyakorlatban ez a felvetés?
1: Hát szerintem semmiképpen sem, mert tudva lévő volt még mielőtt elkezdte a demokrati, tehát a parlamenten kívüli demokraták nevű párt a petíció létrehozására szükséges aláírások gyűjtését, és elérte a 350 ezeret, amely feltétele a referendum, tehát a népszavazás kiírásának. Tudhatták, hogy semmiképpen sem lesz eredményes a népszavazás, hiszen Szlovákiában ez volt a 10. referendum, ezek közül egyetlen egy volt érvényes, az is éppen nyögvenyelősen lépte át a 50%-ot, mármint a szavazók 50%-át, akik a urnához járultak, ez pedig akkor volt, amikor Szlovákia uniós tagságáról döntöttek. A többi 9 érvénytelen volt, mert nagyon kevesen járultak urnához, 16,5% volt most, ami ugye messze elmarad az 50+1%-tól. A helyzet mindenképpen az, hogy a demokraták valószínűleg a saját hitelességüket meg a támogatottságukat akarták növelni, de hát ez eléggé öngolt rúgtak, vagy ahogy mondani szokás lábban lőtték önmagukat, mert egyelőre nem ez történt, hanem épp ellenkezőleg a érvénytelen népszavazás miatt a Robert Fico vezette Smer és Mart kormánypárti képviselők azt állították, hogy feleslegesen dobtak ki 13 millió eurót, amiben került nagyjából a népszavazás. Az ellenzékiek pedig Peter Pellegrinit hibáztatják két ok miatt is. Egyrészt eltörölte az egyik javasolt kérdés, mégpedig az, hogy lerövidíthető-e a parlamenti képviselőknek a megbízatási ideje, amiről már az Alkotmánybíróság egyszer döntött, hogy ez alkotmánysértő lenne, mert ilyesmit nem szerepel a szlovákiai alaptörvényben. Ez Zuzana Csaputová tette a normakontrollra ugyanezt a kérdést, amikor éppen a Smeresek próbáltak népszavazást kicsikarni Szlovákiában. Az volt az egyik ok, hogy mobilizáló eleje így a referendumnak semmiképpen sem volt. A másik pedig az, hogy Peter Pellegrini még rátett egy lapáttal, mert olyan időpontra írta ki a népszavazást, már pedig ugye július elejére, amikor sokan már szabadságon vannak, illetve a szabadságra készülnek. Ez bebizonyosodott akkor is, amikor a híradó, tehát az egyik kereskedelmi tévé híradójában láthattuk, hogy sokan nem is tudtak arról, hogy népszavazás van. Mások pedig azt mondták, hogy nincs idejük erre, mert vagy már vakáción vannak, vagy pedig nyári szabadságok kitöltésére készülnek. Ennek az oka is az, hogy nagyon kevesen mentek el szavazni, és így az szavazás ezúttal is érvénytelen volt.
0: és a hétvégén a népszavazás mellett egy másik politikai tematikájú eseményre is sor került, hiszen a Magyar Szövetség immár másodszor tartott közéleti pikniket, amely középpontjában ezúttal az őszi választásokra való felkészülés állt. De milyen stratégiával vágna neki a párt a rájuk váró kihívásnak?
1: Nagyon fontosnak tartom ezt a pikniket, amelyre a Komáromhoz közeli Martason került sor. Eligazítás Zsubi Fátó tartott, és a párt több más vezetője is. A lényeg mindenképpen az, hogy jó lenne megismételni, vagy pedig még inkább rátenni néhány lapáttal arra az eredményre, amelyet legutóbb ért el a Magyar Szövetség, amikor országos viszonylatban is nagyon jelentős számú megyei képviselők voltak, illetve lettek az előző választások után, mégpedig elsősorban Nagyszombat megyében Nyitra, megyében Beszerzebányán és Keleten. Így tehát jó lenne, hogyha ezt az eredményt megismételnék, vagy pedig még jobbat érnének el, mondta, hangsúlyozta Lubik László, és elmondta azt, hogy valóban olyan gondokkal kell és megnyerni a lakosság bizalmát, amely mindannyiunkat az adott régióban érinti, ez lenne a legfontosabb, és tulajdonképpen fel lehet készülni majd a parlamenti választásokra is. Bocsánat, jó lenne, hogyha erősödne a Magyar Szövetségnek a támogatottsága, mert ez lenne a mérce arra, hogy majd a parlamenti választásokon is jól szerepeljenek. Sajnos az előjelek nem a legjobbak, ugyanis elfogadták Martason a jelszót, a ránk számíthat, ez a jelszó a szolgálat, ahogy mondják, és ennek a jelszónak a jegyében kampányolnak majd a képviselőjelöltek megyei, meg helyi szinten. Lubik László elmondta azt is, hogy milyen a pártfegyelem, és miként kellene viselkedni a jelölteknek, de a helyzet azért nem rózsás, mert továbbra is külön indulnak a dél-szlovákiai képviselők, elsősorban a Mátyosföldön és a Csalló közben, ők külön listát állítottak össze. Ez azt jelenti, hogy ha nem változik a helyzet augusztus 25-ig, amikor véglegesíteni kell a listát, akkor bizony megint megosztó a helyzet, mert a Magyar Szövetség is indít jelölteket, és indulnak a polgármesterek is külön listán, tehát a szavazók az tulajdonképpen választások elé, nem csak a urnában levő választások előtt, urna előtt levő választások előtt, hanem úgy is kell mérlegelni, hogy melyik listára adják a voksaikat, ezáltal szerintem mindenképpen gyengülni fog a Magyar Szövetség, meg a képviselő, tehát a polgármesterek állította a jelölteknek a támogatottsága is. Jó lenne valamiképpen egyességre jutni, mert a megosztottsága sosem vezet jó eredményre.
0: És nagyjából másfél percünk maradt, hogy kitérjünk még egy nagy kérdésre, ami a Magyar Szövetség házatája körül leng most már hetek óta. Mi a helyzet Nagyszombat megyével és a megye elnök jelölti tisztséggel? Berényi József végül vállalja ezt a pozíciót, vagy továbbra sem tudni, mire jutott a Gubik Lászlóval?
1: Ez teljesen érthetetlen Berényi Józsefnek a viselkedése. Tegnap próbáltam felhívni, de nem vette fel a mobilt, tehát nem tudtam vele beszélni. Egyszerűen nem értem, hogy durcáskodik ilyen elnézést a kifejezésé, de ilyen ovis szintjén durcáskodik a megyei elnök jelölt, vagy pedig más oka van arra, hogy ilyen teljesen kurtán-kurcsán viselkedik. Most is ott volt Martason, legalábbis a néhány személynek a beszámolója szerint, de idő előtt távozott onnan is, miként korábban az országos testületi ülésen is. Nem tudom, mit akar Berényi József, hogy valóban csak lebegtetéje azt, hogy indul a megyei elnöki posztért, vagy pedig nem. Tehát ez egyfajta ilyen reklámnak, propagandának tartja, hogy lebegteti ezt a kérdést, vagy pedig más elgondolása van. De a tény az, hogy a országos tanács nem is olyan régen megerősítette, hogy Berényi József a Nagyszombat megyei elnökjelölt. Ezek után egyáltalán nem értem, hogy miért viselkedik így Berényi József. Na, az elkövetkező napokban nyilván erre is választ kapunk.
0: Az elmúlt percekben a múlt hét legjelentősebb közéleti fejleményeiből válogattunk Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm! köszönöm a lehetőséget, és derűs napot kívánok mindenkinek.
2: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
3: Prága és a cseh várak idén is rengeteg turistát vonzanak. Ha betérünk egy hamisítatlan cseh sörözőbe, az első és legfontosabb szabály: soha ne öntsük össze a régi sörünk maradékát az újjal. Ez a cseheknél a sör iránti tiszteletlenség csúcsa. Amikor a pincér leteszi az asztalra a papírsör alátétet, azt nem mozgassuk el, mert arra fogja húzni a strigulákat, ami alapján a végén fizetünk. Ha az asztalunkhoz egy új vendég szeretne leülni, teljesen megszokott, hogy engedélyt kér és mellénk huppan. A csesörözőkben a közösségi élmény a lényeg. Ügyeljünk arra is, hogyha kiürült a korsónk, a pincér sok autentikus helyen kérdés nélkül hozza a következő kört, ha csak nem jelezzük egyértelműen, hogy nem kérünk többet. A számla rendezésekor pedig a borravalót ne az asztalon hagyjuk, hanem fizetéskor mondjuk meg a kerekített végösszeget, ezzel is elismerve a gyors és szakszerű kiszolgálást. Végül egy közlekedési tipp: Prágában a gyalogos gázolások jelentős részét a villamosok okozzák. Mert a cseh törvények szerint a villamosnak mindig és mindenhol elsőbsége van a gyalogosokkal szemben, még a zebrán is.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Az újabb érvénytelen népszavazás árnyékában sokasodni kezdtek azok a vélemények, melyek szerint a referendum napjainkra egyfajta drága közvéleménykutatássá lett, amely lebonyolítása felesleges pénzkidobás, különösen a mostanihoz hasonló konszolidációs időkben. De milyen szerepet kellene betöltenie ideális esetben egy modern demokráciában a népszavazás intézményének? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Nyitra városa mesterséges intelligencia és passzív wifi érzékelők segítségével fejlesztené a városi tömegközlekedést. A rendszer anonim módon méri majd az autóbuszok kihasználtságát, valamint elemzi az utazási szokásokat. Az összegyűlt adatok alapján pontosabban tervezhetik meg a járathálózatot, optimalizálhatják a menetrendeket és hatékonyabban használhatják ki a járművek kapacitását. A projekt a Raptor 2026 Európai Innovációs Program részeként valósul meg júliustól decemberig egy startup vállalkozás közreműködésével. Nyitra egyike annak a 14 európai városnak, amely részt vesz eme kezdeményezésben. A program célja, hogy az önkormányzatok és innovatív vállalkozások közösen dolgozzanak a városi közlekedés korszerűsítésén. Párkányban rendkívül alacsony részvétel mellett zajlott le a szombati népszavazás. A városban a szavazásra jogosult körülbelül 7900 ember közül mindössze 775-en adták le voksukat, ami 9,8%-os részvételt jelent. Az esti órákban több szavazókörben is szinte üresen álltak a helyiségek. A választási bizottságok tagjai szerint a nyári szabadságok időszaka és a népszavazások iránti általános érdeklenség is hozzájárulhatott a gyenge részvételhez. Néhány körzetben ugyan választási igazolvánnyal érkező turisták is szavaztak, de ez sem változtatott érdemben az eredményen. Lángra kapott, majd felrobbant egy lángosos bódé szombat délután Rimaszombatban, egy bevásárlóközpont parkolójában. A szemtanúk szerint közvetlenül a robbanás előtt mindenki elhagyta a bódét, így az esetben senki sem sérült meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a tűz akkor keletkezett, amikor a tulajdonos gázpalackot cserélt. A helyszínre tűzoltók és tűzvizsgáló szakértő is érkezett, akik megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. A hatóságok megerősítették, hogy személyi sérülés nem történt. A robbanás sokának pontos megállapítás azonban még folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. A délután 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Szenc után Vinyicne, azaz Hattyúpatak irányába. A forgalom lelassult, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 37 perc. Szombaton került sor az ország történetének 10. népszavazására, amelyet a parlamenten kívüli demokraták kezdeményeztek. A választók a miniszterelnöki életjáradék megszüntetéséről dönthettek, de arról is véleményt nyilváníthattak, hogy egyetértenek-e a különleges ügyészség és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség visszaállításával. Ahhoz, hogy egy referendum érvényes legyen, a voksolásra jogosultak több mint 50%-ának az urnákhoz kell járulnia. Mivel azonban a részvétel alig haladta meg a 16%-ot, így a népszavazást érvénytelennek minősítették. A vonalban Mészáros Lajos volt alkotmánybíró. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A szlovákiai népszavazások érvényességi rátájára való tekintettel napjainkra sokan hajlamosak egyfajta drága közvéleménykutatássá degradálni a referendum intézményét, és ilyen jellegű kritikák tegnap is elhangzottak, miután kihirdették a referendum érvénytelenségét, de ideális esetben egy modern, demokratikus államban milyen szerepet kellene betöltenie a népszavazásnak?
1: Talán azzal kezdeném, hogy a demokrácia, tehát a népuralom intézményét már nagyon régen, kb. 500 évvel időszámításunk előtt a görögök találták fel, ez közismert. Közvetlen demokráciáról volt szó, tehát a mai referendum elődjéről, csak az miatt említem meg. Ez a volt városállamokban, Athénban, a szabad polgárok, hogy a nyilvános gyűléseken, fórumokon közvetlenül döntöttek, az őket, a közösséget érintő legfontosabb ügyekben. Azt mondhatnánk, hogy logisztikailag ez nem volt gond, hiszen viszonylag kis létszámú városállamokra volt szó, ezen 250-300 ezresek voltak ezek az államok, annak a fele rabszolgák meg idegenek voltak. Tehát a lényeg az, hogy logisztikailag a közvetlen demokráciát, a népuralmat viszonylag egyszerű volt gyakorolni. De a mai modern, bonyolult világban azonban alig akad olyan állam, ahol a hatalmat, tehát az államirányítást, a kormányzást közvetlenül gyakorolnánk. Tudjuk, hogy ez Európában, Svájcra jellemző, az egyetlen ország. Tehát ahol alkalmazzák, ott is gondok vannak. Például a legutóbbi népszavazásnál a népesség korlát, úgynevezett népesség korlátozó népszavazásnál gondok voltak, de most nem térek arra ki. Tehát a lényeg az, hogy a világ csak nem minden demokratikus államában a közvetett, tehát a parlamenti, a képviseleti demokráciát fogalták az alkotmányukba. És ez így van Szlovákiában is. Tehát Szlovákiában is a közvetlen a demokrácia gyakorlása, a népuralom gyakorlása, ez csak kivételt képez, ez csak rendkívül ügyekben, tehát nagyon-nagyon fontos ügyekben lehetséges. Felmerül ugye a kérdés, hogy ez miért is van ez így, tehát hogy a nép nem alkalmas esetleg dönteni bizonyos ügyekben. Igen, a bonyolult ügyekben a szakirodalom az azt állítja, hogy a nép nem kell, hogy rendelkezzen kellő szakismeretekkel, és nagyon sok esetben érzelmi alapon közelítik meg, tehát tömegek érzelmi alapon közelítik meg a kérdést, és manipulálva is lehetnek. Hogy itt példát mondjak, hogy ne legyen ez ilyen elvont, tehát ilyen például az olimpiának a kérdése. Ugye az emberek, ha megkérdik azt, hogy szeretnék azt, hogy az országban rendezzenek olimpiát, a legtöbbnek szimpatikus ez a dolog, és nagyon sokan szeretnék, hogy rendezzenek olimpiát. De nem nagyon látnak abban bele, hogy milyen az államháztartás, milyen az anyagi helyzet az államnak. Tehát ez miatt holott a közvetett demokráciát, a parlamenti demokráciát, amikor megbízzuk a képviselőket, ezeket a képviselőket a szakértőknek a hada szokja támogatni. Tehát a fontos

0: kérdésekkel döntésében.
1: Ahogy jelezte, ideális esetben a népszavazásnak olyan ügyekben kellene lezajlania, amik kellően fajsúlyosak ahhoz, hogy használjuk ezt az intézményt, és egyes értelmezések szerint éppen az az oka, hogy az elmúlt években csökkent a népszavazás jelentősége vagy presztízse, hogy a politikusok elkezdték egyfajta mozgósító kampányeszközként használni a referendum intézményét, így rendről rendre olyan kérdések kapcsán kerül sor népszavazásra, amik több kevésbé inkább egy adott tömörülés politikai céljainak felelnek meg, mint a köz érdekeinek. Melyek tehát azok a témák, amik kapcsán valóban érdemes lenne népszavazást tartani, hogy a lakosok ezen az úton mondjanak véleményt az egyes ügyek kapcsán?
0: Igen, hát Szlovákia alkotmánya értelmében vannak olyan nagyon fontos közjogi gondok, problémák, kérdések, amelyekben kötelező a népszavazás. Tehát ilyen kötelező, hogyha más államokkal való államszövetségre való lépésről van szó, vagy az ilyen szövetségekből való kilépésről van szó. Ugye ilyen volt az egyetlen a 10 népszavazás, lebonyolított népszavazás közül az egyetlen érvényes, ez volt az Európai Unióban való belépés. Tehát ez obligatórius, ez kötelező népszavazás. Tehát a szlováki alkotmány ismeri azt, amikor kötelező. Azon kívül vannak olyanok, ahol nem lehet népszavazást gyakorolni, tehát nem képezhetik népszavazást, tehát alapvető emberi jogok, ugye. Ez is közismert. Nem lehet adókról szavazni, nem lehet az állami költségvetésről szavazni, de vannak olyan dolgok, ami csak implicit módon, tehát csak az alkotmánybíróság döntéseiből lehet kiolvasni. Olyan dolgokról sem lehet, ami az alkotmány magvát képezi. Minden alkotmánynak van egy úgynevezett magva, és ilyen például az, hogy nem lehetne szavaznunk arról, hogy a Szlovákia államformája köztársaságból megváltozom mondjuk monarchiává. Tehát vannak kérdések, amelyekről kell, muszáj, tehát kötelező népszavazást tartani, van, amiről viszont nem lehet. Nem lehet tartani például, és ez is csak, ez sincs kimondottan az alkotmányba rögzítve, foglalva, például az alkotmány megváltoztatásáról, módosításáról, és ez összefügg, ez nagyban összefügg az első kérdéssel, az aktuális népszavazás első kérdésével, amit a köztársaság elnök kihagyott a népszavazásból. Tehát a fontos kérdések, ilyen fontos kérdések, ha konkrétan veszenek, hanem elvontan, akkor ilyenek például, hogy építsünk-e atomerőműveket. Ugye különben mi ugye az országos népszavazásról beszélünk, léteznek helyi, tehát lokális, regionális népszavazások is. Például, ha atomerőművekről beszélek, most nagyon aktuális az, hogy építsünk-e szélerőműveket például, ha telepítsünk-e akkumulátorgyártóműveket, és hasonló kérdésekben. De nagyon fontos kérdés az is, például Magyarországon, amit most a regnáló kormány elhatározott, hogy népszavazással fogja megerősíteni az alkotmányt. Tehát lehet ilyen nagyon, ezek a legfontosabb dolgok az országban. Azok a legfontosabb dolgok, azok a releváns kérdések, amelyek az állam jellegét, amelyek azt határozzák meg, hogy hogyan fogjuk szervezni az államot, hogyan fogjuk kormányozni az államot.
1: Ahogy arra ön is utalt, a most lezajlott népszavazásnak eredetileg lett volna egy harmadik kérdése is, amely egész konkrétan a választási időszak lerövidítéséről szólt volna. Ezt azonban, ahogy szintén jelezte, Peter Pellegrini nem írta ki, arra hivatkozva, hogy nincs összhangban az alkotmánnyal. A köztársasági elnök azonban nem kérte ki az alkotmánybíróság véleményét, a döntést saját hatáskörben, de a Kassai Testület egy korábbi határozatára hivatkozva hozta meg. Peter Pellegrininek egyébként ildomos lett volna az alkotmánybírósághoz fordulnia, vagy az általa alkalmazott eljárás teljesen standard, és nem hagy semmilyen kivetni valót maga után?
0: Én úgy látom, hogy adott esetben a köztársasági elnök Természetesen joga lett volna, tehát lehetősége lett volna az Alkotmánybírósághoz fordulni az első kihagyott kérdéssel kapcsolatban, a kulcskérdéssel kapcsolatban, ugye, amelynek a lényege az volt, hogy le lehet rövidíteni a képviselőknek a mandátumát nagyon leegyszerűsítve. Tehát a köztességelnök fordulhatott volna, mert egy nagyon szofisztikált, nagyon összetett módon volt a kérdés megfogalmazva. De másrészt az a meglátásom, hogy ebben a kérdésben, tehát a lényegben, hogy le lehet rövidíteni a képviselők mandátumát, ebben a kérdésben 2023-ban már döntött az Alkotmánybíróság. És akkor világosan az Alkotmánybíróság megmagyarázta, kimondta abban az időben, tehát 2023-ban azt mondta ki, hogy nem lehet dönteni, nem lehet jelen helyzetben nem lehet dönteni a képviselők mandátumának lerövidítéséről. Arról van szó, hogy ugye az alkotmányt minden cikkét figyelembe véve kell dönteni. Az alkotmányban benne van az, hogy a képviselőknek a mandátuma 4 év. Tehát 4 év. Most a kérdés az, hogy a népszavazásról ezt felülre lehet írni. Lehet-e módosítani magát az alkotmányt? Mert ha kimondjuk azt, hogy nem 4 év, hanem lehet akár 2 év is, vagy 2,5 év, akkor mi fölírtuk az alkotmányt. És az alkotmányban benne van, hogy milyen módon szűnik meg a képviselőknek a mandátuma. Többek között például, ha bűncselekményt követnek el, akkor megszűnik. Természetesen, hogyha valaki meghal azzal, és így tovább. De számunkra az a fontos, hogy az, hogy népszavazásról is megszűnik a képviselőnek a mandátuma, ez nincs az alkotmányba rögzítve. Most vannak ilyen kezdeményezések, hogy esetleg beleírják, és akkor abban az esetben már ki fog lehetni ilyen népszavazást ebben a kérdésben is.
1: Ugyanakkor jelen esetben ezek szerint alaptalannak tartja azokat a felvetéseket, hogy mégiscsak érdemes lett volna kikérnie a kassai testület véleményét. Tehát a testület általában nem szokta megmásítani néhány évvel később a döntését, tehát feltehetően még, hogyha Péter Pellegrini köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult is volna, akkor is ugyanezt a választ kapta volna a lakosság vagy a nagy érdemű.
0: Igen, én meg vagyok győződve arról, hogy az Alkotmánybíróság ragaszkodott volna ez a viszonylag friss döntéséhez, amelyet annak idején még a köztársasági elnök asszony Zuzana Csaputovának a kérésére adott meg, tehát ugyanezt a kérdést ő ugye nem, ebben a kérdésben nem személyesen döntött, hanem az Alkotmánybírósághoz fordult, és ezt a kérdést körüljárta és választ adott rá. Tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik kezdeményezték ezt a népszavazást, ők próbálták megfogalmazásról, tehát valamiképpen kikerülni ezt a kérdést, azzal, hogy bonyolultan fogalmazták, szofisztikáltan fogalmazták meg, de a lényegen nem változtatott az, hogy a legvégén mindenképpen megrövidült volna a népszavazás következtében a képviselőknek a mandátuma.
1: A népszavazás kezdeményezői és szimpatizánsai azonban még az ön által elmondottak ellenére is úgy vélik, hogy ez a hiányzó kérdés volt az, ami megpecsételte a referendum sorsát, mert ezt tartották a legnagyobb mobilizáló erőnek, és ezzel kapcsolatban figyelembe véve az ön érveit is, több elemző is felvetette, hogy akár már a népszavazáshoz való aláírásgyűjtés megkezdése előtt érdemes lenne kikérni az Alkotmánybíróság véleményét a tervezett kérdések, és akkor el lehetne kerülni a mostanihoz hasonló helyzet kialakulását. De mennyire lenne működőképes egy ilyen ötlet a gyakorlatban?
0: Hát az, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordul, vagy nem fordul, ez neki a meggyőződése, az ő szakmai hátterének kell ismernie a szabályokat, a törvényt, az Alkotmánybíróságnak a döntéseit. És az én véleményem szerint most valóban nem kellett nekik nagyon messzire menni, hiszen volt egy nagyon friss döntésük. Tehát Én nem tartom azt fontosnak, hogy ha vannak nyilvános, ha vannak világos döntések, clear act, úgy mondják angolul, hogyha vannak világos döntések, akkor a közösségi elnöknek sem kell az alkotmánybírósághoz fordulni, mert azzal csak elhúzza ugye az egyes döntésekről az időt. Tehát így adott esetben én úgy látom, hogy a közösségi elnöknek a döntése az elfogadható.
1: Ebben az esetben ugyanakkor a kezdeményezők sokkal inkább arra gondolnak, hogy érdemes lenne már az aláírásgyűjtést vagy a népszavazást kezdeményező feleknek az alkotmánybírósághoz fordulni, hogy ne kelljen végig zongorázni a köztársasági elnökön keresztül a felesleges bürokratikus utakat, de győzné a kassai testület azt, hogy minden felmerülő népszavazási ötlet esetén tüzetesen górcső alá vegyék a kérdéseket és elbírálják őket?
0: A helyzet az, hogy az állampolgári petíciót megfogalmazók nem fordulhatnak az alkotmánybírósághoz, tehát abban, hogy például segítsenek megfogalmazni, hogy pontos legyen, vagy az alkotmánnyal összhangban legyenek a kérdések, amelyek aztán népszavazás tárgyát fogják képezni. Tehát nincs ilyen lehetősége a petíciót megfogalmazó társaságnak. És a népszavazásoknak a gyengéje éppen ebben rejlik. Ugyanis Szlovákiában, hogyha ezt is kimondta az Alkotmánybíróság legutóbb, hogy abban az esetben, hogyha sikeres volna egy népszavazás, akkor a parlamentnek már nem kell dönteni az adott kérdésben, hanem csak meg kell jelentetni a törvénytárban. Most ez azt jelenti, hogy annak a szövegnek, amiről szavazunk, olyan pontosnak kell lenni, mint a törvényeknek. Most a törvények megfogalmazása, ez egy külön szakma, ez egy külön a parlamentben többen, és nagyon régi szakemberek vannak, akiknek a képviselők megmondják azt, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének dönteni, és azután ezt törvény formájába öntik. Ez egy külön szakma. Most a nép, tehát általában az állampolgárok, azok, akik petícióval kezdeményeznek népszavazást, ők pont nem tudják pontosan, hogy hogyan megszavazni ezeket a szövegeket, és ebből adódnak később a gondok. Ez a közvetlen népszavazásnak a gyengéje is. Mondhatok egy példát is, említettem azt, hogy Svájcban hogy elbukott most egy népszavazás, ez a népesség korlátozó népszavazás. Svájcban azt akarták, ez egy szélsőjobboldali párt kezdeményezte, és azt szerették volna, hogy Svájcban 10 millió polgára limitálják a lakosságot, mert hogy nagyon sokan vannak. Na most a gond ott van, hogy ez itt nagyon jól hangzik, és sokan, főleg a bevándorló ellenesek, azok megszavaznák ezt. De gond az, hogy Svájc együttműködik az Európai Unióval. Például ott is érvényesek azok az elvek, ami nálunk is az Európai Unióban is érvényes, a szabad mozgás, a szabad letelepedésnek az elvek. És azok, akik megfogalmazták, azok ezeket nem vették tekintetbe. Tehát, hogyha érvényes lett volna ez a népességkorlátozó népszavazás Svájcban, akkor ellentétbe került volna az európai joggal. Igaz, hogy ők nem tagja az EU-nak, de szorosan együttműködnek az Európai Unióval, rettentő sok gondot okozott volna. Én csak arra szerettem volna rámutatni ezen a szintén friss népszavazáson kapcsolatban, hogy nagyon, nagyon körültekintőnek kell lenni, tehát nem mindig alkalmas arra, hogy laikusok fogalmazzanak meg bizonyos közjogi kérdéseket.
1: Nem véletlenül van tehát egy adott módon beállítva egy rendszer, mint például a népszavazás esetében is, és a felmerülő módosítások is okkal nem válnak valóra minden esetben. Ennek ellenére a már említett javaslat mellett felmerült még egy alternatív megoldási lehetőség, mégpedig az érvényességhez szükséges részvételi küszöb ügye, amely egyesek szerint túl magas. De hogyan viszonyulhatnak a szakértők ehhez a kérdéshez? Tényleg el kellene gondolkodni a kvórum csökkentésén, vagy teljesen rendben van az, hogy a lakosság valamivel több mint felének állást kell foglalnia ahhoz, hogy egy népszavazás sikeres legyen?
0: Igen, a kvórum, tehát az, hogy a Szlovákiában érvényesek legyenek a népszavazások, rettentő magas a kvórum, hiszen részt kell venni a lakosság felének, tehát hogyha számokban gondolkodunk, akkor a 2,2-2,3 millió ember felének részt kell venni, és a felének plusz egy szavazat, tehát 1,1-1,2 milliónak kell igennel szavazni ahhoz, hogy érvényes is legyen, tehát a sikeres is legyen az a népszavazás. Tehát ezek a kvórumok, ezek nagyon-nagyon magasak, de nem véletlen ilyen magasak ezek a kvórumok, általában más országokban is magasak, de nem ilyen szigorúk, az igaz. Tehát lehetne csökkenteni a 350 ezer aláírást, amit viszont nem olyan nehéz összegyűjteni, hiszen az utóbbi években, több években 400, sőt 600 ezer aláírást is összegyűjtöttek nagyon rövid időn belül a polgárok. Tehát talán ez nem, hanem a részvétel, tehát azt a részét a kvórumnak csökkenteni lehetne mondjuk 200 ezerrel, de kérdés az, hogy azután hogy működnének a népszavazások, hogy stabilitást hoznának-e az ország, a politikai stabilitását eredményeznék-e, hiszen természetesen az, aki vesztene a választásokon, mindig megpróbálná megfordítani azokat a választásokat. Tehát népszavazás, összegyűjteni az aláírásokat, ha kevesebbet kellene, és hogyha kevesebb volna a kórum, akkor igyekezne visszafordítani hogy a választások eredményét. Most igaz, hogy be lehet fékeket építeni, meg lehet mondani azt, hogy népszavazást adott kérdésben, tehát a választások lerövidítésével kapcsolatban csak egy évvel a választások után, illetve legkésőbb a következő választások, egy évvel a következő választások előtt lehet. De mindez destabilizálhatná a politikai szférát. Tehát én úgy gondolom, hogy nem véletlenül határozzák meg ilyen szigorúan a legtöbb államban ezt a kérdést.
1: Bár az urnához járuló lakosok többsége egyetértett az egyes közjogi méltóságok, például Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörlésével, illetve a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség visszaállításával, a népszavazás érdeklődés hiányában érvénytelenül zárult. Arról, hogy mit jelent napjainkban a referendum intézménye, Mészáros Lajos volt alkotmánybírót kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a megszólítást.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 6-án, hétfőn. Washingtonban a hétvégén az Egyesült Államok 250. születésnapját ünnepelték, Teheránban pedig megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének napokig tartó gyászszertartása, így az amerikai-iráni egyeztetéseket ideiglenesen felfüggesztették. De milyen irányt vehet a helyzet alakulása, hogyha a felek ismét tárgyalóasztalhoz ülnek? A folytatásban erre a kérdésre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újra tanúskodik Zoltán Andruskó a kutyák ügyben. Ismét súlyos támadás érte Kijevet. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő, jönnek a részletek. A Cirilés metód ünnep alkalmából tartott dévényi megemlékezésen Peter Pellegrini államfő a függetlenséget, az egyenjogúságot és a műveltséget nevezte a két hittérítő legfontosabb örökségének. Beszédében hangsúlyozta, egy ország csak akkor őrizheti meg hosszú távon önállóságát, ha a polgári műveltek ismerik történelmüket és kultúrájukat. Az államfő szerint a mesterséges intelligencia és a modern technológiák korában különösen fontos, hogy az emberek nem mondjanak le az önálló gondolkodásról. A fiatalokat arra biztatta, hogy továbbra is a tudás megszerzésére törekedjenek, mert ez jelenti a legjobb választ a gyorsan változó világ kihívásaira. A Bazini Speciális Büntetőbíróság ma folytatja a Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának ügyében zajló tárgyalást, valamint az ügyészek ellen tervezett merényletek perét. Ismét tanúskodik Zoltán Andruskó, aki a gyilkosság közvetítőjeként jogerősen 15 éves szabadságvesztését tölti. Korábbi vallomásában Alena Zsét nevezte meg megrendelések egyik szereplőjeként, még állítása szerint a háttérben Marian K. állt. A bíróság ezúttal további bizonyítékokat ismertet, és a tanú vallomásában esetlegesen felmerült ellentmondásokat is tisztázni kívánja. A 2018-as kettős gyilkosság ügyében a Marian K. és Alena Zsé ellen immár harmadszor folyik eljárás, miután a legfelsőbb bíróság két korábbi ítéletét is hatályon kívül helyezték. Legalább 9 ember meghalt és 46-an megsérültek a Kijev elleni újabb nagyszabású orosz rakéta és dróntámadásban. Az ukrán hatóságok szerint a mentés továbbra is tart, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. Több lakóépület súlyosan megrongálódott, köztük egy 9 emeletes társasház, amelynek felső szintjei szinte teljesen megsemmisültek. A főváros környékén is voltak halálos áldozatok és sérültek. Odesszát szintén támadás érte. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ismét arra kérte a szövetséges országokat, hogy mielőbb biztosítsanak rakétákat a Patriot légvédelmi rendszerhez. Tovább terjed a dél-franciaországi erdőtűz, ezért a Tour de France harmadik szakaszának franciaországi részét nézők nélkül rendezik meg. A keleti Pireneusok térségében több mint 10 000 ember kellett kitelepíteni, a lángok már mintegy 4500 hektárnyi területet érintettek. Az oltásban 700 tűzoltó, 200 jármű, valamint repülőgépek és helikopterek vesznek részt. A hatóságok szerint az időjárási körülmények továbbra is kedveznek a tűz terjedésének. A kerékpár versenyszervezői a biztonság érdekében zárták ki a nézőket az érintett útszakaszról. Már legalább 3342 halálos áldozata van a június végi venezuelai földrengéseknek. Több mint 16 000 megsérültek és legalább 17 000 maradtak fedél nélkül. A legsúlyosabb károk az ország északi részén La Guaira államban és Caracas környékén keletkeztek. A hatóságok vasárnap több mint 150 azonosítatlan áldozatot temettek el. A venezuelai kormányt bírálatok érték a mentési munkálatok lassúsága miatt. A térségben dolgozó szlovák mentőcsapat vasárnap tért haza, de túlélőket már nem tudott felkutatni.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék, délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a Palackého után a Szlovnaft benzinkútnál a belváros felől kifelé vezető irányban sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Reklám.
5: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
6: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
7: Labdarúgó világbajnokság 2026.
8: A 25. játéknapon is két nyolcad döntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. A norvég válogatott Erling Haaland duplájával óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte a 14. percben 11-est hibázó brazil csapatot. A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a 7. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás 10. percében a 34 éves Neymar állította be büntetőből, aki aztán a meccs után bejelentette visszavonulását a válogatottól. Az 5 végső diadalukkal rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó dél-amerikaiak továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, 5. meccsükön 2 döntetlen mellett harmadszor kaptak ki. Az angol válogatott a világbajnokság eddigi legjobb meccsén közel 50 percet emberhátrányban játszva, óriásit küzdve, 3-2 arányban legyőzte a társházigazda mexikói csapatot. A vihar miatt 1 órás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julian Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarel Kwanza kiállítása miatt. Ezután 1-1 büntetőből lőtt gól született, előbb Harry Kane, majd Raúl Jiménez volt a végrehajtó. Mivel több találat nem esett, így Mexikó a 2 korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia a legjobb 8 között szombaton a története során először negyeddöntős Norvégiával találkozik Miami-ban. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Jakub Bartolcsics Gavlider Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. 4. mérkőzését is megnyerte a szlovák férfi kosárlabda válogatott az Európa-bajnoki előselejtező első felvonásában. Iglón teltház 3500 néző előtt 86-83-ra legyőzte Koszovót. A szlovákok már a záróforduló előtt kiharcolták a továbbjutást. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai és a Rebeka Sramková, Linda Noszková, szlovák csekettős is bejutott a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjébe. A Stollár Fanni, Mate Pavic, magyar-horvát vegyes páros kiharcolta a 4. döntőbe kerülést. A Tereza Mihalíková, Lloyd Glasspool, szlovák-brit duó viszont vereséget szenvedett a legjobb 16 között. A második helyen kiemelt piros zsombor 6-4-6-4-re verte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói Challenger tenisztornát. A házigazda magyar férfi vízilabda válogatott 24-17-re nyert a grúz csapat ellen a Margit-szigeten rendezett torna záró fordulójában, ezzel 3 győzelemmel 100%-os teljesítménnyel zárta a viadalt. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsart megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, a sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei első pályafutása 9. futamgyőzelme. Mögötte másodikként a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A VB pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli sokáig jól állt, ám egy technikai hiba miatt csak a 9. helyen ért célba, végül pedig időbüntetése miatt 16. lett, és nem szerzett pontot.

0: 8 óra 14 perc. Az Egyesült Államok a hétvégén ünnepelte függetlenségének 250. évfordulóját, amelyet a Fehérház az ország történelmének legfontosabb mérföldkövének nevezett. Bár Washingtonban azt várták, hogy a hagyományosnak számító tűzijáték, a légi bemutatók és Donald Trump elnök beszéde majd újra fellobbantja az amerikai történelem iránti szeretetet, a jubileumot végül beárnyékolta az egyre súlyosbodó politikai megosztottság. A vonalban Nagy Gábor külpolitikai újságíró, a HVG vezetőszerkesztője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: 250. évfordulóról lévén szó, az idei ünnepség még a szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bírt, ugyanakkor, ahogy utaltam rá, a megosztottságon még a jeles jubileum alkalmából sem igazán sikerült felülemelkedni. De miben és hogyan nyilvánult meg leginkább, hogy a hétvégén két Amerika ünnepelt?
1: Hát abban nyilvánult meg, ha leegyszerűsíteni akarom a dolgot, hogy Amerika egyik része a függetlenségi nyilatkozat aláírásának a 250. évfordulóját ünnepelte, Amerika másik része pedig Trumppal az élen, emellett még megünnepelte Donald Trumpot is, mint aki soha nem látott aranykort hozott, ezt Trump mondta, soha nem látott aranykort hozott el az Egyesült Államok életében, és soha még ilyen erős nem volt Amerika, soha még ilyen gazdag nem volt Amerika, és ezt elmondták többen is Trump környezetéből, és ez egy embernek köszönhető, akit úgy hívnak Donald Trump. Tehát egyrészt volt egy, ha úgy tetszik, hagyományos ünnepség, amelyik volt a 249. évfordulón, meg a 248-on is, és volt egy olyan, ami kizárólag arról szólt, hogy Amerika nagy és szép, és Trump pedig fantasztikus.
0: És tulajdonképpen már egy kicsit le is lőtte a poént, hogy Donald Trump beszédének fő eleme az volt, hogy az amerikai álom visszatért, de azt azért megjegyezte, hogy ez még csak az amerikai aranykor hajnala, ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy összegezze, ahogy arra ön is utalt, és megünnepelje saját sikereit, hogy mégiscsak mi az, amit már sikerült letennie az asztalra. De melyek voltak saját bevallása szerint az eddigi legkiemelkedőbb lépései?
1: Hát ő megállított nem is tudom hány háborút, és békét teremtett, azt hiszem 8-nál tartott legutóbb. Prosperitást hozott az Egyesült Államokba azok után, hogy Joe Biden idején elszabadult az infláció, és egyáltalán újra nagyjá tette Amerikát, ez a jelszava 2016 óta, 2016-os kampány óta, és minden, ami szép és minden, ami jó, ebben az eltelt, most már évtizedes távlatról beszélhetünk, az neki és az ő zsenialitásának köszönhető. Ő ugye azt mondta, hogy én egy stabil zseni vagyok önmagáról, és emellett kitart azóta, és ezt évekkel ezelőtt mondta, de a véleménye nem változott önmagáról.
0: Donald Trump gyakran fogalmaz meg ilyen és ehhez hasonló külön véleményeket, és ha már ezeket a kijelentéseket említjük, akkor amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy az amerikai elnök a múltban többször is hangot adott annak, hogy nem hisz a klímaváltozásban, a környezetvédelmet pedig a gazdasági fejlődés akadályának tartja, így nem is támogatja az ilyen jellegű lépéseket. De azok után, hogy az Amerikában uralkodó forróság miatt módosítani kellett egyrészt az ünnepség menetrendjét, másrészt Trump elnök maga is saját bőrén tapasztalhatta a hőhullámokkal járó kellemetlenségeket, változtathatott bármennyit ez az élmény, ha fogalmazhatunk így, az amerikai elnök vélekedéséről a környezetvédelmi kérdések vagy a klímaváltozás kapcsán?
1: Hát a nagyon rövid válasz erre az, hogy nem. Tehát Washingtonban pont július 4-én egy olyasfajta hőkupola volt az időjárásban, mint amit előbb Nyugat-Európában, majd itt Közép-Európában mi is tapasztalhatunk, és magát a beszédet is el kellett halasztani, mert óriási vihar fenyegetett, és ezt veszélyesnek ítélték. Kötve hiszem, hogy ez Donald Trumpot megingatta abban a meggyőződésben, hogy klímaváltozásról nem beszélhetünk, vannak ilyen időjárásbeli ingadozások. Washington amúgy is egy nagyon forró és párás hely, hiszen a Potomac folyónak az átverére épült. az a jelentés, vagy az a hír valószínűleg el fogja kerülni a figyelmét, hogy soha még ilyen meleg nem volt július 4-én, az amúgy is általában meleg Washingtonban.
0: És az időjárási viszontagságok miatt elhalasztott beszédében a már említett sikerlista felolvasása vagy összegzése mellett a kommunizmus kísértetét is emlegette az amerikai elnök, mégpedig többször, és ezt egy káros daganathoz hasonlította. De ebben az esetben valóban a valódi kommunizmusra gondolt, vagy sokkal inkább azt kell látni mögötte, hogy Donald Trump ismét a demokratákat, vagy más politikai ellenfeleit címkézett kommunistának, ahogy azt korábban a múltban már néhányszor megtette.
1: Ehhez az amerikai politikai színpadot kell ismerni abban az értelemben, hogy amikor Zoran Mamdani megnyerte a demokraták részéről a New York-i főpolgármesteri posztot, ő magát demokratikus szocialistának vallotta, aminek egyébként Bernie Sanders vermonti szenátor is vallja magát, aki független, de a demokrata frakcióban ül, ő is demokratikus szocialista. Az Egyesült Államokban az, hogyha valaki demokratikus szocialistának vallja magát, az megint csak Közép-Európa múltjára tudok utalni. Az közép-európai szemmel azt jelenti, mintha valaki azt mondaná, hogy kommunista. Ebben az értelemben Donald Trump szóhasználata nem idegen az átlag amerikai felfogásától, mert az átlag amerikainak, aki a szabad piacban hisz, annak Zoran Mamdani nézetei, amik demokratikus szocialisták, Európában ezt úgy fogalmaznák, hogy skandináv szocialista, az valóban egyenlő a kommunizmussal. Amiért Donald Trump a Mount Rushmore előtti beszédében, ami megelőzte a július 4-ét, arról beszélt, hogy újra a kommunizmus veszélye fenyeget, nem mint hogy ez valaha fenyegette volna az Egyesült Államokat, annak az az oka, hogy tartottak előválasztásokat a félidős kongresszusi választásra, és ott több helyen is olyasfajta mondjuk úgy baloldali demokraták nyertek, mint Mamdani New York-i polgármester. Például Colorado államban a demokrata előválasztást egy olyan politikus nyerte meg, aki szintén demokratikus szocialistának vallja magát, és még akár esélye is lehet arra, hogy megnyerje a republikánus ellenfelével szemben a törvényhozási választást. Ezt kell az alatt érteni, hogy Donald Trump azt mondta, hogy ismét a kommunizmus veszélye fenyeget. A demokraták sem feltétlenül örülnek annak, hogy a bal oldaluk megerősödött, mert azért az általános választáson, amikor már egy republikánussal kell szembenézni, a történelem eddig azt mutatta, hogy a baloldali demokrata jelölteknek nem sok esélye van.
0: A közeljövőben tehát majd érdemes lesz az őszi félidős választásokra figyelni, hogyha valakit a beszéd ezen eleme fogott meg, és valóban érteni szeretné ezt a részét is Donald Trump retorikájának. Ugyanakkor a szónoklat kapcsán már felmerült a háborúk és Irán ügye, így amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Teheránban megkezdődött Ali Hamenei, Irán volt legfelsőbb vallási és politikai vezetőjének, egyébként napokig tartó gyászszertartása, ahol egyebek mellett a Donald Trump elleni bosszúról szónokoltak az ajatollah hívei. Hogyan viszonyulhat mindenhez az amerikai elnök, különösen azok után, hogy azt szintén kijelentette, hogy erre a temetésre eleve azért kerülhet sor, mert Washington lehetővé tette?
1: Ez a pont, amit meg kell ragadni, mert hogy ő az Egyesült Államok és a saját dicsőségének tekinti azt, hogy a rendszer első emberét Ali Khamenei alatt ajatollahot most temetni kell. Ebben is csak féligassága lehet, hogyha ezt gondolja és ezt mondta, hiszen az iráni vezetőket az izraeli légierő likvidálta, nem pedig az amerikai. Az amerikai légierő az hatalmas támadásokat intézett iráni létesítmények, a forradalmi gárda egységei és a nukleáris létesítmények ellen, de magát a személyi likvidálásokat, azokat Ali Khamenei-jel az élen, azokat Izrael követte. Ettől függetlenül Trump szereti a dicsőséget magának követelni. Az, hogy Iránban jelenleg mit mondanak arról, hogy Donald Trumpon bosszút kell állni, az én úgy gondolom, hogy a a mondjuk így a temetési ceremónia része, nem gondolom, hogy az, amit, és a jelek szerint Trump sem gondolja, az, amit ott mondanak, vagy átkozódnak, az bármiféle befolyással lesz arra, hogy Donald Trump hogyan tárgyal Iránnal a továbbiakban, és hogy fennmarad-e az a keret megállapodás, ami jelenleg a itt-ott ekkor-akkor megsértett tűzszünetet fenntartja.
0: Ezek szerint egyelőre az iráni-amerikai tárgyalások kapcsán, amiket egyébként az ünnepség, illetve a temetés következtében egy picit felfüggesztettek, nem kell, hogy aggodalmat keltsenek, mármint a további alakulás kapcsán, és amíg az iráni helyzet egy picit pihen, addig az amerikai elnök figyelme kezd újra az ukrajnai háború felé fordulni, és Amerika 250. születésnapja kiváló apropó volt, hogy a holnap kezdődő NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszky ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is telefonon egyeztessen Donald Trumppal. De lehet tudni bármit arról, hogy mire koncentráltak ezek a beszélgetések?
1: Hát, ha a részleteket nem is lehet tudni, az kikövetkeztethető, hogy mind a két vezető igyekezett a maga oldalára állítani Donald Trumpot, aki rájellemző módon hol ezt mondja, hol azt mondja, hol azt mondja, hogy Zelenszky ellenállása miatt nem lehet béketárgyalásokat folytatni, hol pedig azt mondja, hogy az egésznek Putyin az oka. Azért, hogyha mondjuk sportról lenne szó, és pontozni kellene az eddig elhangzottakat, még mindig az a végeredmény jönne ki, én úgy gondolom, hogy Trump többször állt Putyin mellé, mint ahányszor Zelenszky mellé állt. Emlékezetes a tavaly februári megaláztatása a Fehérházban Zelenszkynek, és az is, hogy Trump lényegében minden amerikai segítséget leállított Ukrajnának. Hogy a NATO csúcson mit fog mondani, az kevésbé abból a szempontból lesz érdekes, hogy Ukrajnával kapcsolatban mi éppen az álláspontja, azt mindig meg tudja változtatni. Sokkal fontosabb lesz arra figyelni, hogy Trump mit mond majd a NATO jövőjéről, arról, hogy az Egyesült Államok milyen mértékű kötelezettségvállalást tart elfogadhatónak a maga részéről a NATO irányában, és mit vár el a NATO-tól. Igazándiból erre lesz érdemes most figyelni Ankarában, ahol szintén egy olyan vezető a házigazda, aki ha nem is olyan mértékben, mint Putyin, de mindenképpen autokrata, aki éppen most próbálja a kézhez szoktatni, megszelídíteni, megtörni az ellenzékét.
0: És ahogy arra ön is utalt, minden szem Ankarára szegeződik majd, és éppen Donald Trump amerikai elnök a NATO-hoz való hozzáállása miatt, és ezzel kapcsolatban az utóbbi hónapokban különböző kinyilatkoztatásokat vagy kijelentéseket lehetett hallani az amerikai elnöktől, és mivel elég gyorsan változtatja a véleményét, így rendkívül nehéz jósolni arra vonatkozóan, hogy milyen hangulatban érkezik majd Törökországba, de arról talán tudunk majd képet festeni a kedves hallgatóknak, hogy mennyire lesz nehéz dolga a NATO további vezetőinek, illetve a csúcstalálkozóra érkező vezetőknek Donald Trumppal.
1: Hát Mark Rutte-ra jutott az a hálátlan feladat a NATO főtitkára, hogy próbáljon ilyen Trump-suttogó lenni, így hívják NATO körökben Mark Rutte-t, aki próbálja pozitív irányba befolyásolni Donald Trumpot a NATO-val kapcsolatos álláspontját illetően. Azt ugyanakkor el kell mondani, hogy Donald Trumpnak egy dologban mindenképpen igaza volt és van a NATO európai tagjaival kapcsolatban, az, hogy ők belealudtak ebbe a hidegháború vége utáni időszakba, fölvették az úgynevezett hidegháborús osztalékot, azt jó részt a jóléti államra fordították, tehát hogy kevesebb pénzt kellett már katonai költségvetésre fordítani, és meg kellett követelnie Trumpnak azt, hogy a GDP 3,5%-ára vigyék fel a katonai kiadásokat, pont azért, hogy Európa valamennyire önálló és hatásos szerepet tudjon játszani a NATO-ban. Ezt azért mondom, hogy Donald Trumpnak ebben az egy dologban mindenképpen igaza volt, mert ezt ezt már Barack Obama is mondta az elnöksége alatt, hogy nem költ eleget a NATO európai része katonai kiadásokra, helyette abban bízik, hogy majd Amerika mindig a segítségére jön, és ott van fölötte az amerikai védőernyő. Csak ugye azt tudjuk, hogy Obama nem igazán ebben a stílusban mondta, inkább ösztökélte az európai NATO szövetségeseket, akik nem nagyon tettek semmit, majd jött Trump, aki nem ösztökélte, hanem bunkóval verte a fejüket, hogy csinálják meg.
0: Holnap kezdődik az aktuális NATO csúcs törökországi Ankarában, ahol ismét minden szem az amerikai elnökre, Donald Trumpra szegeződik majd. Arról, hogy ezúttal mit várhatunk Washington urától, Nagy Gábor külpolitikai újságíróval, a HVG vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Úttörő kezdeményezéssel állt elő az Európai Bizottság, amely célja az uniós gazdaság versenyképességének fellendítése lenne. De mit érdemes tudni a 28. rezsim munkacímet viselő kezdeményezésről? És milyen előnye származhatna egy ilyen reform megvalósulásából az egyes tagállamoknak? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Mezőszállási Márké a szó.
2: Nyitra városa mesterséges intelligencia és passzív wifi érzékelők segítségével fejlesztené a városi tömegközlekedést. A rendszer anonim módon méri majd az autóbuszok kihasználtságát, valamint elemzi az utazási szokásokat. Az összegyűjtött adatok alapján pontosabban tervezhetik meg a járathálózatot, optimalizálhatják a menetrendeket és hatékonyabban használhatják ki a járművek kapacitását. A projekt a Raptor 2026 Európai Innovációs Program részeként valósul meg júliustól decemberig egy startup vállalkozás közreműködésével. Nyitra egyike annak a 14 európai városnak, amely részt vesz a kezdeményezésben. A program célja, hogy az önkormányzatok és innovatív vállalkozások közösen dolgozzanak a városi közlekedés korszerűsítésén. Párkányban rendkívül alacsony részvétel mellett zajlott le a szombati népszavazás. A városban a szavazásra jogosult 7900 ember közül mindössze 775-en adták le voksukat, ami 9,8%-os részvételt jelent. Az esti órákban több szavazó körben is szinte üresen álltak a helyiségek. A választási bizottságok tagjai szerint a nyári szabadságok időszaka és a népszavazások iránti általános érdektelenség is hozzájárulhatott a gyenge részvételhez. Néhány körzetben ugyan választási igazolvánnyal érkező turisták is szavaztak, de ez sem változtatott érdemben az eredményen. Lángra kapott, majd felrobbant egy lángosos bódé szombat délután Rimaszombatban egy bevásárlóközpont parkolójában. A szemtanúk szerint közvetlenül a robbanás előtt mindenki elhagyhatta a bódét, így az esetben senki sem sérült meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a tűz akkor keletkezett, amikor a tulajdonos gázpalackot cserélt. A helyszínre tűzoltók és tűzvizsgáló szakértő is érkezett, akik megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. A robbanás okának pontos megállapítás azonban még folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, napközben több helyen záporok, eső elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Úszor kijáratánál Somorja irányába. A forgalom lelassult. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Következő percekben erről is beszélgetünk majd Ódor Lajossal, a Progresszív Szlovákia európai parlamenti képviselőjével, Szlovákia korábbi kormányfőjével. A világvezető gazdasági szereplői most már egy ideje egységes piaccal rendelkeznek. Európában azonban még mindig 27 különböző pályán, 27 szabálykönyv szerint játszunk, és ezt a problémát próbálná feloldani a 28. rezsim elnevezést viselő kezdeményezés, de egészen pontosan hogyan reformálná meg ezt az úgymond széthúzást?
1: A legjobb az volna mindenképpen, hogyha a tagállamok egységesen meg tudnának egyezni abban, hogy egy csomó dologban például tudnának harmonizálni, ez azt jelenti, hogy egy egységes piac alakulhatna ki ilyen szempontból. A probléma az, hogy főleg adózási kérdésekben, de más kérdésekben is nagyon sok tagállam védi azt, ami most náluk van. Sok olyan tagállam van, sorolhatnám akár Írország, Luxemburg, Málta vagy Ciprus, ahol például adózási kérdésekben nagyon különleges rezsim van, és ezt próbálják a tagállamot kihasználni, és ezért nagyon nehéz egy egységes adópolitikával előjönni. Na most, hogyha ez nincs meg, akkor tényleg nem beszélhetünk egy egységes piacról, mert bármilyen cég, aki szeretne befektetni más tagállamokban, akkor beleütközik azokba a korlátokba, hogy na most akkor ott milyen adót kell fizetni, hogyan kell a járulékokat a munkaerő után befizetni, tehát ilyen szempontból még mindig nagyon szétesett ez az egységes piac, és most az Európai Bizottságnak van ez a próbálkozása, hogyha ez nem megy ilyen egyszerűen a tagállamok között, akkor próbáljunk ilyen mellékúton ezt a dugót kikerülni egy ilyen 28. rezsim által, ami azt jelenti, hogy mintha egy 28. fiktív tagállam volna, és aki belép ebbe a rendszerbe, akkor ezekre a cégekre vonatkoznának egységes szabályok. Tehát ez az az alapgondolat, ami a bizottságot, meg minket is az Európai Parlamentben ösztökél arra, hogy hát akkor próbáljunk meg egy másik utat.
0: Mivel egy 28. fiktív tagállamot említett, ezért mielőtt tovább folytatnánk ennek a javaslatnak a szakmai elemeinek az elemzését, talán ez az a pont, ahol nem árt, ha kitérünk rá, hogy az Európai Uniónak most is több tagjelölt állama van, akik a jövőben szeretnék tovább bővíteni a 27-ek körét, adott esetben 28-ak vagy még néhány további tagállam körére. Okozhat gondokat abban az esetben ez a 28. rezsim elnevezés, tehát ez egyelőre munkacím, szóba jöhetnek még egyéb alternatívák, vagy már rányomták úgymond a pecsétet, és ez marad, bármennyire furcsán is hangozhat majd a jövőben.
1: Én ezt mindenképpen csak munkacímnek tartom, mivel tényleg semmi értelme nincs annak, hogy így beszéljünk erről, tehát szerintem még egy jobb megoldás az lenne, ha a nulladik rezsimről beszélnék, mert akkor nem állna fenn ez a probléma. De viszont a bizottság jött egy teljesen olyan gondolata, hogy nevezzük el ezt a rezsimet EU Inc-nek, tehát adjunk neki egy olyan nevet, ami tényleg nem használ semmilyen számot. Tehát ilyen szempontból szerintem egy pár hónap után majd áttérünk erre, mert így a befektetőknek és a cégeknek is sokkal egyszerűbb lesz, és nem rettenti el annyira az embereket, mert ha valaki rezsimről hall, akkor mindig a 30-40 évvel ezelőtt politikai rezsim jut eszébe, tehát ilyen szempontból szerintem jobb egy ilyen vállalkozói környezetről beszélni, vagy egy olyan cégformáról beszélni, ami próbálja egyesíteni Európát, és próbálja azt megoldani, hogy hogyan tudnának a befektetők, a kisebb cégek is az egész európai piacon működni.
0: Most, hogy megnyugtattuk a kedves hallgatókat arra vonatkozóan, hogy ennek az új kezdeményezésnek az elnevezése a jövőben nem idéz majd bennük rendkívül rossz múltbéli emlékeket, talán vissza is térhetünk a lényegi kérdésekhez, hogy melyek ennek a tervezetnek az alapillérei, illetve milyen típusú vállalkozásokra koncentrálna a leginkább az Európai Bizottság, tehát melyek azok a vállalatok, akiket nagyon szeretne megtartani az Unió.
1: Több probléma is van az Európai Unión belül, de az egyik legnagyobb az, hogyha megkérdezzük, vagy megnézzük akár a statisztikákat is, hogy a kis és középvállalkozók között hányan próbálnak befektetni más tagállamokban, akkor ez kevesebb, mint 20%. Tehát, mintha az volna, hogy a kis és közép vállalkozók egyszerűen nem is akarnak más tagállamokban befektetni, pont amiatt, mert hogyha megkérdezzük, hogy miért van ez, akkor azt mondják, hogy hát az

0: nagyon körülményes dolog, ismerni kéne ahhoz azokat a rendszereket, amelyek a más tagállamokban működnek, és ez nem is akkora nagy probléma a hagyományos ágazatokban. Tehát egy hentes vagy egy pék számára nem annyira fontos, hogy más tagállamokban is ott legyen, de viszont az új innovatív vállalatok, a startupok, scale-upok, az azt jelenti, hogy azok a cégek, akik egy ilyen nagyon innovatív gondolattal rendelkeznek, számukra létfontosságú az, hogy a későbbiekben tudjanak egy jóval nagyobb piacon működni, és hogyha megnézzük az Európai Unió szempontjából is, hogy miért fontos ez, akkor azt látjuk, hogy ha megnézzük azokat a cégeket, a legnagyobb cégeket, az 50 legnagyobb céget a világon, akkor ott csak egyetlen egy van Európából. Ez nagyon szomorú eredmény, mert nagyon nehéz a globális piacra betörni, főleg a digitális gazdaság vagy a mesterséges intelligencia területeken, hogyha nincs meg az a mérete a cégnek, mivel tudjuk azt, hogy hát rengeteg ilyen cég azon az alapon működik, hogy van több millió, vagy több 10 millió, 100 millió kliense, és ezen adatok alapján tudja magát a mesterséges intelligenciát is úgy kalibrálni, hogy azzal a világpiacon is sikeres legyen. Tehát pont az innovatív cégek számára kulcsfontosságú az, hogy ez megtörténjen, és ezért is próbálkozik most az Európai Parlament, meg hát én is személyesen azzal, hogy próbáljunk egy ilyen új rezsimet felállítani, ahol tudnánk segíteni ezeknek a cégeknek, azoknak az embereknek, vállalkozóknak, akiknek van egy jó gondolatuk, és ha az a gondolat életképes, és a későbbiekben szeretnék elérni az összes fogyasztót az Európai Uniós piacon, akkor legyen lehetőségük erre, anélkül, hogy fel kéne fogadni több 10 konzultáns céget arra vonatkozóan, hogy milyen a vállalkozói környezet, milyen az adózási környezet az egyes tagállamokban. Tehát főleg az innovációs cégekre vonatkozóan nagyon fontos ez a kezdeményezés.
1: És mivel ezekért az innovatív vállalatokért óriási verseny folyik a globális piacokon, hogy ki lesz az, aki egy-egy ilyen formabontó ötletet vagy kezdeményezést megszerez, ezért az Európai Unió se szeretett volna több időt veszíteni azzal, hogy mondjuk egy tagállamok által fontosnak tartott keretrendszert próbál kialakítani, tehát inkább egy ilyen opcionális 28. rezsimmel próbálják kikerülni azt, hogy akár évekig vagy évtizedekig tartó tárgyalásokba kelljen bonyolódniuk, amelyek végén még nem lenne teljesen biztos, vagy nem lenne rá semmi garancia, hogy az összes tagállam áldását adja rá. Tehát egy opcionális formáról van szó, ami mondhatni együtt létezik majd egy-egy tagállam eleve meglévő jogi keretével. De hogyan működhet a nemzeti jogszabályok és a 28. rezsim együttélése a jövőben? Hogyan igazodnak majd el a vállalatok ebben a két labirintusban?
0: Igen, nagyon jól elmondta azt, hogy senkit nem kényszerítünk arra, hogy belépjen egy 28. rezsimbe, hanem ez tényleg csak egy opcionális lehetőség a vállalkozások számára, de viszont nagyon fontos az, hogy ne legyen diszkrimináció, tehát ne legyen az, hogy más szabályok vonatkozzanak arra a cégre, ami csak nemzeti alapon működik, és arra a cégre, amely a 28. rezsimen belül működik. Tehát ezért fontos azt is elmondani, hogy nagyon alaposan ki kell térni azokra a szabályokra, amelyek megakadályozzák ezt a diszkriminációt. Tehát, hogyha ilyen egyszerűen szeretném elmondani, akkor az a cég tulajdonos, az ne vegye észre, hogy melyik rezsimben van, akkor, hogyha csak otthon akar befektetni, de viszont nagyon vegye észre azt, hogy a 28. rezsimben van, hogyha egész Európai Uniós méretekben gondolkodik. Tehát ez a legfontosabb szabály, amit szeretnénk elérni ezzel a 28. rezsimmel.
1: Mit kínálna ez a 28. rezsim az olyan kis és exportorientált tagállamoknak, mint amilyen Szlovákia is?
0: A legfontosabb dolog az, hogy most már a 28. század negyedén túl vagyunk, tehát nagyon jó lenne egy olyan modern vállalkozói környezettel rendelkezni, ahol nagyon gyorsan lehet egy céget alapítani, nagyon olcsón, és teljesen digitális módon, tehát, hogy úgy mondjam, valaki beül a hálószobájába, és akkor onnan végig tudja vinni az összes problémát, ami a cégét érinti. Tehát ilyen szempontból ez a teljes digitális hozzáférés nagyon fontos. Ezen kívül, ami engem egy kicsit meglepett a bizottság javaslatában, az az volt, hogy nagyon keveset foglalkozott adó kérdésekkel, ami szerintem ugyanúgy fontos a cégek számára, tehát hogyha valaki tényleg próbál más tagállamok piacára is bejutni, akkor nagyon sokszor adó akadályokba ütközik. Ezért is jöttem azzal a gondolattal, hogyha jó lenne, hogyha az Európai Parlament egy kicsit ambiciózusabb volna az adózási kérdésekben, és ezért készült ez a riport is erről, amiről majd fog szavazni az Európai Uniós Parlament, hogy az a vállalkozó, aki ott bennül a szobájában, és akkor menedzseli a cégét, annak ne kelljen adózási kérdésekben sem konzultáns cégekhez fordulni, hanem a saját adózási kontaktusain keresztül el tudja végezni mindazt a munkát, amivel be kell fizetni azokat az adókat is, amelyek más tagállamokban jönnek létre azáltal, hogy ott működik. Tehát ilyen szempontból ne lássa a határokat, az Európai Unión belüli határokat az adózási kérdésekben sem, tehát ilyen adóbefizetési Schengen. Tehát mi is át tudunk menni a schengeni határokon belül, anélkül, hogy észrevennénk, hogy ott határ van, tehát ugyanezt jó volna elérni cégi kérdésekben is.
1: Jelezte, hogy hamarosan az Európai Parlament elé kerül a javaslat, és az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága, aminek egyébként az alelnöke, és nem mellesleg öntöltötte be ebben az esetben a jelentéstevő szerepét is, már jóvá hagyta azt a jelentést, ami a 28. rezsim megvalósíthatóságáról szól, illetve azt tárgyalja, hogy hogyan járulhat majd hozzá mindez az Európai Unió versenyképességének a javításához. De hogyha a képviselők is zöld utat adnak ennek, akkor hogyan folytatódhat a 28. rezsim útja?
0: Fontos azt elmondani, hogy a jogi kérdésekben már a bizottság előjött egy javaslattal, tehát már van egy alap, amit el lehet rugaszkodni. Az én jelentésem az pontosan arról szól, hogy próbáljunk még erre az alapra egy kicsit többet oda tenni, főleg az adózási kérdéseket. Hogyha ez sikerül, akkor szerintem 2028-tól már az itteni vállalkozók is, akik esetleg szeretnének más tagállamokban is működni, már beléphetnek ebbe a 28. rezsimbe. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság elnöke is támogatja ezt a kezdeményezést. Szerintem a mai világban, amikor látjuk, hogy rengeteg állam erőből politizál, és nagyon fontos az, hogy főleg a digitális piacokon, főleg a mesterséges intelligencia terén, hogy mekkora az a vállalat, egy ilyen világban nem szabadna megengedni azt, hogy Európa ne legyen ott, mert hogyha nem leszünk ott 5-10 évig, akkor nagyon le fogunk maradni, és akkor mindig fönnáll majd annak a veszélye, hogy jön akár egy új amerikai elnök, és kikapcsolja Európát ezekből a rendszerekből. Tehát ilyen szempontból fontosnak tartom azt, hogy Európának meg kell tartani a versenyképességét, ott kell lenni a globális asztalnál, ahol ez a verseny folyik, és meg kell mutatni egy kicsit az izmokat is, mert vannak Európának izmai, csak egyelőre még nem tudjuk ezt annyira kihasználni, pontosan amiatt, hogy még mindig nincs egy egységes piac, hanem sokszor 27 nagyon különböző rendszer van, és amíg ezt nem tudjuk lebontani, ezeket a falakat a tagállamok között, addig nem tudjuk ezeket az izmokat megmutatni a globális piacon.
1: Ugyanakkor, ha már a tagállamok közötti falak említette, akkor érdemes arra is kitérnünk, hogy nem ez az első próbálkozás valamilyen hasonló jellegű kezdeményezésre, és a korábbi próbálkozások éppen a tagállamok eltérő politikai vagy gazdasági érdekei miatt estek kútba. Ezúttal hogyan viszonyul hozzá a 27-ek csoportja, mi a véleményük a 28. rezsimről, és túlélheti a tagállamok esetleges ellenkezését ez a kezdeményezés?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert eddig mindig az volt a probléma, hogyha a tagállamoknak meg kellett egyezni valamiben, akkor sokszor az történt, hogyha meg is egyeztek benne, akkor lényegében, amikor ezt próbálták a saját jogi környezetükbe bevinni, akkor mindig voltak különbségek a tagállamok között. A másik meg az volt, hogy sokszor még megegyezni sem lehetett, mert mindig volt olyan tagállam, aki megvétózta például ezeket a kezdeményezéseket. Na most ez annyival nagyobb esélye van a 28. rezsimnek, hogy ez egy kicsit a tagállamokon kívül fut, tehát egy ilyen pán-európai rezsimről van szó, aminek nagyobb az esélye. Viszont adózási kérdésekben itt is lehet probléma, ezért mi azt a stratégiát választottuk, a parlamenti képviselő társaimmal, hogy próbáljuk befókuszálni az adózási kérdéseket pont ezekre az innovációs startup cégekre. Pontosan azért, mert ezek a cégek az életük elején nem fizetnek olyan sok adót, tehát ezért nem kell, hogy akkora szenzitivitás legyen a pénzügyminiszterektől, mert hát nem annyira nem fontosak a bevételek szempontjából, ezért ez működhet. De hogyha ez az út sem járható, akkor még mindig van egy olyan lehetőség, hogyha 7-8 tagállam megegyezik abban, hogy kipróbálják ezt a 28. rezsimet adózási kérdésekben is, és a többieknek viszont meghagyják azt a lehetőséget, hogy később beléphetnek ebbe a rendszerbe. Tehát ez is benne van ebben a riportban, amiről majd a parlament fog szavazni, hogy gondoltunk arra is, hogy azért nem olyan egyszerű politikailag is ezt átvinni a tagállamokon, de én mindig azt mondom, hogy ha esetleg a végén nem is sikerül, akkor számomra mindig az fáj jobban, hogyha nem is próbáltam meg, és nem az, hogyha megpróbáljuk, és nem sikerül a végén. Tehát nagyon fontos szerintem az, hogy a mostani globális világ elrendeződésben Európának is ott kell lenni, és mindent meg kell próbálni ahhoz, hogy ez sikeres legyen. A 28. rezsim ez lehet egy ilyen kis ugródeszka ezen az úton.
1: Ma délután kezdődik az Európai Parlament nyári szünet előtti utolsó plenáris ülése, amelyen a képviselők egyebek mellett arról vitáznak majd, hogy hogyan járulhatna hozzá az unió versenyképességének megerősítéséhez a 28. rezsim munka címen ismert kezdeményezés, amely célja egy vállalkozóbarát, egységes szabályrendszer kialakítása. Arról, hogy hogyan viszonyulhatnak a reformhoz az egyes tagállamok, és legkorábban mikor léphetnek életbe a szóban forgó változtatások, Ódor Lajossal, a Progresszív Szlovákia európai parlamenti képviselőjével, Szlovákia korábbi miniszterelnökével beszélgettünk.

8 óra 56 perc, és kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba július 6-án hétfőn. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Köteles Szabolcs várja önöket. A hangmérnök Kovács János és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszont hallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Mai műsorunkban diákokkal és öreg diákokkal beszélgetünk, hogy kiderítsük, milyen volt 60 éve érettségizni, milyen volt kéménden felnőni, milyen volt sztár színészekkel interjúzni, és milyen volt idén megnyerni a Tompa Mihály országos versenyt. Most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket, a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Újra tanúskodik Zoltán Andruskó a kuciakügyben. Ismét súlyos támadás érte Kijevet. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő. Jönnek a részletek. A Ciril és Metód ünnepe alkalmából tartott dévényi megemlékezésen Peter Pellegrini államfő a függetlenséget, az egyenjogúságot és a műveltséget nevezte a két hittérítő legfontosabb örökségének. Beszédében hangsúlyozta, egy ország csak akkor őrizheti meg hosszú távon önállóságát, ha a polgárai műveltek, ismerik történelmüket és kultúrájukat. Az államfő szerint a mesterséges intelligencia és a modern technológiák korában különösen fontos, hogy az emberek ne mondjanak le az önálló gondolkodásról. A fiatalokat arra biztatta, hogy továbbra is a tudás megszerzésére törekedjenek, mert ez jelenti a legjobb választ a gyorsan változó világ kihívásaira. A Bazini Speciális Büntetőbíróság ma folytatja a Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának ügyében zajló tárgyalást, valamint az ügyészek ellen tervezett merényletek perét. Ismét tanúskodik Zoltán Andruskó, aki a gyilkosság közvetítőjeként jogerősen 15 éves szabadságvesztését tölti. Korábbi vallomásában Alena J-t nevezte meg a megrendelések egyik szereplőjeként, még állítása szerint a háttérben Marian K. állt. A bíróság ezúttal további bizonyítékokat ismertet, és a tanú vallomásában esetlegesen felmerült ellentmondásokat is tisztázni kívánja. A 2018-as kettős gyilkosságok ügyében Marian K. és Alena J. elleni már harmadszor folyik eljárás, miután a legfelsőbb bíróság két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett. Legalább 9 ember meghalt és 46 megsérült a Kijev elleni újabb nagyszabású orosz rakéta és drón támadásban. Az ukrán hatóságok szerint a mentés továbbra is tart, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. Több lakóépület súlyosan megrongálódott, köztük egy 9 emeletes társasház, amelynek felső szintjei szinte teljesen megsemmisültek. A főváros környékén is voltak halálos áldozatok és sérültek, Odesszát szintén támadás érte. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ismét arra kérte a szövetséges országokat, hogy mielőbb biztosítsanak rakétákat a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Tovább terjed a dél-franciaországi erdőtűz, ezért a Tour de France harmadik szakaszának franciaországi részét nézők nélkül rendezik meg. A Kelet-Pireneusok térségében több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni, a lángok már mintegy 4500 hektárnyi területet érintettek. Az oltásban 700 tűzoltó, 200 jármű, valamint repülőgépek és helikopterek vesznek részt. A hatóságok szerint az időjárási körülmények továbbra is sajnos kedveznek a tűzterjedésének. Már legalább 3342 halálos áldozata van a június végi venezuelai földrengéseknek. Több mint 16 000 megsérültek és legalább 17 000 maradtak fedél nélkül. A legsúlyosabb károk az ország északi részén és Caracas környékén keletkeztek. A hatóságok vasárnap több mint 150 azonosítatlan áldozatot temettek el. A venezuelai kormányt bírálatok érték a mentési munkálatok lassúsága miatt. A térségben dolgozó szlovák mentőcsapat vasárnap tért haza, de túlélőket már nem tudott felkutatni. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében Norvégia-Brazília nem kis meglepetésre 2-1 és Anglia-Mexikó 3-2. A Jakub Bartolcsics Gavlider Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban.
2: Időjárás.
3: Ma változóan felhős időre számíthatunk, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Vágsejjén a Szent Háromság téren két személyautó ütközött, a helyszínen a szabad forgalmi sávban lehet elhaladni, valamint baleset történt Úszor kijáratánál Somorja irányába. Vezessenek óvatosan.
2: Jó utat. Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd egy nagymegyeri házaspárral beszélgetünk, akik 60 éve érettségiztek Kassán. Végezetül Hégli Dusan kalauzol bennünket gyermekkora kéménygyére. Műsorunk második órájában megismerkedhetünk Bohó Márkusszal, aki elérte, hogy Molnár Piroska és Szacsvai László a Rimaszombatba látogassanak. Most kedvcsinálónak hallgassunk meg egy rövid részletet ebből a beszélgetésből.
1: A másik pedig Szacsvai Lászlóval volt, amikor elszavalta a Kosztolányi örökérvényű versét Mostan színes tintákból álmodom. A döbbenetes csendet teremtett ezzel a verssel. Olyan kisugárzás áradt belőle, és a 80 évnyi élettapasztalat, ami van a háta mögött, és ez a nagysága, művészi nagysága, hogy én teljesen akkor meghatottam.
0: Műsorunk harmadik órájában, azaz 11 óra után Ördög Zsófia elárulja, milyen érzés volt a Tompa Mihály országos versenyen a középiskolás szavalók között a legjobb eredményt elérni. Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok!

Ma 2026. július 6-a van, névnapjukat a Csabák és a Máriák ünneplik. Továbbá ma van a Csók világnapja is. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. Husz Jánost mágián égették meg. Husz a késő középkori cseh reformmozgalom egyik meghatározó alakja volt, akit a konstanci zsinat eretnekség miatt elítélt, papi rendjétől megfosztotta, majd átadta világi hatóságoknak, amely mágián kivégeztette. Husz János halála a cseh, huszita és a protestáns emlékezetben mártíriumként rögzült. Ben Louis Pasteur francia kémikus mikrobiológus ezen a napon adta be az első sikeres oltását veszettség ellen egy kutyaharapott kisfiúnak. Ben ezen a napon Magyarország bécsi döntés által kibővített területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert. Budapest és közvetlen környéke kivételével, ahol a jobboldali közlekedésre még néhány hónapot várni kellett. Taróci Balázs, az egyik legsikeresebb magyar férfi teniszező, a svájci Heinz Günthard oldalán 1985-ben ezen a napon megnyeri a wimbledoni tenisztorna páros döntőjét. Ma 75 éves Végvári Ádám, magyar énekes, zeneszerző, gitáros. Végvári a Metropol együttesben kezdte zenei pályafutását, majd néhány kitérő után 1980-ban került a Neoton Familia együtteshez, amelyben annak feloszlásáig játszott. Később tagja volt az Éva Neoton és a Neoton Familia sztárjai zenekaroknak is. Ma ünnepli 80. születésnapját Sylvester Stallone Golden Globe-díjas amerikai színész, akit az egyik legmeghatározóbb akciófilm sztárként tartanak számon. Legnagyobb sikereit a Rocky és a Rambo sorozattal érte el. 2015-ben került mozikba a legújabb Rocky film, a Creed Apollo fia, és az ebben nyújtott alakításáért Sylvester Stallone több díjat és jelölést kapott, köztük egy Golden Globe-díjat és egy Oscar jelölést. Éve hunyt el Louis Armstrong, amerikai énekes és trombita művész. A szegény negyedben felnövekvő Armstrong később nem csak jazz muzsikus lett, hanem szórakoztató művész is, és a jazz elterjedése, valamint a fekete bőrű muzsikusok elfogadása nagymértékben köszönhető munkásságának. Emlékét a számtalan felvételen kívül a New Orleans-i Louis Armstrong nemzetközi repülőtér őrzi. Végül, de nem utolsó sorban, 10 éve hunyt el Pető Zsolt, Balázs Béla díjas magyar zeneszerző, a Pannonia Filmstúdió zenei referense. Pető kezdetben a Magyar Rádió zenei munkatársa volt, majd több száz filmhez és bábjátékhoz írt dalokat. 1962-től a Pannonia Filmstúdió zenei referense. Sok más mellett Dargai Attila, Foki Ottó, Nep József, Jankovics Marcel és Ternovszky Béla animációs filmjeinek zeneszerzője lett. Pető Zsolt ezen felül írt kórusműveket, táncdalokat, zongoradarabokat is.

0: A következő percekben a német házaspárral, német Évával és német Tiborral fogunk beszélgetni, akik 60 éve osztálytársként érettségiztek a kassai ipariban, és most ennek emlékére társaikkal együtt gyémántoklevelet vehettek át az alma máterüktől. Először is azt tudakoltam, hogy mit jelent nekik ez a gyémántoklevél.
1: Egyrészt hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ezt megérhettük, másrészt, hogy ezt értékeli a régi alma máterünk.
0: Ugye ez 60 évvel ezelőtt érettségiztek, ez ezért járt. Azért ez a 60 év az ilyen megdöbbentő szám.
1: Hát megdöbbentő, meg olyan megindító, meg voltunk hatódva is, igen, utána.
0: Ugye Kassán beszélgetünk, ez egy kassai iskoláról beszélgetünk, de mindketten csallóköziek. Hogyan kerültek annó Kassára?
2: Hát annak idején 1962-ben és azokban az években nagyon sok nyugati, mert mi nyugatinak tartottuk azokat a diákokat, akik rászánták magukat, hogy eljöjjenek az ország másik végébe, Kassára, a híres ipariba, mert hát végeredményben nagyon nagy hírneve volt ennek az iskolának valamikor.
0: Németh Tibor konkrétan honnan indult? Milyen városból, csak hogy konkretizáljuk?
2: Hát Nagymegyerről indultam. Végeredményben itt ismertem meg az Évát is, akivel azóta együtt élünk, és
0: osztálytársak voltak.
2: Osztálytársak voltunk, együtt tanultunk, utána együtt telepettünk meg Nagymegyeren, családot alapítottunk, és hála Istennek megértük ezt a kort, amikor 60 év után is visszajöhettünk az iskolába, osztálytalálkozóra.
0: Németh Éva honnan indult el az ipariban, milyen településről, és hogy milyen volt először meglátni Kassát, ami gondolom ahhoz képest egy sokkal nagyobb város volt.
1: Én szintén Csallóközből, Dunaszerdahely mellől, Nagyabony kis falujából indultam el. Teljesen véletlenül adódott nekem ez a lehetőség. Az iskola akkori igazgatója, az alapiskola igazgatója felajánlotta nekem, hogy megpróbálhatom, hogy oda felvételizzek, és felvettek, és így kerültem Kassára. Mindig is vágyam volt abból a kis faluból egy kicsit távolabb látni. Kassa, hát ez nekem teljesen... Első pillanatban hazamentem az iskolából, és azt mondtam a szüleimnek, hogy én megyek Kassára. Meglepő volt, de így volt, és nem gátoltak a szüleim, és így kerültem az iparba.
0: És az utazás ilyenkor hogy zajlott? Gondolom vonaton, és havonta egyszer, mert úgy tudom elképzelni, hogy akkoriban hetente nem jártak haza az emberek.
2: Akkoriban hetente nem jártak haza az emberek, végeredményben csak a nagy ünnepek, a karácsony és a húsvét volt, amikor hazamentünk. De nagyon romantikus utazásaink voltak, tömött vonatokon, nagyon sokan voltunk, egymásnak helyet foglaltunk. Érdekes volt, na mindenképpen fiatalok voltunk, és így éltük az életünket.
0: 60 évvel ezelőtt ilyenkor lehetett már zenélni a vonatokon, vagy énekelni, vagy mégis ez hogy nézett ki?
2: Nem lehetett zenélni, mert általában úgy utaztunk, hogy az éjféli vonattal, ami Pozsonyból indult éjfélkor, reggelre itt voltunk, mentünk az első órára, tehát végig pihentük az utat végeredményben.
0: A beilleszkedés a városba és az iskolába, ami azt jelenti, hogy ilyenkor ez teljesen szülői segítség nélkül történt, mert ugye aki közelbe jár középiskolába, azért az minden nap hazamegy, megbeszél a szüleivel, ha kell tanácsot kér, vagy a barátaitól, de hát egy ilyen kvázi kiszakított helyzetben ezt az ember hogy oldja meg? Egyáltalán meg kellett találni az iskolát, még a intrit, a kollégiumot. Gondolom azért ez először nem volt olyan egyszerű.
1: Hát ez egyáltalán nem volt egyszerű. A falunkból akkor egy fiú az orvosi főiskolára járt, és édesanyám őt kérte meg, hogy engem szeptemberben kísérjen fel Kassára, és vele mentem a vonaton, ő a Kassán kiszálltunk, a villamosra feltelt, és azt mondta nekem, hogy majd a villamos vezetőtől kérdezzem meg, hogy hol a kollégium, és szóljon, hogy ott kell kiszállnom. Kiszálltam, nagy szemekkel, ez egy régi épület, 40-en voltunk egy szobába, hát mit mondjak, nem volt túl biztató, de fokozatosan megszoktuk, jól éreztük egymással magunkat. Nagyon sokat tudnék erről mesélni, sok élményünk volt abban a régi kollégiumban, az valamikor egy egyházi iskola volt, és Ez volt az első éven, aztán...
0: Önkor nem bántam meg, hogy lehet, hogy még se kellett volna ide jönni, 40 emberrel együtt élni.
1: Hát első alkalom volt, mikor október 20 valami államünnep volt, akkor mehettünk haza hétvégére, akkor haza is mentem, és megvallom őszintén azzal elhatározással, hogy én ide többet nem jövök vissza. Ahogy közeledett az idő, hogy na, akkor vissza kell menni, én ezt a szüleimnek nem mondtam, de bizony én, mikor jött az idő, hogy menni kell vissza Kassára, én bepakoltam, és felültem a vonatra, és visszajöttem. És ez többet nem fordult elő, ez a szándék. Attól fogva én úgymond kassai diák lettem.
0: És a fiú kollégiumban is ilyen állapotok uralkodtak? Mert ezt gondolom nem egy kollégium volt, vagy igen?
2: Hát két kollégium volt, de mi három osztály egy kollégiumban voltunk. Nekem nem okozott nagy gondot a kassai ittlét, ugyanis nagybátyám Kassán lakott. Én 6 évesen kerültem először Kassára, szlovákul tanulni hozzájuk. Ők ugyan magyarok voltak, de a házban, ahol laktak, szlovák gyerekekkel játszottunk, és nekem ez egy nagyon nagy plusz jelentett akkor. Szinte plusszal indultam a szlovák tanulásban is, és mindig megvolt egy előnyöm a többiekkel szemben. Egyébként nosztalgiázok egy kicsit. Tegnap délután, mikor úgy elválni készültünk a társaságtól, végig sétáltunk az Erzsébet utcán, annak idején Sróbár utcának hívták, és ott volt az a bizonyos lakás, ahol a nagybátyám lakott. Annak az erkélyét megmutattam a többieknek, hogy nézzétek, én már 6 éves koromban itt játszottam ezen az erkélyen.
0: Még ilyen régi vágású tanárurakat és tanárnőket, bár gondolom tanárelvtársakat és tanárelvtársnőket abban az időben kell elképzelnünk, de volt egy ilyen régi vágású, monarchisztikus hangulat ennek az iskolának, vagy ez azért túlzás?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, sőt nem gondolom, hanem meg vagyok róla győződve, hogy ez egy nagyon régi, amúgy is régi patinás iskola volt, és ennek a hangulatát éreztük. Egész végig mind a 4 éven keresztül éreztük. Nem csak a tanárokban, a tanárok is olyanok voltak, hogy egész más hangulatot tudtak teremteni ebben az iskolában, de maga az épület is egy régi épület volt. A műhely, mert hát egy műszaki iskoláról lévén szó, fontosak voltak a műhelyek is, a műhely gyakorlat helyszínei, hát azok kimondottan monarchia korabeli gépekkel felszerelve számunkra, vidéki gyerekek számára egy újdonság volt, és mindenképpen érdekesség.
1: Hát igen, én is azt éreztem, hogy most olyan helyre kerültem, Kassának még akkor nagyon is megvolt a régi polgári milliója, és a iskolában, hát én nekem volt egy külön történetem, ugye mikor jöttem a felvételire, akkor nem volt ilyen kísérő meghívó levél, és akkor azzal kellett bejelentkezni. Rezsó a tanár úr volt a osztályban, ahol felvételizni kellett, és kérte ezt a papírt tőlem. És mondom, nekem nincsen semmilyen ilyen papírom, mert már arra nem volt idő az iskolában, mert az utolsó pillanatban kaptam a felajánlást. És kitessékelt az osztályból, akkor úgy egy kicsit, hogy mondjam, elbizonytalanodtam megint, de kijöttem a folyosóra, és ottan voltak diákok beosztva, akik segítettek, hogyha valami probléma adódott, de aztán ez megoldódott, ez a probléma, és minden rendben jött. Tán a egész 4 év alatt én nagyon sokat kaptam attól az iskolától. Lehet, hogy nem szakmailag, de úgy is, de mint műveltségbe, kultúrába, ilyen városiasodásba, abból a kis faluból nagy lépés volt ez nekem.
0: Kedvenc tantárgyak?
2: Én nem is tudok erre mit mondani. Nem volt kedvenc tantárgya. A műszaki dolgok nagyon érdekeltek, de hál' Istennek például a magyar irodalmat is olyan tanár tanította, Kanóc János, aki el tudta velünk hitetni, hogy igenis nagyon szép ez a magyar irodalom.
0: Hát ugye utaltunk már rá, hogy két Csallóközi fiatal Kassán ismerkedik meg, és aztán házasságot is köt, hogy ez hogy történt?
2: Ez úgy fokozatosan alakult ki, nem volt ez a szerelem első látásra, de úgy az érettségig azért kialakult az a helyzet, hogy hát úgy megismertük egymást, és rájöttünk arra, hogy talán jó lenne együtt folytatni.
0: Az a megejtő, hogy szerintem nem egészen 20 kilométerre éltek egymástól, és tényleg, mit tudom, 400 kilométert kellett elutazni, hogy aztán ez végül is összekötődjön az a két sors, két élet.
1: Mi talán még az alapiskolában is jártunk olyan rendezvényekre, ahol együtt voltunk, csak nem tudtunk egymásról. De a későbbiekben mindig együtt utaztunk, ha hazamentünk, és akkor már nekem könnyű volt a dolgom, mert sokszor nem volt ülőhely, nekem volt, aki foglalt ülőhelyet. És hát felett ugyanúgy, hát ez egy ilyen fiatalok voltunk, diákszerelemből alakuló lassan-lassan. Nem rögtön, még az érettségi után sem, de azóta meg, hál' Istennek, szép családunk lett. Minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, meg ahogy elképzeltük, hogy majd így fogunk élni. Hogyan leszünk egy család gyerekekkel.
0: Milyen volt a 60 évvel ezelőtti Kassa? Most végig, ahogy említette, végigmentek az ünnepség után Kassán, de hogy mi az, ami ugyanolyannak tűnik, mi az, amiben változott a város?
2: Talán azzal kezdeném, hogy akkor, amikor mi itt jártunk, éppen fényképeket húzogattunk elő ott a találkozón, köztük egy képet, amikor följöttünk az új város részbe, aminek a szélén volt egy cukrászda, és amögött semmi. Ma egy egész város épült ki ezen a helyen, sőt a többi helyen és a Kassának, de számunkra azért a belváros volt az igazi. Ott laktunk, az internátusunk a fő utca egyik végén volt, az iskola a fő utca közepén, a műhely a fő utca végén, tehát mi végeredményben az napi életünket is a fő utcán éltük, és jártunk végig rajta, ami most szebb lett, de egészében nem változott a hangulata, ugyanaz maradt, mint a 60-as években.
0: 60-as évekből hiányzik-e valami Németh Évának?
1: Azért ma nem egészen ugyanolyan a fő utca, mint volt, mert a mi időnkben azért nem volt ilyen színes. Tudjuk, hogy milyen rendszerben éltünk. Egy kicsit minden szürkébb volt. Most azért sokkal szebb a fő utca is, meg a város maga is. Hát biztos van még, amit sok mindent, hát Kassán sok minden vár még arra, hogy abból igazán gyönyörű, szép város legyen.
0: Volt a kedvenc fagyizóhely, vagy kocsma, nem tudom, annak idején, ami most már nincs valószínűleg.
2: Ezt állandóan emlegetjük a gyerekeinknek is, és itt ilyen összejövetelekkor is, hogy volt a fő utcán egy cukrászda, ahova beültünk egy koronás málna mellé, és tanultunk. Arra konkrétan emlékszünk, hogy a atomreaktor működését próbáltuk egymásnak elmagyarázni és megtanulni. Hát az már nincs, de a nosztalgia és a régi emlékek megmaradnak, ilyen apró részletek is.
0: Én elmentem megnézni ezt az ünnepséget, ugye hát egyszerű matematika, hogyha ez 60 éve volt az érettségi, akkor az itt már olyan 80-hoz közeledő emberekkel beszélgetünk. Fejben ezt mennyire nehéz kezelni, ezt a helyzetet, hogy elment az a 60 év, de még tulajdonképpen még fejben az ember még mindig, mint hogyha diák lenne.
2: Az ünnepségen engem ért az a megtiszteltetés, hogy a 60 éves találkozóra jövő emberek nevében, illetve diákok nevében pár szót szóljak a társasághoz. Én azzal kezdtem a beszédemet, hogy annak

0: tele, de azért minden esetre nagyon érdekes volt az egész találkozó, mert úgy zajlott, hogy most már nem akartunk táncolni, nem akartunk mulatozni, hanem mindenki azzal volt elfoglalva, hogy minél többet tudjon a másikkal beszélgetni, társalogni, és a legérdekesebb az egészben az elvállás volt, hogy végigjöttünk a Srobár utcán, a mai Erzsébet utcán, és olyan nehezen tudtunk elválni, mert mindenkinek az agyában az a gondolat motoszkált, hogy vajon hogy lesz tovább, lesz-e még 5 évvel későbbi találkozó. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon furcsa hangulat volt.
1: De hogy talán erre rákötve, az ember 4 évig jár ideális esetben középiskolába, és ez aztán tulajdonképpen eltörpül a évtizedek hosszú sorában, és mégis ez a 4 év valamiért olyan, mintha sokkal fontosabb lenne, mint más 4 évek. Hogy ennek mi lehet a titka, hogy miért tűnik az, hogy néha ennyire fontosak a középiskolás évek?
2: Kollégiumban laktunk 80 lányok, és mi ott úgy éltünk, mint a testvérek. Minden, ami velünk abban az időben megtörtént, az közös élmény volt, vagy esetleg kudarc. És mikor leérettségiztünk, és búcsúztunk egymástól, mint a Komenszky utca melletti lévő parkban jöttünk össze, és nem tudtunk egymástól elbúcsúzni. Járkáltunk föl le, és azt mondtuk, hogy mi inkább itt maradunk, bárcsak maradhatnánk együtt. Ez eltartott 2 napig, mire azt mondtuk, hogy na hát azért mégis el kell indulni, és innentől indult aztán mindenkinek az élete. Időnként szoktunk találkozni egyikkel, másikkal, de hát mindenki egymástól távol élt. Úgyhogy ez az élmény, ez egy örök élmény. És most, mikor búcsúztunk a Srobár utca, illetve Erzsébet utca végén, akkor ugyanez a sztori megismétlődött. Álltunk ott, mondtuk a magunkét, és tudtuk, hogy azért ez már egy kicsit mégis más búcsúzás.
1: Az előző percekben Németh Évával és Németh Tiborral a Kassai Ipari 1966-os végzős osztályának egykori diákjaival beszélgettem.

Kedves hallgatóink, elkezdődött a nyári szünidő, én pedig egy kis nosztalgiázásra biztatom önöket. Kérem, írják meg nekünk, hogyan emlékeznek az érettségi vizsgájukra, és ha esetleg a tételeket is fel tudják idézni, azt is elküldhetik. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik, SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az érettségivel kapcsolatos élménybeszámolóikat várom, 0919-248-022, külföldről plusz 421-919-248-022.

0: többnek, csak Jákob vélte többnek.
1: Kedves hallgatóink, most a Szűke Patreon című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: Hát alapjában véve párkányi vagyok, de életemben ott éltem talán a legkevesebbet. Én 71-ben születtem Kiskeszin, utána 6-7 évet laktunk Kéménden, és utána 4 évet Párkányban, majd fölköltöztem Pozsonyba, és azóta itt élek. Úgyhogy amikor kérdezik, hogy hová valósi vagyok, akkor általában Párkányt szoktunk mondani, de Kéménden a gyerekkorom nagyobb része azért ott zajlott le. Kémén az ugye Garampart, alsó Garam mente, mint egy 15 kilométerre Párkánytól, Kiskeszi az szintén, csak ugyanúgy az Ipoly mentén, és hát Párkány pedig ott található, ugye a Dunaparton, ahol a három folyó, az Ipoly, Garam, Duna összefolyik.
1: És így gyermekkorodban vagy fiatalkorodban mely épületekhez vagy természeti látványosságokhoz fűzött ilyen bensőségesebb viszony, vagy amire egy vissza tudsz emlékezni, hogy az valamiért érdekes volt számodra gyermekkorodban mindenképpen?
0: Hát szinte mindegyik helyszínről van valami vizes sztorim, vagy az Ipolyjal, vagy a Garammal, vagy Párkányból a Dunával, de ugye a legtöbb dolog, amire emlékszek, az talán Kéméndel függ össze, ott voltam már ilyen 4-5 évesen óvodás, meg alapiskolás, és ott hát a három kiárata a falunak, tehát a egyik oldalon a Garamhíd és a Sziget környéke, az egy nagyon kedvelt helyünk volt, aztán volt Bényfele a Várhegy, amit a mai napig nem nagyon értünk, hogy miért a Várhegy, mert nem olyan nagy, magas dombról van szó, viszont a környezet az gyönyörű. Ajánlom mindenkinek ott a Holdgaram részét Bényfele. És aztán volt számomra a legérdekesebb, ahol az iskola is volt, meg ahol mi is laktunk a Barti úton, ott volt egy traktorállomás, és annak volt egy elhagyatott része, és olyan mezőgazdasági gépek voltak ott lerozsdásodva, amit szerintem, hogyha nem kell nagy kreativitás hozzá, hogy egy fiú elképzeli mondjuk, hogy 6-7-8 évesen mi mindent lehet ott csinálni, hát ezt csináltuk mi is, úgyhogy ez volt talán négy, ami leginkább lekötött abba az időbe.
1: És akkor jól érzem, hogy a traktorállomás az, ami így a legközelebb áll a szívedhez, és hogyha igen, akkor kérlek, hogy azért mondjál egy történetet erről, mégis mit csináltatok, esetleg volt-e valami húzósabb sztori?
0: Hát volt mindenféle, voltak elhagyatott gépek, és ebben komplett világháborúkat lehetett végigjátszani, tehát ezt nem kell mondanom, meg hát nagyon izgalmasak azok az, hogy még valami részben működik, esetleg mozog valami emelőkar, vagy bele lehetett bújni, többen ott az utcából, többen srácok is jártunk oda, és akkor mi, akik ott ismertük ezt a környéket, akkor néha a faluból a többi srác is megkért, hogy mutassuk már meg nekik, persze mi ezt úgy kezeltük, mint a sajátunk lenne, úgyhogy aztán érdekes mindenféle kis bandaviták is kerekedtek, de gyakran voltunk ott az iskola után, meg közel is volt, és tényleg egy jó hely volt, meg ugyanígy a Garamparton is.
1: Akkor az ilyen Pál utcai fiúk jellegű dolgokat képzeljünk el?
0: Hát annyira durva nem volt, meg talán nem is volt annyira szervezet, inkább az a lehetőség, hogy mondjuk bele lehet mászni egy traktor kabinjába, és akkor ott el lehet lenni, és akkor a köré lehet játékokat szervezni, tehát tényleg mi harcoltunk egymás ellen, volt, hogy komplett új gép került oda, vagy elvitték a régit, és akkor ez fölborította a rendet ott, tehát hogy tényleg nem tudom, hogy kinek mit jelent, de hát hogyha szerintem máma fölnőtt emberként is, hogyha valakit beengednek valami nagy mezőgazdaság gépbe, azért unatkozni nem fog vele biztosan, még ha nem is tudja működtetni.
1: És a felnőttek hogyan viszonyultak ehhez, hogy kergettek el titeket onnan?
0: Hát nem tudtak róla. Tehát ez nem volt publikus, tehát nem volt ott semmi veszélyes dolog, de mégis azért ezek elhagyatott roncsok voltak tulajdonképpen. De hát ez annyira a falu szélén volt, és Kéménden az iskola is a falu szélén van, tehát hogy ez annyira adta magát, hogy nem nagyon lehetett vele mit csinálni, és ráadásul még a falu nagy része csak elment ezelőtt a iskolából hazafele, mi, akik ott laktunk a környéken, mi meg ott laktunk, és emiatt sokkal közelebb állt hozzánk ez, de mi is eljártunk a falu teljesen másik végére, hogy említettem a Garamnak a Bényi ágához, hát az is egy nagyon szép környezet volt, természetesen a focipálya és a focipálya mellett lévő kuglipályával ellátott kocsma, tehát ezek mind érdekesek, csak hát 10 éves korig nem mindig az érdeklődés az még nem ugyanaz, mint egy kamasz gyereknek, úgyhogy én 10 éves koromban aztán elköltöztünk Kémendől.
1: És hogyha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, és még nem jártak Kéménden, vagy már nagyon régen jártak Kéménden, szerinted miért érdemes oda betérni, hogyha arra járnak?
0: nem a traktorállomás semmiképp, de Kémen egy központi faluja a hét kurtaszoknyás falunak, ugye ott Alsó Garam mentén, amely komoly hagyományokkal rendelkezik, és hát a falu környéke, tehát a sziget például, a Szerelem-sziget, amit így hívnak ott a Garamparton, az egy nagyon vadregényes hely, hogyha valaki oda megy, vagy a kémendi pincék, ugye híresek, és a faluban meg megtalálható minden, ami egy központi falut megillet, tehát orvostól a templomig, a vasútállomás például, az is egy izgalmas dolog, mert azon ritka falvak közé tartozik. Én elég sok helyen járok Dél-Szlovákiában, és nagyon kevés helyen van az, hogy a falu közepén megy át a vasút. Én például még emlékszem gyerekkoromban a gőzösökre, amik naponta mentek ott át, és átszeli, és a vasútállomás is a falu közepén van. Ez is mára már egy kicsit, aki szereti az ilyen típusú dolgokat, annak ilyen szempontból is érdekes a falu. És van egy gyönyörű temploma, amit szintén érdemes megnézni, ezeket tudom ajánlani.
1: Hégliduson rendező koreográfust hallottuk, az Ifjú Szívek Táncínház főigazgatóját.

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal. Szép délelőtöt és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Bohó Márkusz, ifjú kultúra szervező elárulja, miért szerette meg a régi magyar filmeket, mit gondol az operetről, és hogyan sikerült Rimaszombatba csalogatni a magyar színjátszás két kiemelkedő alakját. Ezt követően színes híreinket hallhatják. Most azonban itt vannak a hírek Mezőszálási Márktól.
1: A Pátria Rádió hírei. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Dél-Európában. Rendkívül ülést tart a Magyarország gyűlés. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő. Jönnek a részletek. Robert Fico szerint a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozott Szlovákia 2040 jövőkép hosszú távú irányt mutathat az országnak. A dokumentum végleges változatát és a nemzetközi szakmai véleményezés eredményeit szeptember 1-én mutatja be egy konferencián, majd a kormány is napirendre tűzi. A miniszterelnök úgy véli, a program nyilatkozatának is alapjául kellene szolgálnia. A miniszterelnök úgy véli, a több mint 350 szakértő közreműködésével készült stratégiai anyagnak a következő kormány program nyilatkozatának is alapjául kellene szolgálnia. Fico szerint a dokumentum politikától független szakmai jövőképet kínál Szlovákia fejlődéséhez. Rendkívüli kétnapos ülést kezd ma a Magyarország gyűlés. A képviselők egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságáról is tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem vesz részt az ülésen, mert Ankarába a NATO csúcs találkozón képviseli Magyarországot. A kormány nevében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. A rendkívüli ülést azért hívták össze, hogy mielőbb elfogadják az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályokat, valamint napirendre kerüljön az állambiztonsági iratok nyilvánosságának felülvizsgálata is. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a nyugat katonai támogatása miatt alakult át az Ukrajna elleni orosz hadművelet tényleges háborúvá. Peszkov úgy fogalmazott, a konfliktus kezdetben különleges katonai művelet volt, de a nyugati országok fegyver és hírszerzési támogatása miatt már a háborúvá vált. Moszkva hivatalosan továbbra is a különleges katonai művelet megnevezést használja, noha maga a szóvivő ezúttal háborúként utalt a konfliktusra. Nyugati országok az invázió kezdete óta jelentős katonai és pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban továbbra is súlyos erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok. A lángok eddig mintegy 19 ezer hektárnyi területet pusztítottak el, és több ezer embert kellett kitelepíteni. Franciaország délnyugati részén 700 tűzoltó dolgozik, a Perpignan közelében tomboló tűz megfékezésén, ahol már 10 ezer ember hagyta el otthonát. A rendkívüli hőség, az erős szél és a szárazság tovább nehezíti az oltást. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt a tűzszezon egyre korábban kezdődik, ezért a következő napokban is fokozott veszélyre figyelmeztetnek. Ausztrália új védelmi egyezményt írt alá a Fidzsi-szigetekkel, hogy erősítse jelenlétét a Csendes-óceán déli térségében. A megállapodás kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz. Canberra azóta igyekszik szorosabb kapcsolatokat kiépíteni a térség államaival, hogy Kína 2022-ben biztonsági megállapodást kötött a Salamon-szigetekkel. Az elmúlt években Ausztrália hasonló egyezményeket írt alá Pápua-Új-Guineával, Vanuatuval és Tuvaluval. Is. Közben a Salamon-szigetek új miniszterelnöke jelezte, felülvizsgálják a Kínával kötött biztonsági megállapodást. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében Norvégia-Brazília nem kis meglepetésre 2-1 és Anglia-Mexikó 3-2. A Jakub Bartolcsics-Gavlider-Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék, délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Több jármű ütközött a D2-es autópályán Kúti után Pozsony irányába a 17-es kilométernél. Az érintett útszakasz jelenleg teljesen járhatatlan. A forgalmat a régi útra terelik a kerülő út Szekule és Malacka érintésével vezet. A közlekedőknek jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, elkezdődött a nyári szünidő, én pedig egy kis nosztalgiázásra biztatom önöket. Kérem, írják meg nekünk, hogyan emlékeznek az érettségi vizsgájukra, és ha esetleg a tételeket is fel tudják idézni, azt is elküldhetik. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik, SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az érettségivel kapcsolatos élménybeszámolóikat várom, 0919-248-022, külföldről plusz 421-919-248-022.

0: következő percekben Bahó Márkusszal, a Rimaszombati Magánkonzervatórium tanulójával fogunk beszélgetni, akinek először is köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Jó napot kívánok, én is nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Talán ezt a beszélgetést kezdjük onnan, hogy ha jól tudom, Márkusz rajong a régi magyar filmekért, és ez honnan jött ez a rajongás, elmondja nekünk?
1: Ugye kiskorom óta a filmeket nagyon szeretem, és mint gyerek a nagymamammal nagyon sokat tévéztem. A Duna Televízión mindig adtak ezeket a régi magyar filmeket. Az első volt ilyen a Körhinta, és nagymamammal mindig néztem ezeket a filmeket. Innen ered ez a szeretet a filmek felé.
0: És ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy még mások fociztak, addig a kis Márkusz a tévé előtt ült és nézte a filmeket, vagy nem is tudom, már internet volt-e akkoriban?
1: Hát én az interneten is igen, utána kerestem a filmek után, de aztán gyerekekkel is persze játszottam, de mindig a régi magyar filmeket néztem. Igen.
0: Akkor adódik a logikus kérdés, hogy ha felsorolna nekünk pár kedvenc színészt, aki így megragadta az alakításaival.
1: Ugye már, amit említettem, a Körhinta című filmet, abban a főszerepet játszó Törőcsik Mari, Sós Imre, Kismanyi. De persze még sorolhatnám, Lilion fi, az is a kedvenc filmem, ott játszott benne Darvas Iván, Krencsei Marianna, Rutkai Éva, Latinovics Zoltán, sorolhatnám, Márkus László, Psota Irén, nagyon szeretem őket.
0: Meg tudja magyarázni, hogy miért pont ezek a régi filmek és régi színészek ragadták meg?
1: Mert nekem ezek a filmek, vagy előadások, színházi előadások, amiket látok tőlük, vagy amiket hallok, verseket, dalokat tőlük, ez nekem eredeti és hiteles. Én nem mondom azt, hogy a mostani magyar színjátszásban nincsenek kimagasló fiatal tehetségek, vannak. Egy kicsit másfajta lett a stílus, más lett a világ. Ezek a régi nagyok mást tudtak, amivel tudtak kimagaslóak lenni, és ez a hitelesség, alázatosság, ez az, ami megfogott nekem bennük, és az egyéniség, hogy tulajdonképpen meg se kellett szólalni Psota Irénnek egy tévéjátékban, de milyen megjelent egy kis szerepben, ott bejött valaki. A nézőnek a figyelmét megfogta, a karakter. Ez, ami most nekem ritkabb, de hangsúlyozom, vannak kivételek a mai modern színészek között is, a fiatalok között, de ritka.
0: És ha már említette Darvas Ivánt, és hogy foglalkozik a színészek élettörténetével, és hát ott a környékről származik.
1: Igen, az édesapja vargerei eredetű volt. Én ezt egy újságíró barátomtól tudtam meg, ő is olvasta egy könyvben. Biztos, hogyha élne Darvas Iván művész úr, akkor meghívnám egy beszélgető estre őt is.
0: Hát most ebből kiderült, hogy Bahó Márkusz vargerei, ez Rimaszombat közelében egy település.
1: Igen.
0: Áruljuk el, hogy 20 éves, és ahogy említettem a felvezetőben, a Rimaszombati Magánkonzervatórium tanulója, de úgy tudom, hogy nem oda készült eredetileg, pedig hogyha ennyire szerette a filmeket, akkor ez a kézenfekvő.
1: Tulajdonképpen én mindig színész szerettem volna lenni, csak volt egy idő, amikor ezt elnyomtam magamban. Nem is, hogy elnyomtam magamban, csak úgy nem mertem ezt az egészet úgy vállalni, mert éreztem, hogy egy kicsikét más vagyok, mint a velem egy idős korú gyerekek, és ezért mondtam, hogy akkor nézzük meg a Kereskedelmi Akadémiát, ami Rimaszombatban van szintén, vagy a Losonci pedagógiát. Na most aztán édesanyukám ezt észrevette, meg a család többi tagjai is, hogy nem ez az én utam, a kereskedelmi vagy a losonci pedagógia, ezért titokban beadta a kérvényt a Rimaszombati Konzervatóriumba. Emlékszem, május 5-én mentem felvételire, nem akartam menni, még kicsit haragudtam is, hogy titokban intézkedett a hátam mögött, de aztán elmentünk, felvettek, és 2021-től ez a dolog elindult. Nem volt egyszerű a kezdetek az iskolában, mert ugye szlovák iskola, és én nem beszéltem elég jól szlovákul, de az iskola ebben is segített, és ugye más az embernek az anyanyelvén játszani, és egy idegen nyelven. De aztán sikerült ez is. A nyelvi akadályokat is leküzdenem.
0: Sőt, hogyha jól olvastam, akkor megalapítottak az iskolán belül egy magyar színjátszókört is.
1: Volt róla szó, igen, és játszottunk is magyarul, természetesen. De aztán azok a diákok, akik játszottak ebben a színkörben, már mind befejezték az iskolát, elmentek a konzervatóriumból, és már most, akik vannak színnövendékek, ők már mind szlovák anyanyelvűek, már nem lenne kivel játszani ott úgymond magyarul. Ezért így most kicsit szünetel, de én bízom benne, hogy a jövőben felébresztik újra ezt a színkört.
0: És még azt elmagyarázza nekünk, hogy ez egy középiskola, akkor hogy lehet hatodikos?
1: Tulajdonképpen a konzervatórium 6 éves. Minden középiskola ugye 4 éves érettségével végződik, ami nálunk is, én is leérettségiztem tavaly, 4. voltam, és 2025. szeptemberétől pedig van ez az 5. és 6. osztály, ez a plusz 2 év, ami egy felépítményi tanulmány, 2 éves, itt nyerhetünk pedagógiai minimumot, és arra leszünk kvalifikáltak, hogy művészeti alapiskolában taníthassunk színészetet, vagy akár éneket és táncot.
0: Akkor rosszul mondtam, még csak 5.
1: Igen, 5. vagyok, szeptembertől leszek 6. Jövőre fogok végezni, 2027-ben.
0: Ja, igen, hát mert már kezdődött a szünidő.
1: Igen.
0: És akkor bejött a pedagógia is végül is. Nem ment el Losonca, de mégis taníthat ezzel a diplomájával.
1: Igen, és jelenleg is a Vargedei óvodában vagyok pedagógiai asszisztens. Ez teljesen más, ugye, mint a színház. De adódott a lehetőség, hogy érettségi után szerettem volna dolgozni, és a helyi önkormányzatnál pont akkor kerestek az óvodába asszisztenst, jelentkeztem, és felvettek.
0: És ha jól tudom, egy sérült kisfiúnak segít egész nap?
1: Igen, fél nap, mert ő ugye 4 órát volt óvodában, már most elballagott. Nagyon-nagyon különleges kapcsolat alakult ki közöttünk, nagyon megszerettem őt ebben az egy évben, és úgy gondolom, hogy amiben tudtam, segítettem neki, és remélem, hogy az első osztályt is további sikerekkel fogja folytatni.
0: Azért ez nem egy operett történet, hogy milyen volt viszonylag fiatalon egy ilyen felelősségteljes munkát végezni?
1: Nem volt egyszerű, viszont a gyerekekkel való kapcsolat nagyon fontos. Az, hogy megszerettek engem a gyerekek, és szóval én nem kértem tőlük azt, hogy persze respektálniuk kell engem is, de egyenrangú partnerekként kezeltem őket, a gyerekeket. És a gyerekek nagyon őszinték. Hát ilyen játékos módszerekkel próbáltam megoldani ezt a helyzetet, és ez szépen lassan kialakult egy rendszer, és abban tudtunk együttműködni a kisfiúval.
0: Azon kívül, amit eddig már felsorolt, azon kívül szintén behatóan foglalkozik a Csárdás királynővel, Kálmán Imre operettjével. Ez hogy jött? Szintén ez a gyermekkori tévézésekből fakadt ez az érdeklődés?
1: Ez nagyon érdekes, nem, mert én a prózai színészet felé voltam, vagyok, meg hát ugye filmeket is, csak filmeket néztem, és zenés filmeket is persze aztán már néztem, de a Csárdás királynővel először itt a Rimaszombati Magánkonzervatóriumban találkoztam, az énektanárnőmnek köszönhetően, mert ő Kassan is ugye játszott a Nemzeti Színházban, és ott repertoáron volt a Marica grófnő, a Csárdás királynő, és ezek a dallamok nekem nagyon megtetszettek, nagyon egyszerű, fülbemászó dalok, Terongyos élet, Hajmási Péter. Na, a Hajmási Pétert ismertem, de nem tudtam, hogy ez a Csárdás királynő című operettből van. Ezt nem tudtam. És ezt szintén a tanárnő segített ebben is, és nagyon-nagyon megszerettem. Aztán színházba is elmentünk Kassára, megnéztem az előadásokat. Úgy gondolom, hogy az operett az egy teljesen más műfaj, és sokan lenézik. ezt az operett műfajt. Hogy hát ott csak énekelnek, táncolnak, és ennyi. Nagyon magas színvonalon kell csinálni ezt a műfajt, mert hogyha egy színész nem adja magát ebbe teljesen bele, akkor nem fog egy jó előadás születni. És nagyon kell tudni, szóval jó kell tudni énekelni, jó kell tudni táncolni, és el kell játszani azt a szerepet. Csárdás királynőben mondjuk Cecéliát. Nem elég jó énekelni, vagy jó táncolni, színészi adottságoknak is lennie kell.
0: És akkor most hadd próbáljam meg a sarokba szorítani, mert úgy tudom, hogy az érettségi után felvételizett Budapestre a Színművészeti Egyetemre, és ott azt tanácsolták, hogy legyen inkább táncos komikus, ne prózai színész, de nem akar az lenni, prózai színész szeretne lenni. De hát akkor miért, hogyha tetszik is az operett, még ezt is tanácsolják, akkor miért akar prózai színész lenni minden áron?
1: Hát ezt én nem tudom önnek megmondani. Én úgy érzem, hogy ez a kettős dolog van bennem. Szóval inkább én a prózahoz vagyok közelebb, de van hajlamom a zenés színházra is. Szóval ez nagyon kettős dolog. Lehet, hogy még én sem tudom eldönteni, hogy melyik is igazán az út, ami nekem kell. De a főiskolán igen, ezt tanácsoltak. De én most is jelentkeztem idén, már most teljesen mást mondtak, és sajnos nem sikerült, most másodjára sem. De viszont megpróbálom jövőre is. Három a magyar igazság, úgyhogy háromszor is meg fogom próbálni, harmadjára is, és több művészt ugye negyedjére vagy ötödjére vettek fel. Ez ilyen, nem könnyű oda bejutni.
0: És a budapesti SFN kívül megpróbálja Pozsonyban is, vagy megpróbálta?
1: Én érettségi után a tanárnőmnek a biztatására beadtam a felvételi jelentkezést a Pozsonyi Színművészeti Egyetemre is, de ott viszont az volt a bajom, hogy nem bíztam eléggé magamba és a szlovák nyelvtudásomba. Persze nem tökéletes a nyelvtudásom szlovákul, de viszont elég jó ahhoz, hogy esetleg Szlovákiába is tudnék játszani szlovák nyelven. De annyira nem hittem magamba, hogy végül nem mentem el Pozsonyba.
0: Hát, hogy őszinte legyek, nekem Bohó Márkusz neve akkor tűnt föl, amikor elkezdett ilyen beszélgető műsorokat szervezni, az elsőt Molnár Piroskával, Magyarország egyik legismertebb színésznőjével, és szintén aztán a sajtóbeszámolókból derült ki számomra, hogy Molnár Piroskának az édesapja, jól mondom, az édesapja szintén gömöri származású. Hát akkor ezt a történetet, ezt bontsuk ki, hogy egyrészt hogy jött rá, hogy a Molnár Piroska gyökerei Gömörre nyúlnak, és hogy vette a bátorságot, hogy megpróbálja őt elcsalni Rimaszombatban. Nem tudom, hogy ez a bátorsága jó szó, de hogy ez hogy volt, hogy ez ilyenkor az ember szerez egy telefonszámot valahonnan, és felhívja a művésznőt?
1: Igen, így volt, de én is féltem ettől az egésztől, de viszont úgy tudtam meg, hogy a művésznőnek az édesapja, az édesapjának a gyökerei Gömörben nyúlnak vissza, hogy kaptam egy könyvet, Lehotai Aladár írta Málenki Robot című könyvet, a Gömörből elhurcoltak. És ott volt, az egyik oldalon olvastam, Molnár Józsi. Molnár József, Józsi. Na mindegy, így olvastam, és a művésznő többször hangsúlyozta, hogy az édesapját Józsinak hívták. És ebből raktam össze, de gondoltam, hogy tévedhetek is akár, de aztán végül nem tévedtem. Na és akkor jött ez, hogy meg szeretném őt hívni egy beszélgető estre Rimaszombatban. Ugye ilyenkor az van, hogy telefonszámot honnan szerez az ember, de eszembe jutott, hogy a művésznő éppen az Orlai Tibornál játszik, az Orlai produkcióban, és írtam egy e-mailt, ott kifejtettem, hogy milyen szándékom a művésznővel. Az Orlai Tibor nagyon kedves volt, küldött egy e-mail címet a művésznőre. A művésznőnek elküldtem, ugye ott is, hogy fel szeretném kérni édesapjának a szülővárosába egy beszélgető estre, nagyon örülnék, hogyha eljönne. Na és eltelt 5 perc, megcsörren a telefonom, én felveszem, és amikor megszólalt, hogy jó napot kívánok, Molnár Piroska vagyok, Ott én teljesen lefattam, és már annyira, hogy a művésznő mondta, hogy haló, hogy halljuk egymást, ott muszáj volt magam összeszedni, és akkor elmondtam, hogy mit akarok, ugye. És azon lepődtem meg, hogy mivel a művésznő nagyon elfoglalt, mindjárt mondta, hogy jó, fiatalember itt a naptáram, mondjon egy dátumot, októberbe tudok csak elmenni, beírom, és akkor elmegyek. Na, azt hittem, hogy a telefon esik ki a kezemből, komolyan mondom, mert én ezt nem fogtam fel, hogy én nekem, az én kérésemre egy ilyen, a nemzet színésze eljön. És aztán elindult egy nagyon közvetlen beszélgetés közöttünk, miután megegyeztünk, és majdnem egy órán keresztül beszélgettünk telefonon. És akkor eljött.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Bohó Márkusz konzervatoristával. Ha tehetik, maradjanak velünk.

De kérem, higgy el nekem, mindegy, hogy bor vagy helyneken, mindegy, ifjan vagy éretten,

a cet halak, ami végül megmaradt, elfér egy ócska kofferban. Isten veled, Rotterdam. Ám ha önnel egyszer este, míg az eső halkan esne, kimennénk a kikötőbe, cipőfűzőn kikötődne, bebogózni lehajolnék, s míg a szívem ver balondul, vagy taljánul, vagy flamandul, én

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Bohó Márkusz konzervatoristával. És a közelmúltban Szácsvai Lászlót is vendégül láthatta, erről mondjuk mi is beszámoltunk, de ez is hasonló körülmények között alakult.
1: Ez már itt Rimaszombatban történt, a beszélgető esten, mikor már befejeztük a beszélgetést a művésznővel, és közölte velem, hogy képzel, van még egy színész, akinek az édesanyja született Rimaszombatban. Hát mondom, ki az művésznő? Mert nem tudtam. És mondja, hogy a Szácsvai László művész úr. És ennek mindjárt nagyon örültem, mondtam is, hogy kérek rá egy telefonszámot, és a művésznő meg is adta. Felhívtam a művész úrt, és eljött Rimaszombatba. De persze már a művész úr tudta előre, hogy én fogom hívni, mert Molnár Piroska előre közölte vele, hogy majd fog hívni egy gyerek Rimaszombatból, aki szeret téged meghívni egy beszélgető estre. De viszont ugyanúgy a művész úr is nagyon közvetlen volt, és nagyon örült annak, hogy meg fogom őt hívni.
0: Továbbra is Bohó Márkusszal beszélgetünk. Még arra volnék kíváncsi, hogy ezek a beszélgető estek hogyan zajlanak, és hogy erre mennyit készült, és mennyire voltak közvetlenek a vendégei.
1: A vendégeim nagyon közvetlenek voltak. Ugye a mai világban, ebben a rohanó világban kell egy ilyen est, amikor az ember így kikapcsol, és hogy ilyen művészeknek az élettörténeteit, a pályafutásokat hallgathassuk, akár még énekelhetünk is közösen. Szóval egy ilyen estek kellenek.
0: És a közönség hogyan fogadta? Elhitték egyáltalán, hogy tényleg ott lesz Molnár Piroska, meg aztán Szácsvai László?
1: Hát gondolom, igen, elhitték, mert több újság is jegyezte, de viszont először voltak kétségek, hogy mégis egy fiatal fogja szervezni, hogy hogy lesz ez. Szóval így kezdtek érdeklődni, de aztán mondtam, hogy mindenki nyugodjon meg, meg lesz a beszélgető est, és várok mindenkit szeretettel majd.
0: Ha az ember két nagy színművésszel beszélget, vagy vezet beszélgetést, akkor biztosan vannak olyan dolgok, amelyekre így előre nem számított, vagy váratlanok. Fordult elő bármi a két beszélgetés alatt, amely emlékezetes?
1: Nagyon nagy élmény volt. Ugye az első beszélgető estem a Molnár Piroska művésznővel volt, és nem voltunk megbeszélve, hogy a művésznő is fog énekelni. Mert ugye úgy volt, hogy az iskolai zenekar játszott neki egy dalt, amit egykor ő is énekelt, a Hippolita lakajban, és a művésznő elkezdett rá énekelni. Én nekem ez akkora élmény, hogy a szemei felcsillantak, és egy teljesen más embert láttam, egy igazi művészt, aki annyira alázatos, szerény, és kitartta a lelkét, hogy tessék, itt van ez a tietek a közönségé. Ez nekem akkora nagy élmény, hogy ezt láthattam, és hallhattam élőben. A másik pedig Szácsvai Lászlóval volt, amikor elszavalta a Kosztolányi örökérvényű versét, mostan színes tinták rólamodon. Ott döbbenetes csendet teremtett ezzel a verssel. Olyan kisugárzás áradt belőle, és a 80 évnyi élettapasztalat, ami van a háta mögött, és ez a nagysága, művészi nagysága, hogy én teljesen akkor meghatódtam, igen, nem volt könnyű. De viszont, hogyha már csak ennyit érhettem el az életbe, akkor én büszke vagyok erre, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy

0: bemutatni. Aztán lesz egy önálló estem is, amit a felvételi repertoáromból állítottam össze, versekből, dalokból, monológokból. Az lesz a címe, hogy látva lássanak.
1: És akkor ezek szerint még következik egy szünidő, és aztán az utolsó év a konzervatóriumban.
0: Igen, az utolsó évem lesz a konzervatóriumban. Teljes erőbedobással készülök a Színművészeti Egyetem felvételijére. A diplomamunkámat írom ilyenkor, ugye hatodikba diplomamunkát kell írnunk, mert az operettről írok, és a Csárdás királynőnek a hatásáról, a néplélekre ez a címe a munkámnak. Erre készülök. Ja, és lesz még ősszel egy beszélgető estem Oswald Marikával, az operett nagyasszonyával.
1: De akkor ezek szerint neki nincsenek gömöri gyökerei?
0: Neki nincsenek, de először ez volt a vízium, ugye, hogy két jeles művészt hívjak meg, akinek valamilyen módon közel van a városhoz. És ugye ez Molnár Piroska és Szacsvai László volt. De viszont most iránt váltottam, és szeretném, ugye, mert nagyon szeretem az operettet, és innen jött az ötlet, hogy akkor Oswald Marika miért ne jöhetne el.
1: Sőt, még egy olyan feljegyzést láttam, még ezt talán bontsuk így végezetül, hogy Várgedén van egy Sztojkovics kastély, és azt is megpróbálnak kulturális célokra kihasználni?
0: Igen, van, és működött is ott múzeum, szóval meg lehetett tekinteni, sokan jártak faluból érdeklődni, és megtekinteni ugye a kastélyt. Volt róla szó, igen, de viszont ennyi sok tevékenység mellett az embernek ilyenre, szóval mindenre nincs ideje, de a jövőben lehet, hogy sikerül ez is.
1: Az előző percekben Bohó Márkusszal, a Rimaszombati Magánkonzervatórium tanulójával beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és azt kívánom, hogy azért a sok munka mellett a szünidőben egy kicsit pihenjen is.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, és a nap fénylik fenn, a másiknak nem jut, csak zivatar. Az én szívem nem sejti, mi a csókos napsugár.

0: Most színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Az elmúlt három évben 350 tapasztalt mérnököt vett fel a Ford, köztük korábbi alkalmazottakat, miután kiderült, hogy a mesterséges intelligencia nem teljesít olyan jól, ahogyan várták. Az autógyártónál az elmúlt években komoly minőségbeli problémák mutatkoztak, ami a vezetőség bevallása alapján arra vezethető vissza, hogy túl nagy hangsúlyt fektettek az EMI rendszerek alkalmazására, és túl keveset a képzett szakemberekre. Éppen ezért szemléletváltást vezettek be, aminek úgy látják már érezhető is a hatása. Jim Farley, a vállalat vezérigazgatója azt nyilatkozta, a veterán szakemberek alkalmazása óta csökkennek a garanciális költségeik és a visszahívásokkal kapcsolatos kiadásaik is. A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy sokak félelme ellenére a mesterséges intelligencia rendszerek egyelőre nem képesek kiváltani a tapasztalt emberi munkaerőt. Ugyanakkor hasznos eszközt jelenthetnek a képzett szakemberek irányítása alatt. Kibertámadás érte az Apple legfontosabb indiai gyártó partnerét, a Tata Electronics-t, aminek eredményeként több mint 200 ezer bizalmas fájl került fel a dark webre, közölte a Reuters. A dokumentumok részletekbe menően leleplezik az Apple szeptemberre várt mobilját, köztük az iPhone 18 Pro-t, és ha ez nem lenne elég, a cupertinói cég féltve őrzött partnerlistáját is felfedte. A korábban a Nike-t is meghekkelő WorldLeaks nevű kiberbűnözői csoport által végrehajtott akció során megszerezték a legújabb, még be sem jelentett iPhone-ok részletes alkatrész listáit és belső minőségbiztosítási fényképeit is. A szivárgás olyan szenzitív területeket érint, mint a csipek, az akkumulátor alkatrészek, valamint a kamerarendszer moduljai. Mindezt annak ellenére sikerült megszerezniük, hogy az Apple szigorú üzleti titokként kezeli az adatokat, és nyilvános adatbázisaiban soha nem kapcsolja össze a specifikus komponenseket a gyártókkal. A Sandberg új semi-solid state powerbankjei egy átmeneti technológián alapulnak, melyben a félig szilárd test akkumulátor cellákat ötvözik olyan funkciókkal, melyek kiemelik az új generációt a hagyományos megoldások közül. A gyártó leírása szerint a technológia csökkenti az akkumulátor cellákban használt folyékony, illékony elektrolitok mennyiségét, ami stabilabb működést és nagyobb biztonságot eredményez a hagyományos akkumulátorokhoz képest. Az új powerbankek 5000, 10000 és 20000 megaamperórás kapacitással kerülnek piacra, ezek repülőgépre is felvihetők. Az összes modellt a mindennapos használatra tervezték, legfeljebb 20 wattos USB-C PD töltést és hatékony energiaellátást biztosítva okos telefonok, tabletek és más USB eszközök számára. Mindhárom powerbank felső részén egy kijelző is található, amely megkönnyíti az akkumulátor aktuális töltöttségének nyomon követését. A portfólió további újdonságai közé tartoznak a Travel Charger Display sorozat 65 watttól 140 wattig terjedő tagjai, melyek mindegyike egy fix és három cserélhető hálózati csatlakozóval érkezik, így Amerikában, Európában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában egyaránt használható.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Ördög Zsófia, a Tompa Mihály országos verseny egyik győztese elárulja, hogyan szerette meg az irodalmat és a táncot, és hogy miért kell időnként komolyabb témákról is gondolkodni. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszálási Márkot hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Dél-Európában. Rendkívüli ülést tart a Magyarország gyűlés. Délutánról hőmérséklet 17 és 27 fok közé melegszik. A mikrofonnál Mezőszálási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico szerint a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozott Szlovákia 2040 jövőkép hosszú távú irányt mutathat az országnak. A dokumentum végleges változatát és a nemzetközi szakmai véleményezés eredményeit szeptember 1-én mutatják be egy konferencián, majd a kormány is napirendre tűzi. A miniszterelnök úgy véli, a több mint 350 szakértő közreműködésével készült stratégiai anyagnak a következő kormány programnyilatkozatának is alapjául kellene szolgálnia. Fico szerint a dokumentum politikától független szakmai jövőképet kínál Szlovákia fejlődéséhez. Rendkívüli kétnapos ülést kezd ma a Magyarország gyűlés. A képviselők egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem vesz részt az ülésen, mert Ankarában a NATO csúcs találkozón képviseli Magyarországot. A kormány nevében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. A rendkívüli ülést azért hívták össze, hogy mielőbb elfogadják az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályokat. A Kreml szóvivője szerint a nyugat katonai támogatása miatt alakult át az Ukrajna elleni orosz hadművelet tényleges háborúvá. Dmitri Peszkov úgy fogalmazott, a konfliktus kezdetben különleges katonai művelet volt, de a nyugati országok fegyver és hírszerzési támogatása miatt már a háborúvá vált. Moszkva hivatalosan továbbra is a különleges katonai művelet megnevezést használja, noha maga a szóvivő ezúttal háborúként utalt a konfliktusra. A nyugati országok az invázió kezdete óta jelentős katonai és pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban továbbra is súlyos erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok. A lángok eddig mintegy 19 ezer hektárnyi területet pusztítottak el, és több ezer embert kellett kitelepíteni. Franciaország délnyugati részén 700 tűzoltó dolgozik a Perpignan közelében tomboló tűz megfékezésén, ahol már 10 ezer ember hagyta el otthonát. A rendkívüli hőség, az erős szél és a szárazság tovább nehezíti az oltást. Emberek szerint a klímaváltozás miatt a tűzszezon egyre korábban kezdődik, ezért a következő napokban is fokozott veszélyre figyelmeztetnek. Ausztrália új védelmi egyezményt írt alá a Fidzsi-szigetekkel, hogy erősítse jelenlétét a Csendes-óceán déli térségében. A megállapodás kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz. Canberra azóta igyekszik szorosabb kapcsolatokat kiépíteni a térség államaival, hogy Kína 2022-ben biztonsági megállapodást kötött a Salamon-szigetekkel. Az elmúlt években Ausztrália hasonló egyezményeket írt alá Pápua-Új-Guineával, Vanuatuval és Tuvaluval is. Közben a Salamon-szigetek új miniszterelnöke jelezte, felülvizsgálják a Kínával kötött biztonsági megállapodást. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében Norvégia-Brazília nem kis meglepetésre 2-1 és Anglia-Mexikó 3-2. A Jakub Bartolcsics Gavlíder Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős időnk van, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. Délutánra a hőmérséklet 17 és 27 fok közé melegszik.
5: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Több jármű ütközött a D2-es autópályán Kúti után Pozsony irányába a 17-es kilométernél. Az érintett útszakasz jelenleg teljesen járhatatlan, a forgalmat a régi útra terelik. A kerülő út Szekula és Malacka érintésével vezet. A közlekedőknek jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
5: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, elkezdődött a nyári szünidő, én pedig egy kis nosztalgiázásra biztatom önöket. Kérem, írják meg nekünk, hogyan emlékeznek az érettségi vizsgájukra, és ha esetleg a tételeket is fel tudják idézni, azt is elküldhetik. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik, SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az érettségivel kapcsolatos élménybeszámolóikat várom, 0919-248-022, külföldről plusz 421-919-248-022.

0: A következő percekben Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejé János Gimnázium harmadéves tanulójával fogunk beszélgetni. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy Zsófia idén a Tompa Mihály Országos Verseny negyedik kategóriájában a versmondók között a legsikeresebb volt, ő volt a kategória győztese. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet, és hogy beszélgethetünk a következő percekben.
1: Én is köszönöm a felkérést, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mint megtudtam, kisásős kora óta szaval, de hogy miért kezdte el? Hát gondolom ez még ilyen szülői nyomásra volt, vagy már akkor is ilyen belső vágyat érzett, hogy felálljon a színpadra és szavalatot adjon elő?
1: Azt mondanám, hogy inkább szülői buzdítás, mint nyomás. Már óvodás koromban a szüleim is észrevették, hogy színpadi típus alkat vagyok, és mindig is nagyon szerettem szerepelni, reflektorfényben táncolni, verseket mondani már óvodában. Úgyhogy úgy kezdtem el, hogy éreztem azt a belső vágyat, késztetést, szenvedélyt, hogy én is közvetíteni szeretném a mondani valót, a saját vágyaimat verseken keresztül. Kezdtem ezekkel a kisgyermekversekkel, és utána pedig, ahogy cseperedtem, egyre jobban magamévá tehettem a verseket és a szavalatokat.
0: Sikeresnek mondható, hisz már mondjuk, ha a Tompa Mihály országos versenyről beszélünk, ott már ötször eljutott az országos fordulóig. Hát aki ismeri ezt a versenyt, vagy a felépítését, az tudja, hogy az nem kis dolog.
1: Így van.
0: De minek tudja be ezt a sikert?
1: Igazából nagyon-nagyon szeretek szavalni, és remélhetőleg, bár erről sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy el tudom adni magam a színpadon, és el tudom adni a szavalataimat, ugyanis mélyen átérzem a verseket, és azonosulni tudok velük, amelyeket választok. Remélem, hogy ezt a zsűri is általában évente így látja, ugyanis nagyon közel állnak azok a versek hozzám, amelyikre a választásom esik az adott évben. Idén különösképpen, úgyhogy vélhetőleg az én véleményem szerint a színpadi jelenlétem és a hitelességem a siker kulcsa.
0: És hogyan viseli, hogyha a kerületi fordulóból végül is nem jut tovább, mert ezek szerint azért olyan is előfordult?
1: Igazából jól viselem a kisebb-nagyobb kudarcot is, ugyanis kulcsszerű, és mindenki életében előfordul, és előfordult már ugye nálam is. Nem esek kétségbe egyáltalán. Akkor abban az adott évben épp nem szeretnék még egyszer meghallgatni azt a szavalatot. Általában olyan kritikákat kaptam, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és nem nagyon tudtam, hogy abból hogyan épüljek, ugyanis a legtöbb kritika a versválasztás kapcsán érkezett, sőt, azt mondanám, hogy minden kritika általában a vers témáját érintette, vagy ha nem a témáját, akkor a kontextust, amelyből azt a verset én kiragadtam. Egyszer, amikor Tatjana levelét szavaltam, akkor úgy gondolta a zsűri, hogy ez a vers inkább nem adható át színpadon, mint szavalat, amelyet a könyv kontextusából kiragadunk, ugyanis kissé értelmét veszti. És a másik éven, amikor a Szabó Lőrincről a Tücsökzene ciklusból választottam részletet, ott is a kontextusból való kiragadással kapcsolatban róttak fel valamit, úgyhogy általában én ezt a kisebb-nagyobb kudarcokat úgy élem meg, hogy nem igazán tehetek róla, ugyanis általában nem a magával a versmondással kapcsolatban kapom a kritikát. Mindemellett volt már olyan, hogy megkaptam azt is, hogy én még a vesszőt is szavalom, tehát lírai típus vagyok, mitagadás, és nagyon átélem a verseket, a szavakat, szeretek játszani a szavakkal, halmozni a díszítő, színesítő jelzőket, és hát néha-néha lehet, hogy túl tolom azt a pátoszt, és idén ezt nagyon megdicsérték nálam, hogy sikerült levetnem és levetköznem azt a pátoszt, ami a verseimre általában ráragad. Az a csillogás, az a túl szavaknak a túldíszítése, úgyhogy idén egy kicsit természetesebb hullámot vetett a versem, és talán ez volt az új fenti sikernek a kulcsa.
0: És bárhogy említettük, Ördög Zsófia a komáromi Sey János gimnázium tanulója, de mint megtudtam, Érsekújvárott él, tehát idén otthoni környezetben adhatta elő a művét. Ez jelentette bármilyen pluszt vagy mínuszt?
1: Azt mondanám, hogy pluszot jelentett, ugyanis sok ismerőssel találkozhattam, akiket már rég nem láttam, és sajnos vagy nem sajnos, többet tartózkodom Komáromban, és jelentős részét a napjaimnak, az iskola melletti hobbimnak, a táncnak szentelem, illetve persze az utazás rengeteg időmet elvesz. Így a táncon kívül nem sokat tudtam tartózkodni Újvárban, és találkozni azokkal az emberekkel, akik pár éve még mindennapjaimnak részesei volt. Úgyhogy a vers kedvelők közösségében hál' Istennek újra találkozhattam azokkal az emberekkel, akikkel minden versmondó versenyen nagyon jó kis beszélgetéseket folytattunk, illetve régi tanárnőimmel. Éreztem azt az otthoni környezetet, hogy itt van mindenki, itt vannak azok, akikre régen felnéztem, akikkel lényegében kezdetben a versen megismerkedtem, úgyhogy nekem egy bensőségesebb hangulatot nyújtott, tehát talán kevésbé is izgultam, ha bár nem vagyok izgulós fajta, de talán ez még egy kicsi otthonias környezetet biztosított.
0: Ebben a konstellációban ez egy eléggé nehéz kérdés, vagy nem fair kérdés a részemről, de hogy szerepelt már Imaszombatban is, és Érsekújváron is, hogy össze tudja hasonlítani a kettőt, hogy mind a kettőnek meg tudja találni az előnyét, hátrányát?
1: Igazából azt mondanám, hogy Újvárban legalább nem kell sokat utaznom, és tudtam, hogy hova megyek, tudtam, hogy pontosan melyik teremben, melyik épületben szavalunk, és a társaimat, akiket ismertem, és akik tőlünk érkeztek, tudtam navigálni, hogy körülbelül ki hova menjen. Otthon éreztem magam, illetve a rimaszombati döntők nagyon hangulatosak, és nem gyakran járok Rimaszombatban, úgyhogy mindig, amikor a szüleimmel elutaztunk, megadtuk a módját, és körbenéztünk, szép szállás helyen alhattunk, megvolt a maga hangulatossága, és ezt hiányoltam, amióta ugye nem Rimaszombatban került megrendezésre a döntő, és nagyon szerettem oda járni, és nagyon jól éreztem magam. A különböző programok, amelyek biztosítva voltak, mind nagyon szórakoztatóak voltak, főleg amikor kicsik voltunk, és különféle foglalkozásokon vehettünk részt, és színházi előadásokon, báb előadásokon, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jó akciók voltak.
0: És most azért talán térjünk rá az előadott versére, amely, hogyha a jegyzeteim pontosak, akkor Rónai György, a világ legszebb délelőttje című verse. És anélkül, hogy így lelőjük a poént, annyit elárulok, hogy ez egy elég furfangos vers, hogy szépen indul, aztán kevésbé szépen fejeződik be. Miért erre a versre esett a választása?
1: Minden évben bajban vagyok, ami a versválasztást illeti. Ez idén szintén így volt, ugyanis rengeteg verset olvasok, a versek szerelmese vagyok, bár ezek a versek általában rövidkék, és inkább olvasásra szántak, főleg a nagy költőinktől én Adi verseit hihetetlenül szeretem, illetve Babicsét és Kosztolányét, azonban ezek általában nem megfelelőek, és túlzottan is jól ismertek, és elcsépeltek egy színpadi előadáshoz, úgyhogy általában tényleg bajban vagyok, amikor verset kell választanom. Általában segíteni szoktak a szüleim és a tanárnők, egyaránt keresgélünk. Pedig az utolsó pillanatban, amikor már tényleg kétségbe voltunk esve, hogy mit is válasszak, találta meg az egyik tanárnőm ezt a verset. Eszébe jutott, hogy már egy diákja szavalta előttem, és ahogy gondolkozott rajta, úgy vélte, hogy az eddigi összes versem közül ez illik hozzám a legjobban. Valóban igaza volt. Ahogy elolvastam, rögtön azonosulni tudtam vele, és úgy éreztem, hogy igen, próbáljuk meg ezt a verset, úgyhogy szinte gondolkodás nélkül feljegyeztük és beírtuk, hogy ezt szeretném. A mondani valójával is sajnos, nem sajnos, nagyon azonosulni tudok, és véleményem szerint eléggé aktuális a jelentése is.
0: Kicsit katasztrófa vers, úgyhogy ezek szerint foglalkozik ezekkel a témákkal, a ránk leselkedő veszélyekkel is.
1: Sajnos kénytelenek vagyunk mindannyian.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejjános Gimnázium diákjával.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejj János Gimnázium diákjával. Ha jól tudom, akkor a Tompán kívül még a Kaszás Attila szavaló verseny is így közel áll a szívéhez, és elmondaná, hogy miért?
1: Harmadikos korom óta rendszeres résztvevője vagyok a Kaszás Attila vers fesztiválnak is. Amikor az online fordulót szervezték meg, akkor sikerült elnyernem egy külön díjat. Minden éven aranysávos minősítést kaptam, és idén aranysáv kiemeltet sikerült szereznem. És emellett Kaszás Attila díjas lettem, úgyhogy megnyertem az egész vers fesztivált, és ami számomra hihetetlen, hogy ugyanezzel a verssel sikerült mindkét Szlovákia legrangosabb szalaló versenyén elnyernem a fődíjat.
0: És ha már ennél tartunk, ilyenkor az ember utána néz, hogy ki volt Kaszás Attila?
1: Igen, én kiskorom óta, amióta a verseny résztvevője vagyok, követtem az ő munkásságát, megnéztem az interneten, meghallgattam. Személyesen ismertem Kaszás Attila fiát is, ugyanis egyszer egy színjátszó táborban csapattársak voltunk, és ez valójában hihetetlen és olyan kis kedves élmény, Kaszás Attila pedig nagyon közel áll a szívemhez, és hihetetlen példakép számomra, milyen fantasztikus őstehetség volt mondhatni. A Padlás című előadásban a szerepe, az ő általa alakított szerep szerintem Kaszás Attila volt az az tökéletes ember, aki ezt úgy el tudta játszani, hogy nem hasonlítható hozzá. Más színészi produkció egyszerűen az rá volt kitalálva.
0: Már előfordult a múltban, hogy megnyerte a Tompa Mihály országos verseny döntőjét. Miben volt ez az idei más, mint a néhány évvel ezelőtti esemény? Vagy ez egyformán jó érzés mindig megnyerni?
1: Azt mondanám, hogy egyformán jó érzés volt mind a kettő győzelem. Amikor kicsi voltam, egyáltalán nem számítottam rá az ötödikes győzelmemre, úgyhogy az valóban meglepett, és az egy elég bonyolult időszak volt az én kis életemben. Akkor krónikus szembetegségben szenvedtem, úgyhogy a győzelem igazából egy reménysugár volt, hogy tulajdonképpen újra megtaláltam önmagam, és visszataláltam ahhoz, amit szeretek, és addig iskolából is hiányoztam egy hosszú időszakot, és folyamatosan orvosokat látogattam. Úgyhogy tulajdonképpen ez a győzelem, ez egy valódi fénypont volt abban az időszakban, és nem csak az én számomra, hanem a családom, szeretteim, a barátaim számára abszolút váratlan volt a siker. Bár azt kell mondanom, hogy idén is teljes mértékben váratlan volt a siker, ugyanis az elmúlt évek után nem sokat vártam magamtól sem, az eseménytől sem. Én valóban azért szavalok, mert nagyon szeretem, és ezt soha senki nem fogja tudni elvenni tőlem, a versek iránti, a szavalás iránti, a színpadi előadások és a színjátszás iránti szeretetemet. Azt mondanám, hogy mind a kettő siker meglepett a lehető legjobb jelentésében a szónak. Hihetetlenül boldog voltam mindkét alkalommal a színpadon, és remélem, hogy ez látszott is. Ha nem is látszott volna, én tényleg a szó legszorosabb értelmében voltam boldog.
0: Tudom, hogy van kiértékelés, idén a zsűri mit mondott?
1: Hál' Istennek csupa jót. Ők is megjegyezték, hogy sikerült levetnem a versről azt a pátoszt, amikor én a szavakat túl szavalom és túl játszom, ugyanis hihetetlenül szeretem a csengésüket, de most tényleg sikerült egy kicsit természetesebbé tennem a verset, és ez nekik is nagyon tetszett, hogy lényegében még jobban magamat tudtam adni, mint bármelyik másik éven. Ami igazán megfogta a zsűrit, említésük szerint, az a váltás a versben, az átmenet, amit elmondásuk szerint nagyon nehéz, és nagyon kevesen tudnak megcsinálni. A zsűri elnöke, Entó Tenikó, azt említette, hogy ami nála az a forduló, kicsúcsosodó pont volt, az arcom volt a váltásnál. És hogy lényegében azt az utópikus, idilli illúzió képet, ahogy én le tudtam dönteni és el tudtam rontani, az vitte szerintük a prémet.
0: Elárulta nekem, hogy rendkívül szeret táncolni, és hogy táncol is aktívan, ezek szerint ott Érsekújvárban. Balettet is, és társastáncot is, jól mondom?
1: Balettet és színpadi látványtáncot.
0: Azért ez egy picit így messzebb áll a verseléstől, bár előadó művészet mind a kettő, ez tény.
1: Hát igen, de lehet ötvözni és egyeztetni, főleg a musicalekben. Mi is most készítettünk az Érsekújvári Művészeti Alapiskola egy táncjátékot, Szépség és Szörnyetek címmel, ami tulajdonképpen táncból áll javarészt, és van benne egy kis ének is, erre tátogunk, színészkedünk benne, úgyhogy valóban egy nagyon aranyos kis produkció, és én alakítom a főszerepet, a szépség szerepét az előadásban, úgyhogy ez idén az másik nagy örömöm, hogy ezzel az előadással ki tudom magam fejezni, és tényleg a tánc az a szívem csücske és a szavalás melletti legkedvesebb hobbim, ezért én vagyok a legboldogabb, hogy rám esett a kedves tanárnők választása, hogy én alakítsam ezt a szerepet. Csomó szerettemet meghívtam, ami hihetetlen örömöt szerzett nekem, hogy láthattak engem a színpadon. Szerintem kihozta belőlem a legszebbet, a legjobbat. Ezért mondanám, hogy talán ilyen hihetetlenül sikeres évem még nem is volt.
0: Kiszúrtam, hogy az egyik úgynevezett profilképén Kassán található. Hát azért Érsekújvár elég messze van Kassától, ezért engem ez meglepett. Milyen szálak fűzik Kassához?
1: Kassa számomra egy csodaváros, nagyon szeretek oda járni, és nem csupán versenyek esetén, hanem családi szálak is fűznek engem Kassához. Vannak keleti rokonaim, családtagjaim, akiket hihetetlenül szeretek, és rendszeresen járunk hozzájuk, és látogatjuk őket. Kassa az egy gyönyörű város, ahova én rendszeresen járok, szeretek visszatérni. Többször megfordulok ott, ugyanis hihetetlenül gyönyörűnek tartom a város nevezetességeit. Idén is nyáron tervezek még ellátogatni Kassára, tavaly is töltöttem ott egy kis időt a nyári szünetből. Mindemellett ugye a Szép Magyar Beszéd országos verseny döntőjét minden évben rendszerint Kassán rendezik meg, és kiskorom óta rendszeres résztvevője vagyok a Szép Magyar Beszéd kiejtési versenynek, és szinte minden éven az országos döntő résztvevője is voltam. Idén is, tavaly is, tavaly előtt is, és ha nem csal az emlékezetem, akkor a profilképen pont egy ilyen Szép Magyar Beszéd döntős napon készült, talán 9-es koromban, amikor sikerült másodiknak lennem.
0: Az előző percekben Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejj János Gimnázium harmadéves tanulójával beszélgettünk. A beszélgetésünk témája pedig az volt, hogy Zsófia idén a Tompa Mihály Országos Verseny negyedik kategóriájában a versmondók közül a legjobban szerepelt, tehát ő volt a győztes, és az előző percekben erről és néhány más témáról is beszélgettünk. Köszönöm, hogy mindebben a partnerem volt.
1: Én is köszönöm.
0: Most hallgassuk meg Ördög Zsófia előadásában Rónai György a világ legszebb délelőttje című versét. A felvétel Érsekújváron készült a Tompa Mihály országos verseny döntőjében. Műszaki munkatárs Stugel Tibor.
2: Rónai György, a világ legszebb délelőttje. Ez volt a világ legszebb délelőttje. Május, az ég makulátlan. Minden egyszerre virágzott. Orgona, akác, eukaliptusz, rózsa. A város vasbeton szirmai nyíltak, csillant a folyó kristálytükre a fényben. Fölötte füzek sejme, barka, mimóza. Ez volt a világ legszebb délelőttje. Szerelmes pár sétált a parton, karoló inda a fiú karja, a lány haja lágy folyondár. 12:10, mondta a lány. Ma délutános vagyok, még elmegyünk addig a fáig. Soha nem volt még ilyen édes a napfény, mintha méz csordulna az égből. s az a sűrű illata, hogy minden egyszerre virágzik, mondta a lány. A fiú nem szólt semmit, csak egy kicsit szorosabban ölelte. S még elmentek addig a fáig. Tele volt minden ága virággal. Áltak a virágboltív alatt. A fiú karja a lány derekán, a lány feje a fiú vállán. A kék magasban madarak úsztak. Nyújtott nyakkal, ragyogó szárnyal, mint a teremtés hajnalán. Mert ez volt a világ legszebb délelőttje. Kócsagok szálltak, gémek, flamingók, gulipánok. Pacsirták ezüst éneke csobbant. Zöld és sárga örvényt kavart a papagájuk szárnya. Még 6 perc, súgta a lány, és nedves volt az ajka. S egy parányi madarat látott ezüst szárnyal. Egy parányi madarat. Messze egy ezüst szárnyú dongót. És nedves ajkal a fiú fülébe súgta. Ez a világ legszebb délelőttje. És hozzásimult, és szerettek volna hosszan egymás szemébe nézni, mert ez volt a világ legszebb délelőttje. De nem bírták levenni a szemüket az ezüst

Világ legszebb délelőttje. Álltak a virágbolt ív alatt, a karjuk összefonódott. Akkor lobbant a láng. Egy gomba nyílt a föld fölött, egy óriási ernyő. Hamuszitált a csendben. S két cérnavékony kicsi fényszál villant még eltűnőben, mielőtt a harangok emléke délre kondult, a semmiben, ahol tornyaik álltak egykor.

0: évet.
1: Most hallgassák meg a Vasárnap családi magazin eheti számának ajánlóját Kuklis Katalin tolmácsolásában.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Sylvester Stallone. Kevesen tudják róla, hogy pályája kezdetén a 70-es években jelentkezett a keresztapa filmekbe, de statisztának sem vették fel. A Rocky és a Rambo filmek sztárjának legendás életútját Kulcsár Gábor foglalta össze. Aki eddig mindent a Temuról rendelt, az mostantól talán kétszer is meggondolja. Az Európai Unió ugyanis új vámokat vezetett be az internetes rendelésekre. Hogy mennyivel fizetünk többet és mikortól, Rabec Mária cikkéből kiderül. Érvényesek még a régi kerti praktikák? Milyen növénytársításokra törekedik?

együnk. Szalma Nikoletta saját tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Öregek a Vásznon című publicisztikájával bemutatkozik naplórovatunk új szerzője Sándor Eleonóra. Ismét jelentkezik népszerű sorozatunk az Életem tanítója, de ezeken kívül pedig találnak még alapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

0: ablakon.
1: Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy.

Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk. Ha ön szívesen jár el egy éneklő csoportba, vagy jól érzi magát egy amatőr színházi csapatban, vagy alig várja már a hétvégi néptánc próbát, vagy a szürke hétköznapok fénypontjának a közös hímzést tartja, esetleg sikerült alapítania egy olvasóklubot, akkor ne habozzon, mondja el történetét hallgatóinknak. Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk, hogy bemutathassuk őket. Jelentkezni e-mailben lehet a szabolcs.köteles@stvr.sk címen.

Ennyi volt mára a nappali. Kovács János hangmester és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket. Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Donald Trump Ankarában Zelenszkivel és a szíriai elnökkel is tárgyal. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök a Dévényi várban tartott Ciril és Metód ünnepségen azt mondta, Szlovákiának vissza kell térnie történelmi értékeihez. Beszédében kiemelte a keresztény hagyományok az európai irányultság és a béke kultúrájának jelentőségét. Úgy fogalmazott, Szlovákiának továbbra is a híd szerepét kell betöltenie kelet és nyugat között. Fico szerint az európai közösség válságának egyik oka a nyugati civilizáció szellemi és erkölcsi alapjainak meggyengülése. Továbbá Robert Fico szerint a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozott Szlovákia 2040 jövőkép hosszú távú irányt mutathat az országnak. A dokumentum végleges változatát és a nemzetközi szakmai véleményezés eredményeit szeptember 1-én mutatják be egy konferencián, majd a kormány is napirendre tűzi. A miniszterelnök úgy véli, a több mint 350 szakértő közreműködésével készült stratégiai anyagnak a következő kormány programnyilatkozatának is alapjául kellene szolgálnia. Fico szerint a dokumentum politikától független szakmai jövőképet kínál Szlovákia fejlődéséhez. A Bazini Speciális Büntetőbíróság folytatja a Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának ügyében zajló tárgyalást, valamint az ügyészek ellen tervezett merényletek perét. Ismét tanúskodik Zoltán Andruskó, aki a gyilkosság követ közvetítőjeként jogerősen 15 év szabadságvesztését tölti. Korábbi vallomásában Alain Agé-t nevezte meg a megrendelések egyik szereplőjeként, míg állítása szerint a háttérben Marian K. állt. A bíróság ezúttal további bizonyítékokat ismertet, és a tanú vallomásában esetlegesen felmerült ellentmondásokat is tisztázni kívánja. A 2018-as kettős gyilkosság ügyében Marian K. és Alain Agé elleni már harmadszor folyik eljárás, miután a legfelsőbb bíróság két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett. Rendkívüli kétnapos ülést kezd a Magyarország gyűlés. A képviselők egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozásáról is tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem vesz részt az ülésen, mert Ankarában a NATO csúcs találkozón képviseli Magyarországot. A kormány nevében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. A rendkívüli ülést azért hívták össze, hogy mielőbb elfogadják az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályokat. Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozó keretében külön megbeszélést folytat Volodymyr Zelenszky ukrán és Ahmad Assara szíriai elnökkel. A Fehérház szerint a Zelenszkyvel tervezett tárgyalás középpontjában az ukrajnai háború lezárásának lehetőségei állnak. Az amerikai elnök ezt követően folytatni kívánja egyeztetéseit Vladimir Putyin orosz elnökkel is. Trump a szíriai államfővel várhatóan a közel-keleti helyzetről, valamint Szíria és Libanon kapcsolatáról tárgyal majd. Szlovákia támogatni fogja a NATO Ankarában tartandó csúcs találkozójának záró következtetéseit. Erről Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter egyezett meg hétfői munka reggelijén. Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, Szlovákia továbbra sem vesz részt Ukrajna katonai támogatását szolgáló újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben. Az ország a jövőben is humanitárius segítséget nyújt, támogatja az ukrán energetikai infrastruktúrát, valamint nem halálos katonai eszközöket biztosít. A következő szlovák-ukrán kormányközi tárgyalást az ősz folyamán Lembergben tervezik megtartani. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése olyan gyors ütemű, hogy a világ már nem tud lépést tartani vele. Antonio Guterres a Genfi globális párbeszéd megnyitóján hangsúlyozta, a technológiai alapjaiban alakíthatja át a gazdaságot, a munkaerőpiacot, a választásokat és a biztonságot is, ezért nemzetközi szabályozásra van szükség. Kiemelte, hogy az innovációt megfelelő garanciáknak kell kísérniük, különös tekintettel a gyermekek védelmére. A két napos tanácskozás 40 független szakértő első átfogó jelentését is megvitatják, amely a mesterséges intelligencia globális hatásait elemzi. Legalább 9 ember meghalt és 46 megsérült a Kijev elleni újabb nagyszabású orosz rakéta és dróntámadásban. Az ukrán hatóságok szerint a mentés továbbra is tart, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. Több lakóépület súlyosan megrongálódott, köztük egy 9 emeletes társasház, amelynek felső szintjei szinte teljesen megsemmisültek. A főváros környékén is voltak halálos áldozatok és sérültek, Odesszát szintén támadás érte. Volodymyr Zelenszky ismét arra kérte a szövetséges országokat, hogy mielőbb biztosítsanak rakétákat a Patriot légvédelmi rendszerekhez. A Kreml szóvivője szerint a nyugat katonai támogatása miatt alakult át az Ukrajna elleni orosz hadművelet tényleges háborúvá. Dmitri Peszkov úgy fogalmazott, a konfliktus kezdetben különleges katonai művelet volt, de a nyugati országok fegyver és hírszerzési támogatása miatt már a háborúvá vált. Moszkva hivatalosan továbbra is a különleges katonai művelet megnevezést használja, noha maga a szóvivő ezúttal háborúként utalt a konfliktusra. Nyugati országok az invázió kezdete óta jelentős katonai és pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban továbbra is súlyos erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok. A lángok eddig mintegy 19 ezer hektárnyi területet pusztítottak el, és több ezer embert kellett kitelepíteni. Franciaország délnyugati részén 700 tűzoltó dolgozik a Perpignan közelében tomboló tűz megfékezésén, ahol már 10 ezer ember hagyta el otthonát. A rendkívüli hőség, az erős szél és a szárazság tovább nehezíti az oltást. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt a tűzszezon egyre korábban kezdődik, ezért a következő napokban is fokozott veszélyre figyelmeztetnek. Teheránban folytatottak a február végén életét vesztett Ali Khamenei ajatollah nyilvános gyászszertartásai. A szertartáson három fia, Mustafa, Mejszam és Masúd imádkozott a ravatalnál, a feltételezett utód Mojtaba Khamenei azonban továbbra sem jelent meg a nyilvánosság előtt. A Reuters-nek nyilatkozó források szerint a február 28-ai légicsapásban súlyosan megsérült. A gyászszertartások ma folytatódnak Koma városában, majd Irakban is rendeznek megemlékezéseket. A temetést csütörtökön Khamenei szülővárosában, Mashhadban tartják. Már legalább 3342 halálos áldozata van a június végi venezuelai földrengéseknek. Több mint 16 ezeren megsérültek és legalább 17 ezeren maradtak fedél nélkül. A legsúlyosabb károk az ország északi részén és Caracas környékén keletkeztek. A hatóságok vasárnap több 150 azonosítatlan áldozatot temettek el. A venezuelai kormányt bírálatok érték a mentési munkálatok lassúsága miatt. A térségben dolgozó szlovák mentőcsapat vasárnap tért haza, de túlélőket már nem tudott felkutatni.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A 25. játéknapon is két nyolcad döntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. A norvég válogatott Erling Haaland duplájával óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte a 14. percben 11-est hibázó brazil csapatot. A Manchester City sztárja a 7. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. Az angol válogatott a világbajnokság eddigi legjobb mérkőzésén, közel 50 percet emberhátrányban játszva, óriásit küzdve, 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot. Jude Bellingham az első félidő végén 99 másodperc alatt duplázott. Anglia a 8 között szombaton a története során először negyeddöntős Norvégiával találkozik. Cristiano Ronaldo, a portugálok klasszisa megerősítette, hogy a mostani az utolsó labdarúgó világbajnoksága. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Jakub Bartolcsics Gavlíder Alex szlovákiai kajakpáros ezüstérmet harcolt ki 500 méteren a kanadai junior kajakkenu világbajnokságon. Summer McIntosh megjavította a női 200 pillangó világcsúcsát a kanadai úszók montreali válogató versenyén. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, napközben több helyen záporok, eső, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, éjszaka pedig csak helyenként fordulhat elő csapadék. Délutánra 17 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagútnál mindkét irányban sérült az útpálya. Az érintett szakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 km/h. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad sorba, úgy élsz, hogy soha semmik, ám most majd mit, ha lettél volna. Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az leszek én, kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a kételj lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a tömegén.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Vallomásainak ellentmondásait tisztázta a bíróságon Andruskó Zoltán. Az ügynökakták megnyitásáról tárgyal a magyar parlament. Változóan felhős az idő, 28 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, mondom a részleteket. Folytatódik a speciális büntetőbíróságon a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében indult per. A hétfői tárgyaláson ismét a kulcsfontosságú tanút, a 15 éves börtönbüntetését töltő Andruskó Zoltánt hallgatták meg, akit ezúttal is csuklyával a fején vezettek a tárgyalóterembe. A bíróság korábbi vallomásainak ellentmondásait tisztázza. Andruskó továbbra is azt állítja, hogy a gyilkosság megrendelésében Marian K. és Alana Zsé játszott meghatározó szerepet. Az ügyben a Kuciak gyilkosság mellett ügyészek elleni merényletek előkészítését is vizsgálják. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter. Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára. Az év első felében az STVR volt az egyetlen nagy szlovák médiacsoport, amely növelni tudta nézettségét. A közszolgálati televízió különösen a hírműsorok és a sportközvetítések terén erősödött, miközben a kereskedelmi csatornák visszaestek. A téli olimpia közvetítéseit összesen több mint 3 millió 300 ezer néző követte, a legnagyobb érdeklődést pedig a szlovákiai korongválogatott mérkőzései váltották ki. Az STVR szerint az eredmények azt mutatják, hogy a nézők továbbra is bíznak a közszolgálati hírszolgáltatásban és saját gyártású műsoraikban. Rendkívül ülést tart a Magyarország gyűlés, ahol egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is megkezdődik a vita. A kormány szerint a jogszabály évtizedes adósságot rendezhet. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki első alkalommal képviseli Magyarországot a NATO ankarai csúcs találkozóján. A kormányt a parlamentben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviseli. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint ahogy a világ lépést tudna tartani vele. Antonio Guterres Genfben az első kormányközi mesterséges intelligencia fórumon hangsúlyozta, a technológia már ma is hatással van a gazdaságra, a munkaerőpiacra, a választásokra és a biztonságra, ezért sürgősen közös nemzetközi szabályokra van szükség. A tanácskozás kiemelten foglalkozik a gyermekek védelmével, valamint azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a mesterséges intelligencia kockázatait úgy, hogy közben a benne rejlő lehetőségeket is ki lehessen használni. Ukrán dróntámadások érték hétfőn Oroszország több stratégiai célpontját. A balti tengerpartján megrongálódtak Viszock és Usztyiluga kikötőinek létesítményei, amelyek fontos szerepet játszanak az orosz kőolaj exportjában. A Krím-félszigeten Szevasztopolban átmeneti áramszünetet okozott egy újabb támadás, míg Kercsben egy civil életét vesztette. Az orosz hatóságok szerint egyetlen éjszaka alatt több mint 70 ukrán drónt semmisítettek meg. Kijev célja továbbra is az orosz energiaipar és hadigazdaság gyengítése. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök újabb határozott támogatást kért a NATO tagállamoktól a törökországi ankarai csúcs találkozó előtt. A felhívás előzménye, hogy egy újabb orosz rakéta és dróntámadás Kijevben legalább 14 ember életét követelte, és több tucatnyian megsérültek. Zelenszkij ismét Patriot légvédelmi rakétákat csürgetett, míg az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen további uniós támogatást és újabb Oroszország elleni szankciókat helyezett kilátásba. A NATO csúcson várhatóan megerősítik Ukrajna további katonai támogatását.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, több helyen előfordulhat futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka marad a felhős idő, 18 és 13 fok közé hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő várható, délen azonban több lesz a napsütés, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útjavítás folyik Pozsony-Püspökén az Üzbeckán, egy sáv járható. Útkarbantartók dolgoznak a D1-esen, Szentszután-Nagyszombat felé, ahol oldalanként egy-egy sávot lezártak. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Egy valóban az evangélium szerint működő egyház formája csak a mindig nyitott kapukkal váró befogadó otthon lehet. A zárt kapus templomokat, plébániákat és intézményeket nem lehet templomnak tartani, hanem múzeumnak kell hívni. Vallotta a 2025-ben elhunyt Ferenc pápa születési nevén Jorge Mario Bergoglio, olasz-argentin származású pap, a katolikus egyház 266. pápája. Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 14. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Hazai és kárpátaljai zarándokok töltötték meg a Poszba Szentkóti kegyhelyet június 22-én hétfőn. Ott rögzítettük dr. Fábry Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök szentbeszédét.
1: A te életedet olvassa a nem hívő ember, mert a templomba nem jön el. A Bibliát sem veszi kezébe, de azt látja, hogy te, mint katolikus, hogyan éled az életed.
0: Beszámolunk a Poszba Szentkóti kegyhelyre szervezett további magyar szentmisékről is, és nyilatkozik műsorunknak Wurzer Péter kántor, Bars Baracska polgármestere és operaénekes, a Poszba Szentkóti magyar nyelvű szentmisék kezdeményezője és egyik szervezője.
2: Aki hallotta azt a sok embert ott énekelni és imádkozni, azonnal más véleménye volt neki a hitről.
0: Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes.

0: A Poszbaszentkóti zarándokmise evangéliumát Molnár Tamás atya volt pozsonyi magyar főlelkész, a dunaszerdahelyi járásban található nagy magyar új plébánosa olvassa. A szentbeszédet dr. Fábry Kornél Esztergom budapesti segédpüspök mondja el.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van, képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivett embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm a helybelieket, az anyaországból érkezetteket, és tudom, hogy több tucat gyermek jött Kárpátaljáról, ők legalább 9 órát utaztak, hogy ma itt legyenek velünk. Hol vagytok? Integessetek, légy szíves. Ott vagytok hátul. Isten hozott titeket. Jó, hogy itt vagytok. Ez egy igazi zarándoklat. Úgyhogy ha mi gyalog megyünk haza, akkor bepótoljuk azt, amit ők már megtettek az én mai áldozatból. De örülünk, hogy együtt lehetünk ezen a szép napon itt Szentkútnál. Közösségi zarándoklatán vagyunk, és arra gondoltam, hogy 5 gondolatot vigyünk magunkkal, mégpedig a poszba betűivel. P-vel, O-val és a többivel. Azaz 5 szóval térjünk haza, ez pedig a párbeszéd, az odafordulás, a zarándoklás, a befogadás és az alázat. Ez az 5, amire szüksége van minden közösségnek, és hogyha ez szerint alakítjuk a közösségeinket, akkor fog növekedni, akkor lesz leginkább Isten dicsőségére. Ugye Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, nem a Bibliát adta nekünk, hanem közösséget alapított, magát az egyházat, ugye nemrég pünköskor ünnepeltük az egyház születésnapját, és az egyház a közösségek közössége, hiszen minden egyes család, kis ekleziola, kis egyház, kis közösség otthon, aztán tartozhatunk különböző közösségekbe, legyen az imacsoport, rózsafüzértársulat, Caritas, cserkészet, minisztránsok, kórus, papi közösség, és sorolhatnánk még, én is egy ilyen nagyobb közösségnek vagyok a tagja, az Emmanuel közösségnek, ami egy hát 12-13 ezer főt számlál világszerte, és mi is kis csoportokba gyűlünk össze hetente, de emellett sok mindennek lehetünk még a tagjai. Hát ezt nézzük most meg, hogy mit vihetünk haza magunkkal innen Poszbáról, a mai zarándoklatunkról, ami aztán gyümölcsöző lehet az egész közösség számára. Az első tehát a párbeszéd. Ugye párbeszéd nélkül nincsen kapcsolat, nincsen kommunikáció, és ez a párbeszéd, ez két irányú, van egy horizontális iránya, egymással kell tudnunk szót érteni, és van egy vertikális, amikor a jó Istennel beszélünk, hiszen az imádság, az igazából kapcsolat Istennel, és ennek fő része maga a párbeszéd. Ő megszólít minket, mi megszólítjuk őt. Maga a szentmisében is rengeteg párbeszéd van, és annyira szoros ez a párbeszéd, hogy maga Jézus testesül meg minden egyes szentmisében, az eukarisztiában táplálja a szívünket, lelkünket. Mert hogy minden közösségnek a középpontjában Jézus kell, hogy legyen, az eukarisztikus Jézus. Ezért van az, hogy vasárnaponként minden kis közösségi tag, mindenki bármilyen kisebb közösséghez tartozzék is, összegyűlik az oltár körül a nagy közös ünnepünkre. A mai olvasmány emlékeztet arra, hogy Isten újra és újra szólt a népjeihez a proféták által. És mit tesz a nép? Hiába szólt az Isten, bármilyen proféta, vagy éppen korábban bírák által nem hallgat rá, hanem a saját bálványait követi, saját elgondolásait akarja megvalósítani, és itt van rá a büntetés, Asszíria jön, és fogságba visz sokakat, aztán később Babilon is ugyanezt megteszi az északi országban és a déli ország részben, egyiket Krisztus előtt a 8. században, másikat a Krisztus előtti 6. század végén. És ezt látjuk, hogy hiába szólt az Isten, ők nem léptek vele párbeszédbe, hanem a maguk útját járták. És ebből lett aztán az, hogy Isten gyógyító szándéka, hogy helyreállítsa őket, viszi őket fogságba az asszírok által, hogy ott aztán a fogságban átgondolják az életüket, és aztán tudjuk, hogy később, Krisztus előtti 5. század közepe táján, 6. század közepe táján, a Kyrosz Ediptumnak köszönhetően visszatérhetnek az ígéret földjére, amit Isten megígért nekik, és ahol laktak is sokáig. Hát mi is így vagyunk, hogyha hallgatunk Istenre, akkor ő vezet bennünket az ő útján. Ez egyénileg és közösségileg is fontos, hogy merre megyünk. Egészen az egyházig, és ezért adhatunk hálát az egyházért is a mai napon, hogy pünkösdel születik meg az egyház, egy kis marognyi csapatból több ezer fős közösségé válik, és a Szentlélek elkezdi vezetni az egyházat, és máig ő vezeti. A baj tehát nem az volt, hogy Isten hallgatott, hanem hogy a nép nem figyelt rá. Isten mindig szól hozzánk, csak a mi fülünk néha süket rá. És közösségeink akkor maradnak élők, ha nem csak egymással beszélgetünk, hanem személy szerint és közösen is az Úr jó Istennel beszélgetünk. A második az óbetű volt, ez pedig az odafordulás. Hogy a keresztény közösség személyes találkozásokból épül. Akkor oda tudunk fordulni a másikhoz, és annyira mintaszerű az egyház, mint közösség, hogyha elolvassuk az apostolok cselekedeteinek az első néhány fejezetét, ott látjuk, hogy egyek voltak a kenyértörésben, törődtek egymással, nem volt sem gazdag, sem szegény, hanem tényleg egymásról gondoskodtak. Odafordultak ahhoz is, aki elsőként érkezik a közösségbe, és ezt mi is megtehetjük, hogy vajon mennyire vagyunk nyitottak, mennyire vagyunk odafordulók mások felé, vagy mennyire vagyunk jól önmagunkban, és ide aztán senki más ne jöjjön, mert olyan jól el vagyunk magunkban. Vagy azt mondjuk, hogy gyertek bátra, Jézus téged is hív. Van-e olyan közösségünk a plébánián, amelyikre bárkit el lehet hívni, hogyha valakivel beszélgetek, és nyitottabb arra, hogy Istenről, hitről, közösségről többet halljon, vajon melyik közösség tudná befogadni? Odafordulunk-e hozzájuk? Mert hogy valaki egyszer hozzánk is odafordult. Lehet, hogy családostul már generációról generációra tartozunk egy közösséghez. Én máig emlékszem, mikor még érettségi idején voltam, és elhívtak a barátaim egy templomba, mert akkor a piaristákhoz jártunk, és minden vasárnap a piarista gimnáziumnak a kápolnájába mentünk misére, de hát tudtuk, hogy lassan véget ér a gimnázium, és hogyha nem keresek közösséget magamnak, akkor leesek a szakadékba, elfogy az út a lábam alól.
0: Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök június 22-én Pozsba Szent Kúton elhangzott szentbeszédét hallgatják.
2: És olyan jó volt, hogy meghívtak barátaim, és máig bennem van az a kép, amikor elmentem egy szentmisére, egy templomba, akkoriban sok fiatal járt oda, tőlem 45 percre volt, és ugyanannyi haza, úgyhogy elég sok áldozatot hoztam, de ott voltak a barátaim. És emlékszem, az első szentmisén ketten is nyújtották felém a kezüket, a mi atyánkor. És azt mondtam, hogy hé, ez egy ilyen befogadó közösség, akkor ide szívesen jövök. Egy másik kedves ismerősöm mesélte, elment egy templomba először, és az ajtóban megszólították, hogy még nem találkoztunk, de jó, hogy itt van. És azt mondja, hogy engem itt vártak. Úgyhogy elment a misére, és azt mondja, elmegyek a legközelebbi héten is. Elment, és megint megszólították, és nagyon örült neki, hogy nem idegenként ment be, esetleg előfordulhat vele az, ami alaszkai plébániákon előfordul, hogy leül egy helyre, és valaki jön, hogy ez az én helyem. Persze, így tudom, hogy ilyen nincs. De hogy milyen rosszul eshetne az, hogyha netán így járnánk egy templom beülve szerényen, már harmadszor ültetik arrébb, mert valakinek a helyét elfoglalta valaki. De ilyen csak Alaszkában van. Itt bárki elfoglalja a helyemet, egyen előrébb ülök és örülök neki, hogy közelebb kerültem az oltárhoz. Na, azt mondja, hogy harmadszor is elmegyek, hogyha megint megszólítanak, én ott maradok. Harmadszor is elment, megszólították és ott maradt. Vajon az én közösségem odaforduló-e mások felé? Nem elég egy térben lennünk, és ugyanazon a misén részt vennünk. Észre kell vennünk egymást. Volt, aki azt mondta, hogy 30 éve ugyanarra a szentmisére járok, még soha senki nem fordult oda hozzám. Feltenném a kérdést, hogy és te hány emberhez fordultál oda? Kettőn áll a vásár, de legyen ott a szívünkben az odafordulás, hogy én is örülnék annak, ha hozzám fordulnának, lehet, hogy más is pont ezt várja tőlem. Az odafordulás a szeretet első lépése. Érdeklődni, meghallgatni, hordozni egymás terheit. A harmadik betű a poszba névben a Z betű, ez pedig a zarándoklás. Hiszen még nem értünk célba, mindannyian egy zarándokúton megyünk, ráadásul nem egymást választottuk, hanem a Jóisten hívott téged is, engem is, még azt is, akiről csodálkozol, hogy mit csinál itt, vagy mit csinál az egyházban, és sajnos volt olyan tapasztalatom Alaszkában messze, hogy valaki azt mondta, hogy atya, amíg X oda jár, én biztos, hogy nem jövök a templomba. Hát én biztos, hogy nem áldoznám fel az Isten kapcsolatomat más emberek miatt. Elég nagy a templom, elférünk benne, nem fogja elszívni a levegődet. Úgyhogy zarándok úton vagyunk mindannyian. És a zarándok tudja, hogy még nem érkezett meg, hanem úton van. A hitben sincs helye az önelégültségnek, vagy a megállásnak. Közösségeink akkor maradnak fiatalok, ha mindig készek tanulni, megújulni és közelebb kerülni Krisztushoz. Közös úton vagyunk. Együtt szeretnénk üdvözülni. Nem külön-külön. Én örülnék, ha mennyben mindannyian ott lennénk. Ki szeretne még velünk együtt ott lenni a mennyben? Hú, ez csak a fele. Vagy lehet, hogy rosszul látok, öregszem én is. Szóval örülök, hogyha együtt ott leszünk majd, jó? A negyedik betű a poszbában a B betű, és ez pedig a befogadás. Jézus arra tanít, hogy ne ítélkezzünk egymás fölött, erről szólt a mai evangélium. Ha meglátod a társad szemében a szálkát, előbb nézd meg, hogy nincs-e gerende a sajátodban. Azaz, ne ítélkezz a másik felett. Mi szerint ítélkezünk? Az szerint, amit látunk vagy hallunk. Jézus pedig a szívünket nézi. Nekünk nem az ítélkezés a lényeg, hanem sokkal inkább az irgalmas odafordulás, hogy befogadom a másikat. És egy plébániai közösség akkor hiteles, ha mindenki számára van benne hely, a régieknek és az újaknak egyaránt, az erőseknek és a keresőknek is. Egy hagyományos plébánián, ha valaki betér a templomba, akkor elvárjuk, hogy először is viselkedjen. Tudja, hogy mit kell csinálni, és erre is mesélek egy alaszkai példát. Egy fiatal jegyespár, ahol a lány vallásos volt, a fiú meg se volt keresztelve, hát a lány elvitte egy szentmisére ezt a fiút. Leültek úgy, hogy leült a lány, mellette a fiú mellett egy idősebb néni. És hát a fiú ott részt vett a szentmisén, és a végén odafordul hozzá nagyon kedvesen az a hölgy. Látszik, hogy maga nem keresztény. Nem tudja, mikor kell felállni meg leülni. Hál' Istennek a fiúnak a szíve a helyén volt, és annyit mondott, hogy lehet, hogy én nem vagyok keresztény, de van itt mellettem egy lány, aki azért jött, hogy imádkozzon, és nem azért, hogy azt nézze, hogy ki keresztény és ki nem. Mennyivel jobb ez a hozzáállás, hogy gyere úgy, ahogy vagy. Szintén alaszkai példa volt, valaki mondta, nem volt ott vasárnap a misén, mondta, miért nem jöttél be? Hát, a szőlőhelyről jöttem, és nem akartam munkásruhába bejönni. Mit szólnak a többiek? Hát, kit érdekel? Én pucéron születtem, nem tudom, ki más hogy van bele. Valószínűleg sok minden nem viszünk magunkkal a földről, úgyhogy egy valakinek kell megfelelni, a jó Istennek, ő pedig úgy szeret, ahogy vagyunk. Persze akar alakítani bennünket, a jelen hibáinkat köszörüli, de nem kell törődnöm azzal, hogy a többiek mit szólnak. Eszembe jut egy káplán, szintén Alaszkában volt, aki fiatalon lendületesen ment áldoztatni, és hát visszajutott hozzá szép messziről, hogy hát mit szaladgál ez a cibóriumban. Persze nem szemtől szembe mondták meg neki, mert arra nem volt bátorság. Úgyhogy legközelebb szépen komótosan, méltóság teljesen ment, hát vissza is jutott hozzá, hogy hát, mint a lajhár. Hát ezek után feleljünk meg. A jó Isten az, aki lát, aki a szívünk szerint ítél, és akire ráhagyatkozhatunk. A többiek pedig, ahogy megboldogult édesapám szokta volt mondani, fújhatnak egy kiló libatollat. Nagyjából ennyit ér a szavuk. Nyilván ne legyünk antiszociálisak, de hogy az a fontos, hogy Jézus mit gondol rólunk. Nem vagyunk tökéletesek, nem is a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azok ki, akik tudják, hogy hol van az irgalom, hol van a megbocsátás, hol van az újrakezdés lehetősége. Ha megnézzük a 12 apostolt, vagy a 72 tanítványt, hát nem ők voltak koruk legfelsőbb szintű emberei, hanem Jézus úgy szerette őket, ahogy vannak. Kételjeikkel, hittévedéseikkel, vehemenciájukkal, tagadásukkal, és mégis ők lettek az első apostolok, rájuk építette Jézus az egyházát, és talán éppen ezért volt hiteles a tanúság tételük, mert ők már megtapasztalhatták Isten irgalmát, és azt mondják, hogy ha nekem megbocsájtott Isten, akkor neked is meg fog bocsájtani. Aki közénk érkezik, annak először Isten szeretetével kell találkoznia. Vajon ezzel találkozik-e valaki, amikor betér hozzánk, amikor bejön a templomba?
0: Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök június 22-én Poszba Szent Kúton elhangzott szentbeszédét hallgatják.
2: Még egy alaszkai példa. Kivételesen ott voltam plébános. És volt egy fília, és az irodistám férjével, nagynénjével, nagybátyjával eljöttek a fíliába misére, a 9 órai misére, mert éppen elmentek utána valahova, és így jött jobban ki. És a helyiek összesúgtak, hogy micsoda dolog elmenni más templomába. Én azt hittem, hogy mindegyik templom Jézusé. Nincsen kiírva, hogy ki mehet be és ki nem. Úgyhogy örüljünk inkább annak, hogyha van még papunk, ha van még szentmise, ha van litánia, ha van szentségimádás, ha van rózsafüzér, és töltsük meg mi élettel, inkább annak örüljünk, minél többen jönnének. Nem erről szól Jézusnak a tanítása, hogy atyám házában sok hely van? És ha a lakoma elkészül, akkor az utcáról is mindenkit behívtak. Nekünk ezzel a fajta odaadással kell hívni másokat is, hogy befogadók legyünk. És az ötödik betű a posztbában az alázat. Az evangélium gerendáról és szálkáról szóló képe arra figyelmeztet, hogy a megtérés mindig önmagunkkal kezdődik. Könnyű meglátni mások hibáit, de nehezebb szembenézni a saját hibáinkkal. Az alázatos közösség nem a hibásokat keresi, hanem együtt engedi, hogy Krisztus formája és gyógyítsa. Szabad hibázni. Az alázat az nem alázatoskodás. Mert könnyű néha az alázat álcája mögé elrejteni a lustaságomat. Segíteni kéne, de hát sokkal jobban tudtok ti segíteni. Ti sokkal jobban értetek ehhez vagy ahhoz, mint én. Biztos? Nem csak meg akarom úszni? Az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Egy helyes önismeret. Egy helyes önértékelés. El szoktam mondani példának, és biztos, hogy meg fog maradni, mikor egyszer mentem az úton, és utolértem egy elég lassan menő kis furgont, szürke kis furgon volt, és amikor közelebb értem, mert hogy elég lassan ment, az volt kiírva a hátuljára, hogy azért megyek lassan, mert tortát szállítok. Szerintem mindenki megbocsájtotta neki, hogy lassan megy. Különösen, ha belegondol, hogy hát, ha az én tortámat viszi. Csak érkezzen meg a torta épségben, mehet lassabban is akár. Az autós önazonos volt. És amikor a harmóniával vagyunk a valósággal, akkor azt mondom, hogy tudom, hogy mihez kaptam a Jóistentől tehetséget, mihez értek, mit tudok megcsinálni, és mik a gyenge pontjaim. És ezzel együtt tudom, hogy Isten országát tudom szolgálni. Úgyhogy hiszem azt, hogy mindenkinek helye van az egyházban. Pál apostol kifejti ezt, hogy mi Krisztus teste vagyunk. Ő a fő, és mi vagyunk a test, és a testnek minden kis részére szükség van. Egy icipici dolog szálka megy valahova a kezünkbe, és az már az egész testre kihat. Nekem éppen most kicsit rozog az egyik térdem, hát az egész testre kihat. Úgyhogy mindenkire szükség van, nem csak a szemre, a fülre, az orra vagy a szájra, hanem mindenre, minden egyes sejtre. És nélküled nem teljes a test. Mindazok, akik megvannak keresztelve, de nem veszik ki a részüket a közösségi életből, igazából megcsonkítják Krisztus testét. Neked is terítettek, üres a helyed, gyere el, rád is számítunk. És vajon hány embert hívtam én el, hogy jöjjön el velünk Istenhez a templomba? Fontos-e nekem a szomszéd üdvössége? Mutatom-e az életemmel, hogy jó Istenhez tartozni? És hogyha valamit rosszul csináltam, képes vagyok-e belátni? Van-e bennem annyi alázat, hogy belátom, hogy ezt nem jól csináltam, kérlek, bocsáss meg? Én hiszem azt, hogy az alázat az megkönnyíti az ember életét. Én még nagyon az út elején vagyok, de igyekszem, mert rájöttem, hogy az alázatos embernek három gyümölcse biztos, hogy van. Először is, ha elkezdünk az alázat útján járni, akkor csökken a bennünk levő stressz, ami abból alakul, hogy szeretném magunkat jobban mutatni, vagy jobbnak mutatni, mint amilyenek vagyunk. És tudjátok, hányan küzdenek azzal, hogy nem tudnak maguknak megbocsájtani? És rájöttem, hogy mi van emögött. A gőg. Amögött, hogy nem tudok magamnak megbocsájtani, a gőg van. Ugyanis bármit is elkövettem, akkor az a kérdés merül fel benne, hogy hogy lehet, hogy én első Szent Kornél ilyet tettem. Persze nyilván nem az első, volt néhány Szent Kornél már, de én is törekszem a szentségre. És amikor elkövetek egy bűnt, akkor azért nem tudom magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani. Pedig, ha megnézzük a szenteket, őket az alázatukról lehetett felismerni. Nem voltak tökéletesek. Péter apostol miután letagadja, hogy ismeri Jézust, és találkozik a tekintetük, keserves sírásra fakad. Megbánta a tettét. Vagy Pál apostol, aki azt mondja, hogy a bűnösök között az első én vagyok. Tudjuk, hogy ő üldözte a keresztényeket. Ott volt István diákonus megkövezésénél. Végül mégis az életét adta. És ez a jó hír a mai napra, hogy Isten, amikor meghív minket az életszentségre, egyénileg és közösségileg, akkor nem azt a pillanatot nézi, amiben vagy, hanem a folyamatokat. Ugye, hogyha meglátunk egy 160 kilós embert, akkor azt mondjuk, hogy fú, de kövér. Aztán kiderül, hogy két hónappal ezelőtt még 180 kiló volt, és azt mondjuk, hogy ügyes. Szépen halad az egészséges testúj felé. Hát a Jóisten minket is így néz, és vannak olyan szentjeink, akik nem az első rajtkockából indultak. Nem rajtszét győzelmet arattak az életszentség útján. hanem nagyon is hátulról indultak. Ilyen volt Szent Pál is. Ilyen volt Szent Ágoston, ilyen volt sok szent, aki nem úgy kezdték, hogy rögtön szentként születtek. Úgyhogy ez az út az alázat útja. És erre mondom, hogy csökken a bennünk levő stressz. A másik, hogy gazdagodnak a kapcsolataink. Egy gőgös embert mindenki elkerül. Egy alázatos embernek a társaságában szívesen vagyok, mert önmagam lehetek. Nem kell állarcot viselnem. Az alázat a barátságokat is növeli. És a harmadik, hogy Isten az ő maga erejét adja az alázatos embernek, erről énekel Mária a Magnificatban, hogy tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme boldognak hirdet engem minden nemzedék. És ezt a katolikus egyház megteszi. Mind a mai napig dicsérjük Máriát, az ő igenjét, hogy ő igen tudott mondani Isten szavára, még akkor is, hogyha teljes bizonytalanságban volt, nem tudta, hogy mire mond igent igazából. És akkor végig kellett kísérni a Szent Fiát a keresztúton, akkor is bizalommal volt fia iránt, hogy nem a haláli az utolsó szó. Ez az egyház örömhíre. Van folytatás, van bűnbocsánat, és az kell, hogy minél többekhez ez eljusson, és kin keresztül fog eljutni ez az örömhír, a közösségeken keresztül, és azon az evangéliumon, amit a nem hívők olvasnak. Ezt pedig úgy hívják, hogy a szenteknek az élete, a keresztények élete. A te életedet olvassa a nem hívő ember, mert a templomba nem jön el. A Bibliát sem veszi kezébe, de azt látja, hogy te, mint katolikus, hogyan éled az életed. Vajon milyen reklámja vagyok Jézusnak? Meghozom a kedvet Jézus követéséhez? Jó az egyházhoz tartozni? Jó Krisztust követni? Úgy kell, hogy éljünk, hogy az vonzó legyen mindenki számára. Poszba, azaz párbeszéd, odafordulás, zarándoklás, befogadás és alázat. Ha ez jellemzi a közösségeinket, akkor hiszem, hogy az egyház megújul. Újra és újra, napról napra, évről évre, generációról generációra. Így válhat a Poszba név lelki programunká, párbeszédben Istennel, odafordulva egymáshoz, zarándokként az úton, befogadó szívvel és alázatos lélekkel építsük közösségeinket Isten nagyobb dicsőségére. Amen.
0: Dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök szentbeszédét hallották, amelyet június 24-én tartott a Poszba Szent Kóti zarándokmisén.

0: Hazai és kárpátaljai zarándokok töltötték meg a Poszba Szentkút kegyhelyet június 22-én hétfőn. A több mint fél ezer zarándokot Wurczer Péter kántor, polgármester és operaénekes, a magyar nyelvű szentmiség kezdeményezője és egyik szervezője köszöntötte az ez évben második alkalommal megszervezett magyar nyelvű szentmisén. A közösségek zarándoklata nevet viselő eseményen a szentmisét Fábrikornél az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke mutatta be hazai paptestvéreivel. A püspök atya szentbeszédét röviddel ezelőtt hallották. A szentmise végén Fábrikornél püspök atyának köszönetet mondott és ajándékot nyújtott át a 460 lelket számláló Poszba község polgármestere Ivanics Katalin, köszönetet mondott Johann Gondec helyi plébános, valamint Wurczer Péter szervező is. A közösségek zarándoklatára Pozsonytól Párkány városáig bezáróan érkeztek a hívek. Köztük volt az a 25 kárpátaljai gyermek is, akik az ungvári járásból érkeztek, és akiket Molnár Tamás atya volt pozsonyi magyar főlelkész táboroztatott a szlovák fővárosban. Vezetőjük Diana kérdésre elmondta, hogy Poszbára Budapestről, a Mária Rádió székhelyéről érkeztek, és nagy öröm számukra, hogy erre a szép Mária kegyhelyre is elinvitálta őket Tamás atya. A Poszba falu határában az erdőségben megbúvó ősi kegyhely eredete egészen a 18. századig nyúlik vissza. Valódi kegyelmi pillanatokat nyújthat azoknak, akik misén való részvételre vagy csendre, elmélyülésre vágynak. A hazai magyar katolikus közösségek 2022 óta zarándokolnak a Wurczer Péter által újraindított magyar nyelvű szentmisékre. A legközelebbi magyar szentmisére szeptember 19-én szombaton a kegyhely főbúcsúján a hét fájdalmú szűzanya ünnepén kerül sor, amikor a 16 órakor kezdődő szentmisét Puss Sándor jezsuita szerzetes köbölkúti plébános celebrálja majd. Az év utolsó magyar nyelvű szentmiséjére október 10-én szombaton a magyarok nagyasszonya ünnepén várják a szűkebb és tágabb régióból érkezőket, amikor a 10 órakor kezdődő szentmisét Zsidó János pápai káplán nyékvárkonyi esperes plébános mutatja be. Katolikus egyházi műsorunk telefoninterjút készített Wurczer Péter főszervezővel. Ezt a felvételt hallják most. Az utóbbi évtizedekben ritkultak, majd el is maradtak a magyar nyelvű szentmisék Poszba Szentkúton, amit ön szeretett volna újraéleszteni. Hogyan indult az egész?
1: Az egész úgy indult, hogy én még emlékszem, mikor utolsó magyar szentmisék voltak a poszbai kegyhelyen, és hát tényleg nagyon-nagyon kevés ember járt, mintha nem lenne szükség rá. Na de aztán pár év kimaradás után elmentem a helyi plébános után, aki különben szlovák, de teljes mértékben támogatta ezt az ötletet, és ez 2022-ben volt, mikor azt mondtam, hogy én szeretném újraindítani a magyar nyelvű szentmiséket. És azt mondta nekem, hogy nyugodtan, hogy amennyit akarok, ő csak örülni fog neki, és így a pünkösdi és a hétfájdalmú szűz Mária tiszteletére, ez a két mise mindig volt Szentkúton, és hát ezt betartottuk, és így indítottunk, tehát egy pünkösdi magyar szentmisével. És mikor megérkeztem oda, ugye a Szentkúthoz, és láttam, hogy az az egész völgy tele van autókkal, emberekkel, akkor azt látunk, hogy hát van rá igény, csak egy megfelelő reklámot kell csinálni, hogy emberek azért tudjanak meg, hogy történik ilyesmi. Később aztán kitaláltam, hogy jó lenne egy ilyen vonzó nevet hozni, és ezáltal ugye rengeteg sok hívő eljön, és már aztán tudunk hirdetni a következő miséket, és ez nyáron történt 2022-ben, mikor Böjte Csaba testvér elfogadta meghívásomat, és akkor valóban több mint 1200 ember volt jelen a misén, az volt akkoriban a legnagyobb szentmise. Tehát így indultunk, ilyen úton indultunk a Szentkúton.
0: A terv ugye két mise volt évente, idén már volt kettő, és még lesz kettő. Miért történt ez a megduplázás?
1: Főleg azért, mert emberek és hívők jártak utánunk, hogy jó lenne még nyáron. És akkor így volt először 2022-ben a három mise, 2023-ban már négy mise, tavaly is 4 mise volt, és aztán betartottunk ezt a 4-et. Ugye a nyári azért, mert mindig tudtunk nyáron valami nagyobb vendéget hívni, ugye mert akkor legszebb az idő, tehát akkor legjobb ott ülni nyáron. Aztán pluszba tettünk a magyarok nagyasszonya ünnepét. Ez ennek különben történelmileg nem volt ez az ünnep így Szentkúton külön ünnepelve, de mivel ez az egyik kedvenc ünnepem, ezért így döntöttünk, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepével, tehát októberben zárunk a magyar nyelvű szentmiséket. És a plébános úr mondta nekem többször, hogy ha akarjuk, hogy nyugodtan lehet gyakrabban is szervezni a miséket, tehát azért embernek van egy bizonyos idő, mikor ezt tudjuk megoldani, és főleg nehéz, egyre tovább nehéz a plébánosokat szerezni, magyar nyelvű plébánosokat.
0: Bizonyára nem pusztán emberi szervező képesség, vagy ahogy ön is jelezte, reklám, tehát helyes propaganda áll az újra indult Poszba Szentkúti magyar miség hátterében, mert ez csak emberi erőlködés volna, hanem mi? Ráhagyatkozás az isteni gondviselésre?
1: Itt egybe megy a kettő. Úgy látom, hogy azért a Szűz Mária is segít nekünk ebben, tehát igen, van egy reklám, van újság, rádió, de valamiképpen van még valami plusz, ami így nekünk nagyon-nagyon segít, mert sokszor ember így elfárad benne, és hirtelen jött ilyen erő, és akkor az megadatik az embernek, hogy van értelme csinálni. Én nagyon szeretem a Mária énekeket, én Mária tisztelő, nagy Mária tisztelője vagyok, és mikor hallom, hogy az emberek ezen a Mária kegyhelyen, az egész völgy énekel a Mária énekeket, ez egy fantasztikus érzés. Tehát nem véletlenül hagytak ránk ilyen jeles mondatokat, hogy aki énekel, kétszer imádkozik.
0: Előbb a reklámot említettük, itt csak a rendkedvéért mondom el, hogy természetesen nem a commerce értelemben vett pénzügyi hátterű hirdetésről van szó. Mi a véleménye a kegyhelyhez kötődő, csodásnak mondott, tartott, legjobb

0: akkor ez a Szent Mise után emberek oda mennek, és lehet belőle akár haza is vinni, és nagyon sokan használják. Mindig azért elmondjuk az embereknek, hogy a Szent Mise alatt ne használjanak a kutat, mert azért az zavaró cseppet a Szent Mise alatt.
1: Ön szerint miért érdemes eljönni Poszba, Szentkútra, Magyar Misére, akár mondjuk a nem hívőnek mondott embernek is?
0: Aki nem is hívő, az ott megtalálja egy bizonyos nyugalmat. Ennek a helynek ez megvan, de természetesen csak azért, mert a hívő emberek járnak oda. Tehát egy nem hívő ember elmehet egy puszta erdőbe, de itt van sok ima, ez egy szent hely, tehát itt másmilyen nyugalom, vagy másmilyen nyugalmat talál az ember. Tehát szerintem mindenképpen érdemes, és én ismerem olyan embereket, akik ott voltak, és megint csak az énekhez visszafordulok, és aki hallotta azt a sok embert ott énekelni és imádkozni, azonnal más véleménye volt neki a hitről, mert van ott egy fantasztikus közösség. Ez a másik dolog, hogy ugye a Szent Mise után nem csupán elmennek haza az emberek, hanem végén is sokat éneklünk, a Szent Mise előtt is szoktunk énekelni, de vannak jó találkozások, a plébánosokkal lehet beszélgetni, gyónások, tehát van egy bizonyos lelki program, amit szerintem főleg vasárnap nagyon fontos. És az az érdekes, ugye, hogy akkor senki nem siet a vasárnapi ebédre, illetve ha szombaton van, akkor szombati vacsorára, hanem ott marad, és valahogy a szívja magába ezt az egészet, ami ott van.
1: Nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem Wurczer Péter operaénekesnek, polgármesternek és kántornak, a Poszba Szentkúti zarándoklatok elindítójának, főszervezőjének, hogy mindezt elmondta hallgatóinknak. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek üzenem, hogy vár bennünket itt Poszbán szeretettel szűzanyánk.
1: Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsor vezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Pátria Rádió. Kikő. FM 98,3.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Itt a Vatikáni Rádió.
2: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
3: Gedő Ágnes
2: és Somogyi Viktória.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?

0: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával, a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren, a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez a gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei Szent Mise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból is újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna, ő is az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna, de biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
1: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
0: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Hát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk. Tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg össze az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
1: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéjükben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
0: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak, ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor az a 8 csoport az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre, vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. de nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összecsoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a középen, keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába, és valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapásra nem lehet igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem.
1: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Az ENSZ főtitkára a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélt. Változóan felhős az idő, 28 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter. Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára. Az év első felében az STVR volt az egyetlen nagy szlovák médiacsoport, amely növelni tudta nézettségét. A közszolgálati televízió különösen a hírműsorok és a sportközvetítések terén erősödött, miközben a kereskedelmi csatornák visszaestek. A téli olimpia közvetítéseit összesen több mint 3 millió 300 ezer néző követte, a legnagyobb érdeklődést pedig a szlovákiai korongválogatott mérkőzései váltották ki. Az STVR szerint az eredmények azt mutatják, hogy a nézők továbbra is bíznak a közszolgálati hírszolgáltatásban és saját gyártású műsoraikban. Rendkívül ülést tart a Magyarország gyűlés, ahol egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is megkezdődik a vita. A kormány szerint a jogszabály évtizedes adósságot rendezhet. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki első alkalommal képviseli Magyarországot a NATO ankarai csúcs találkozóján. A kormányt a parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviseli. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint ahogy a világ lépést tudna tartani vele. António Guterres Genfben az első kormányközi mesterséges intelligencia fórumon hangsúlyozta, a technológia már ma is hatással van a gazdaságra, a munkaerőpiacra, a választásokra és a biztonságra, ezért sürgősen közös nemzetközi szabályokra van szükség. A tanácskozás kiemelten foglalkozik a gyermekek védelmével, valamint azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a mesterséges intelligencia kockázatait úgy, hogy közben a benne rejlő lehetőségeket is ki lehessen használni. Az ENSZ gyermek alapja szerint az elmúlt fél évben több mint 300 gyermek halt meg vagy sebesült meg a szudáni polgárháborúban. A legtöbb áldozatot dróntámadások követelték. A harcok 2023. áprilisa óta tartanak a hadsereg és a gyors reagálású támadó erők között, és eddig legalább 59 ezer ember életét követelték. Mintegy 13 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben több mint 30 millió ember szorul humanitárius segítségre. Az ENSZ ismét a civilek, különösen a gyermekek védelmére szólította fel a szemben álló feleket. A Tianwen-2 űrszonda több mint egy év és 1 milliárd kilométer megtétele után elérte a Komoleva nevű kisbolygót. A küldetés célja, hogy mintákat gyűjtsön az aszteroidáról, amelyek segíthetnek tisztázni, valóban a Holdról leszakadt kőzet darabról van-e szó. A minták várhatóan 2027-ben érkeznek vissza a Földre, ezt követően pedig a szonda egy újabb, 6 éves küldetésre indul egy különleges üstökös felé. Ukrán dróntámadások érték hétfőn Oroszország több stratégiai célpontját. A balti tengerpartján megrongálódtak Viszock és Usztyiluga kikötőinek létesítményei, amelyek fontos szerepet játszanak az orosz kőolaj exportjában. A Krímfélszigeten Szevasztopolban átmeneti áramszünetet okozott egy újabb támadás, míg Kercsben egy civil életét vesztette. Az orosz hatóságok szerint egyetlen éjszaka alatt több mint 70 ukrán drónt semmisítettek meg. Kijev célja továbbra is az orosz energiaipar és hadigazdaság gyengítése.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, több helyen előfordulhat futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka marad a felhős idő, 18 és 13 fok közé hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő várható, délen azonban több lesz a napsütés, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Staromeszkán az SNP híd felé, lassú haladás, mozgó radar méri a sebességet az R1-esen Zólyom után Garamszentkereszt felé, sebességet mérnek Galántán, a Nálepkován, a stadionnál mindkét irányban, és a D1-esen Kassa után Magyarbőd irányában. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Tőketereves. FM 106,7.
1: A következő percekben részletek hangoznak el a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. 2026. június 2-án, 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az Ovi Sport oklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanítóképző tanszéke, valamint a Magyarországi Ovi Sport Alapítvány jóvoltából a mozgás képességek fejlesztése óvodások körében Ovi Sport elnevezésű tanfolyam. Az eseményt megtisztelte az Ovi Sport Alapítvány elnöke dr. Molnár Andrea, ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat hátvédjének, idősebb Buzánszky Jenőnek a fia, és Hegedűs Gábor, az olasz focisuli alapítója. A jelenlévőket köszöntötte a kar dékánja Bese László, Dobai Beáta docensasszony pedig röviden ismertette a programot, illetve a tanfolyam jelentőségét. Bognár Attila egyetemi oktató pedig a motorja az Ovi Sport oktatása. A Selyén. Az eseményről készült összeállítást Ürge Tamás kollégám készítette.
2: Mi is az Ovi Sport? Az esemény elején erről beszélt Bognár Attila tornatanár, a Selye János Egyetem egyetemi oktatója, aki egyben moderátora is volt a rendezvénynek.
3: Elmondhatjuk, hogy eddig közel 370 hallgató végzett, akitől számos pozitív visszajelzést kapunk, hogy az itt tanultakat milyen jól tudják alkalmazni az oktatásuk során. Egyetemi tanulmányainak végéhez érve nem csupán egy diplomát szereznek, hanem egy olyan plusz gyakorlati tudást is kezükbe vesznek, amelyet az Ovi Sport tanfolyam biztosított. Sok időt, energiát és elhivatottságot fektettek abba, hogy a legkisebbek mozgásfejlődését a legmagasabb szakmai szinten támogathassák. Az Ovi Sport nem csupán játékos testmozgás. A képzés során elsajátították, hogyan kell a korai életszakaszban megalapozni az egészséges életmódot, fejleszteni a koordinációt, a finom motorikát és a közösségi szabályrendszert. Amikor kilépnek majd az egyetem kapuján, az önökre bízott gyermekeknek nem csak nevelőik, hanem az első sportszakmai mentoraik is lesznek. Az önök kezében van a jövő generációjának testi és lelki egészsége. Köszönöm a kitartást, a szakma iránti alázatot, és kívánom, hogy a pályájuk során az itt megszerzett módszertani tudást mindig azzal a gyermeki nyitottsággal és lelkesedéssel alkalmazzák, amelyet a legkisebbektől kapnak majd vissza. Különösen nagyra értékelem a befektetett munkát, hiszen ez a tanfolyam a pihenésre szánt hétvégéken zajlott. Önök a szabadidejüket áldozták fel a fejlődésért, de a visszajelzések alapján egyáltalán nem volt teher. Ezek a napok rendkívül jó hangulatban, játékosan és felszabadultan teltek. Saját bőrükön tapasztalhatták meg azt, amit a gyerekeknek fognak átadni, hogy a mozgás nem kényszer, hanem tiszta öröm és közösségi élmény. Ez a pozitív energia, ami a hétvégi órákat jellemezte, a jövőbeli munkájuk alapköve lesz. Vigyék hírét a mozgásnak, és gratulálok mindannyiuknak. És végezetül egy olyan mondással szeretném ezt az egészet lezárni, hogyha a testmozgás tablettába lehetne csomagolni, higgyék el, hogy ez lenne a leggyakrabban felírt és leghasznosabb gyógyszer. Én kívánok mindenkinek a pedagógiai életben, a szakmai gyakorlatban minden jót, és tudom, hogy ez az út, amire önök rálépnek, ez nem lesz zökkenőmentes. És ha végigcsinálták az egyetemi éveket, akkor tőlem a végén mindig csak egyetlen egy mondatot hallhattak, hogyha bármilyen probléma is adódik, old meg! Most pedig megkérném a SEI Egyetem dékán urát, hogy szóljon pár szót a végzős hallgatókhoz.
2: A SEI János Egyetem tanárképző karának dékánja Bese László következik.
4: Én is szeretnék csatlakozni kollégámhoz a gratulációban, azt, hogy végigcsinálták ezt a képzést, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez a képzés, ami a gyakorlati egyetemi képzésüknek a része volt, ez egy hasznos kiegészítője lesz a későbbi pályafutásuknak. És szeretném azt is ezzel kapcsolatban ajánlani maguknak, hogy a jövőben is bármiféle plusz képesítést tudnak szerezni pedagógus szövetségnek, akár az egyetemünknek, bármely szervének, továbbképzései lesznek. Ne álljanak meg ott, hogy megkapják majd egyszer itt, amikor itt fognak ülni szépen talárokban a diplomájukat, hanem mindig legyenek nyitottak, és bővítsék az ismereti körüket, és ezáltal tudnak mind jobban alkalmazkodni a maguk felé támasztott kihívásokhoz. A tudás, amit megszereznek, az nem egy lezárt doboz, amelyik itt véget ér nálunk az egyetemen, hanem egy fokozatosan tágítható kör, és ennek mindig alkalmazkodnia kell ahhoz, amit a gyerekek, illetve a szülők és az egész társadalom elvár tőlünk. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani így üzenetként maguknak. A másik, az pedig a sport szeretete és a mozgásnak a szeretete. Ez sokkal többről szól, tudjuk mindannyian, mint az élsport, bár az élsport is nagyon fontos szerepet játszik közösségünk életében, de nagyon fontos, hogy kisgyerekkortól szakszerűen szerettessék meg a gyerekekkel a mozgást, hogy megleljék együtt a mozgás örömét. Ennek az örömnek a felfedezése, megmutatása. Én matematikát tanítottam sok évig közoktatásban, ott is ez volt az egyik kulcskérdés, hogy nem megtanítunk valamit, hanem hogy képesek vagyunk-e megszerettetni. És azt hiszem, hogy az önök hivatásában és abban, amit most elsajátítottak, ez hatványozottan igaz. Mert a matematika megfelelő ismerete nélkül hát el lehet érdegélni, mondjuk meg őszintén, bár a pénzügyekben azért hiányzik, de egészség nélkül, egészséges életmód nélkül nagyon nehezen lehet és nagyon buktatókkal lehet végig teljesíteni az életet. Úgyhogy kívánom maguknak, hogy munkájuk, hivatásuk gyakorlása során tudjanak támaszkodni az itt megszerzett ismeretekre, és még egyszer én is sok szeretettel gratulálok önöknek. Köszönöm.
2: A Magyarországi Ovisport Alapítvány elnöke dr. Molnár Andrea következett a SEI János Egyetem konferencia központjában az Ovisport oklevelek ünnepélyes átadásán.
5: Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon nagy öröm és büszkeség az alapítvány, és jó magam számára is, hogy immáron 7. alkalommal tudjuk itt átadni ezeket a diplomákat. Külön öröm, hogy folyamatosan 100 fölötti, néhány évet kivéve, de 100 fölötti létszámban végeznek itt hallgatók. És ezt azért szeretném kiemelni, mert több magyarországi egyetemen is próbálkoztak ennek a módszernek a bevezetésével, de továbbra is úgy látom, hogy az egész Kárpát-medencében ez az egyetem a legsikeresebb ebben az oktatásban. Úgyhogy mindenképpen csak hálával és köszönettel tartozom Dobai Beátának és mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy ez a képzés itt elindulhasson, és ilyen kiváló módon, ilyen fantasztikus oktatókkal, ilyen szuper magas színvonalon kapjátok meg ezt a képzést. Én még egyszer a hálámat és a köszönetemet szeretném ezzel kapcsolatban kifejezni, és bízom benne, hogy a jövőben is több és több hallgató lesz, aki el fogja végezni ezt a képzést. Az Ovisport Közhasznú Alapítványt 2011-ben alapította Buzánszky Jenő, Jencinek az édesapja, abban a szellemben, hogy intézményi kereteken belül meg tudjon valósulni egyfajta sportág specifikus testnevelés, de ahogy itt az előttem szólók is elmondták, a legfontosabb az az, hogy megszerettessük a gyerekekkel a sportolást, és a mindennapjuk természetes részévé váljon. Mert hogyha az óvodások megszokják, hogy minden nap sportolunk, és ezt az általános iskolában nem teszik tönkre, és ott is a mindennapjuk természetes részévé válik az, hogy sportoljanak, akkor én azt gondolom, hogy közösen együtt tudunk tenni azért, hogy egy sokkal egészségesebb, testben, lélekben egészségesebb nemzedéket tudjunk felnevelni. Buzánszky Jenő bácsi ebben hitt. Ő amikor elindította az Óvisport Közhasznú Alapítványt, akkor úgy volt vele, mint az az öreg ember, aki diófát ültet, hogy nem fogja látni a termését annak, amit ő annó elültetett, de én azt gondolom, hogy fölülről lát minket, és fölülről büszke arra, amit mi csináltunk 2011 óta, büszke rátok is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy Jenő bácsi azt mondta nekem a halálos ágyán, hogy az ő hagyatéka az ne csak abban merüljön ki, hogy szobrokat állítunk, utcát nevezünk el róla, vagy teret, hanem neki az volt az álma, és az volt a célja, hogy a Buzánszky hagyaték az a gyerekek mindennapos mosolyában testesüljön meg, amikor sportolnak, azon metódus szerint, amit ez az alapítvány képvisel. Ő erre tette föl az életét, úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy ti is a Buzánszky hagyaték részévé váltok azáltal, hogy átveszitek ezt a diplomát, és köszönöm nektek azt, hogy nap mint nap fogjátok hirdetni azokat a fajta tiszta, őszinte magyar elveket, amit Buzánszky Jenő és az aranycsapat tagjai életük során mindig is hirdettek. Úgyhogy én köszönöm nektek is, én mindig elmondom, hogy az óvodapedagógusok a legfontosabb szövetségesei az Óvisport Közhasznú Alapítványnak, és szerintem az egyetemnek is, mert hiába építünk mi pályát, adunk oktatást, írunk könyveket, adunk meg mindent, ha ti nem nyitjátok ki az Óvisport pálya ajtaját, vagy ti nem foglalkoztok a gyerekekkel, akkor az egész nem ér semmit. Úgyhogy ti vagytok a legfontosabb hírnökei, a legfontosabb küldöttei, a legfontosabb szövetségesei az alapítványnak, az egyetemnek, és ti vagytok a legfontosabb hírnökei a Buzánszky hagyatéknak. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki időt és energiát szánt ennek a képzésnek az elvégzésére, és köszönöm szépen, hogy ismételten tehettünk itt a Selye János Egyetemen egy nagy lépés kis cipőben. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen dr. Molnár Andrea dicsérő szavait, és most pedig megkérném dr. Habil Dobai Beáta docensasszont, hogy szintén szóljon a hallgatókhoz. Docensasszonynak nagyon sok mindent köszönhetünk az alapítvány, illetve az Óvisport elindításáért is az egyetemen, és az első lépésektől kezdve ott volt az Óvisport létrejötténél.
2: Kedves hallgatóink, 2026. június 2-án 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az Óvisport oklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanító képző tanszéke, valamint a Magyarországi Óvisport Alapítvány jóvoltából a mozgásképességek fejlesztése óvodások körében Óvisport elnevezésű tanfolyamát. Az eseményről sugárzott összeállításunkban most Dobai Beáta docensasszony következik.
6: Egy kicsi visszatekintést szeretnék önöknek bemutatni, hogy hogy is indult, és milyen sok kollégának kellett ahhoz hozzájárulnia, hogy egyáltalán az egyetemünkön az Óvisport program elindulhasson. Előzmények az, hogy óvópedagógus képzésen vettem részt annak idején, tehát én a nagymúltú lévai pedagógiai szakközépiskolában végeztem, és a családom is ezen a vonalon indult el, tehát édesanyám is óvónő volt, úgyhogy én az óvodában nőttem fel egész életemben. Majd ezt követően voltam olyan szerencsés, hogy az akkori testnevelési főiskolán Budapesten, ma a Sporttudományi és Testnevelési Egyetemen végeztem, ahol szintén megmaradtam az óvópedagógiai részlegen, tehát a óvodásoknak a testmozgás fejlesztésével foglalkoztam. Majd Szlovákiába ugye megindult a anyanyelven való képzés, És hol találkoztam először is egy ovisportpályával? Felmásztam egy kerítésre, mert valami újat láttam az udvaron. Hát ugye, aki elhivatott a sport iránt, az már mindjárt lesz, fú, milyen jó, nem repül ki a labda, hú, ez mi lehet? És elkezdtem utána járni, hogy mi is ez a pálya. Hát nagy segítőim voltak. Az elnök asszonyt ismerte Pető Attila, aki a református teológiai karon dolgozik, és már mindjárt találkozón meg is beszélték, hogy fú, ez egy jó képzés, és itt van egy kolléganő, aki hát nyitogatja szárnyait, hogy ezt meg szeretné valahogy tanulni és továbbvinni. Ehhez kellett az akkori rektor úrnak a hajlandósága elsősorban. Majd elmentünk különböző képzésekre, hogy lássam, hogy élőben mi is ez. Majd össze kellett, hogy jöjjön a dékáni kollégium, ahol az akkori dékánasszony és természetesen a tanszékvezető asszonynak is a jóváhagyása kellett, hogy mint C-típusú tantárgy bekerüljön a programba. Meg kell köszönni az akkori kollégáknak, hogy rábólintottak, hogy ez induljon el itt az egyetemünkön. A Sely János Egyetem hallgatói ugye Dél-Szlovákia minden szegletéből járnak hozzánk, és már, ahogy említette kollégám, számos hallgató végezte el, plusz a magyarországi hallgatóiknak. Annyi az előnyük, hogy több mint 500 ilyen pálya van már az óvodákban, és hogyha valahova pályáznak munkahelyre is van plusz egy ilyen oklevél, akkor ez nyomhat alatban. Különböző képzések, gyerekekkel is foglalkoztunk, meghívtuk a kisgyerekeket, és azoknál mindjárt ki is tudták próbálni egy pár éven keresztül egyik óvoda, amint átvettük a hallgatókkal, jöttek az óvisok, és mindjárt élesbe próbálták ki a hallgatók, nagyon jó szakmai tapasztalatra tettek szert, amit későbbiekben is ugye, amikor kikerültök az életbe, tudtok alkalmazni. De ahogy én láttam a tanár úr megosztásaiból, itt is nagyon jó hangulatú órák voltak, és lehetett látni az önök arcain, hogy élvezik azt, ami tudást kapnak a kollégámtól. Nagyon fontos a pálya, hogy európai certifikáttal, tehát elismervénnyel működik, és minden oda van figyelve, hogy a óvodáskorú gyerekeknek a balesetmentessége, és hát Kazal volt a beceneve Buzánszki Jenő bácsinak, és a Z betű, azt mindenki tudja, hogy az a kettes, ugye, a MESZ száma. Segédeszközöket megkaptuk hozzá, volt sajtóhír, hogy átadásra került, az óvodások birtokba vehették ezt a pályát. Fejlődött az egyes sporták kidolgozása is, mert ugye indult a focival, a ovi focival, foci kézi, foci tenisz, és fokozatosan hozzájött a röplabda, a tollaslabda és a kosárlabda is. Fontos volt számomra, kiemelném az integrációt, tehát a mai óvodákban rengeteg az olyan kisgyermek, aki valamilyen problémával küszködik, vagy nem az épek fejlődési szintjén vannak, hogy azokkal is tudjunk foglalkozni. Erre is van egy szakkönyv. Aztán az első oklevél átadás az 2019-ben történt meg, és most már vagyunk a hetedik szám oklevél átadás. Ha a számok nem ülnek, az nem matematikai csalás, hanem volt egy Covid közben, akkor kimaradt egy év. És nagyon örülök annak, higgyék el, hogy nekem a legnagyobb örömöm az, hogy egy stafétát olyan kollégának tudtam átadni, aki ezt a szellemiséget viszi tovább, és adja tovább önöknek. Ez számomra a legnagyobb dicséret, hogy vannak még kollégák, akik ennek az elhivatottságnak a megtestesítői, és önök egy olyan hivatást választottak, amiben a mozgásnak óriási szerepe lesz. Nem csak az, hogy a mozgás megszerettetésben, hanem ezek a mozgások kihatással vannak a tanulásra is, a későbbiekben a gyerekek számára. Úgyhogy büszke vagyok kollégámra, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jól viszi tovább ezt a gondolatmenetet.
2: A rendkedvéért mondom el, hogy az említett kolléga Bognár Attila egyetemi oktató.
6: 2025-ben ugye egy évi értékteremtő közösségekért díjban részesült az Ovisport közhasznú alapítvány, büszkék lehetünk rájuk, és tényleg ők is mindent megtesznek az országban és a határon túl is, hogy segítsék a gyerekek fejlesztési lehetőséget. Itt a ovisport.hu honlapot azt érdemes, kedves hallgatók, figyelni, mert utólag vettem észre, hogy volt egy pályázat meghirdetve felvidéki óvodák számára. Most az befagyasztva van jelenleg, de majd későbbiekben azért ajánlom, hogy néha látogassanak el a honlapra, mert ha lehet pályázni egy ilyen pályára, akkor mindenképp tegyék meg, és ezzel is fejlesztik az óvodai sporttevékenység lehetőségét ott, ahol pont tevékenykednek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és további sok sikert, jó egészséget, és tényleg az előttem szólókhoz csatlakozva, és köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. Vigyék ezt a szellemiséget tovább, és a megoldásokat keressék, ne az, hogy miért nem tudjuk a kisgyermekekkel megszerettetni a mozgásos tevékenységet. További sok sikert kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy meghallgattak.
2: Hegedűs Gábor az olasz focisuli alapítója az Ovisport oklevél átadó ünnepségen, a Komáromi Seje János Egyetemen egyebek mellett ezeket mondta.
7: Hegedűs Gábor vagyok, Debrecenben a tanítóképző főiskolán voltam hosszú ideig, illetve a testnevelési főiskolán és egyetemen a szakedzői a labdarúgás szakképzésben voltam az egyik tanár. Amikor itt állok és azt mondják, hogy mit akarok én a óvodásokkal kapcsolatban, egy kicsit a történelmet vissza kell pörgetni, mindennek van egy története, ugye a maga az ovisportnak is van egy története, az már egy következmény volt, tehát én Olaszországban dolgoztam hosszabb ideig, és mikor hazajöttem, más képzési rendszerek voltak. Két kis gyermekem volt, akkor egy 3 éves és egy 6 éves gyermek, és Magyarországról úgy mentünk el, hogy nem volt igazán a mozgással kapcsolatos, óvodai mozgással kapcsolatos kifejezetten erős program. Ennek azért is volt érdekessége, mert abban az időben maguk nagy része, amikor született, még a számítógép is akkor kezdett bejönni. Hát ma már, hogyha bárhova bemennek egy gyereknek, minimum egy iPhone van a kezében. Ő azzal akar sportolni, ugye? Nagyon jó meccseket lehet játszani, sőt egymás között is. Más volt az élet. A gyerekek többet mozogtak. Most kocsikkal érkeznek, kocsikkal viszik őket iskolából, oda iskolából vissza. Visszatérve, amikor hazajöttem, akkor gondoltam arra, hogy még a lányom utána még pont óvodába felsőbe volt, hogy hova kerülhetne. És akkor elindítottunk egy programot itt 10 városon keresztül a főiskolás hallgatóimmal közösen, és egy 10 év után egyszer Budánszki Jenőt, illetve Andrát meghívtuk egy rendezvényre, ahol 600 gyerek, óvodás gyerek vett részt ezen a programon, és akkor Jenő bácsi beleszeretett ebbe az egészbe. Akkor Andrea édesapjával egy speciális pályát készítettünk a testvérének, Andrea testvérének, és ezzel gyakorlatilag elindult az országos program, amiről már beszéltek, hogy hány helyre el is került ez az egész. Miért indítottam én ezt el az egészet? Mert én úgy láttam, hogy ide a kiskorosztályok képzésére nem edzőkre van szükség, hanem óvodapedagógusokra, akiknek egy bizonyos tanfolyammal, mint többek között ez a tanfolyam is, ad egy olyan alapot, amivel ők szívesen a gyerekekkel egy gyerekek elé állnak, akár közösen játszanak, és így megszerettetik a sportot. Mert csak azzal, hogy beszélünk róla, azzal nem lehet. Vannak dolgok, amelyeket ha gyakorlatban nem csináljuk, és agitáljuk, abból nem nagyon lesz semmi. Abban az időben egyébként elég kevés létesítménnyel rendelkeztek az óvodák és az iskolák is. Magyarországon viszonylag a kormány elég sok támogatást adott a sportra, többek között erre a programra is nem 2 forint került. Több 100 pálya épült nem csak Magyarországon, hanem a határmenti magyar lakta területeken is körbe, de legmesszebb még Albániába is sikerült az alapítványnak egy ilyen programot létesítményezni, és utána jöttek Magyarországon is a pályák, és ma már olyan szintre emelkedett, hogyha felbontanak egy műfüves pályát, akkor jelentkeznek az óvodák, hogy ők szeretnének saját maguknak csinálni egyet, mert nincs meg az alajadi keretük. Egyébként 24 óvoda tartozik hozzám, amikor elkezdtem ezt a programot, akkor 58 óvodám volt, de mivel Debrecenben több sportegyesület volt, így akkor felülről jött határozott intézkedéssel elvettek tőlünk egy párat, de hát ez logikusnak is tűnt, hogy legyenek a többi sportegyesületeknek is, hiszen ott minél több helyről lehet kiválasztani a gyerekeket, annál több tehetség fog kikerülni. Egy példát szeretnék erre mondani, Debrecennek az utolsó mérkőzésén, annak a Debrecennek, aki most negyedik lett a bajnokságban, 5 játékosom játszott, aki 14 éves koráig nálam volt, ha hallottak Dzsuzsák Balázsról, vagy Bárány Donátról, vagy Szűcs Tomiról, ezek mind Dzsuzsák a legtöbbet 108-szor játszott magyar válogatott játékos, valamint egy 17 és egy 18 éves játékosom került most be az utolsó mérkőzésen a Debrecen csapatában. Miért jó ez a gyerekeknek? Nagyon sok olyan dolgot tudnak fejleszteni, ami a mozgásnak az alapjai. Ezek ugye a mozgás, ezeket tanulták. Ha ezek nincsenek meg, és nem tanítják maguk, akkor a későbbiekben ezek a gyerekeknek nagyon nagy hiánnyal fognak bekerülni az iskolába. És maguk már egy igazán egy előkészítő. Én azért is örülök neki, hogy látom, hogy a fiatal korosztály, fiatal és középkorosztály van jelen. Viszont pont az volt a probléma az óvodákban is, hogy azok a idősebb kolléganők, akik, mert általában kolléganők vannak, 99%-ban, azok már nehezen nyúlnak hozzá a gyerekekhez, hogy mozogjanak közösen velük. De maguknak biztos, hogy ha ezeket a könyveket, vagy az anyagokat forgatják, vagy most már az interneten is nagyon sok anyag van, akkor bizony fognak találni. De elég-e az óvodában elkezdeni ezt? Magik egy agitálók is lehetnek, hogy megkérik a szülőket, hogy netán-tán segítsenek otthon egy ilyen mozgásra. Most itt a egyik unokámat szeretném mutatni, amikor ilyen kis feladatokra hajtom őket. Ugrás, bújás, hengergőzés. Ezek mind a természetes gyakorlatokban vannak. Már otthon, ha egyszerűen a szülőknek, vagy megcsinálja ott egy-két gyerekkel, és ők hazamennek otthon, elmesélik, biztos, hogy fogja kérni, hogy ő vele is csinálja meg. Ezeket a szülők miatt ajánlanám, hogy maguk egy kicsit segítsék, agitálják a szülőket a mozgásra. Tehát ne az legyen, hogy hazamennek, mindenki ülj be a televízió elé, és nézzed a filmet, amíg én éppen más csinálok, hanem igazán aktívan vegyenek részt a gyermeknek ilyen jellegű fejlesztésében is. Én gratulálok önöknek, sok sikert kívánok, és remélem, hogy a gyerekeknek sok öröme lesz a magukkal való közös munkában. Köszönöm szépen!
2: Hegedűs Gábornak, az olasz focisuli alapítójának az Ovisport oklevél átadó ünnepségen a Komáromi Seje János Egyetemen elhangzott hozzászólásából idéztünk. Bognár Attila tornatanár, a Seje János Egyetem egyetemi oktatója veszi át és adja át a szót.
3: Köszönjük szépen Hegedűs Gábornak a bemutatót, és most pedig megkérném a hallgatók nevében Szetei Viktóriát, hogy tartsa meg beszédét.
8: Tisztelt dékán úr, tisztelt tanszékvezetőasszony, docensasszony, tisztelt vendégeink és kedves diáktársaim! Engem ért a megtiszteltetés, hogy néhány szót szólhatok az abszolváns hallgatók nevében az Ovisport 2 szemeszteres képzésprogram nyújtotta tapasztalatokról. Szerintem bátran állíthatom, hogy a jelentkezésünk során egyikünk sem gondolta volna, hogy e képzés ilyen mértékű kreativitást, szakmai tudást, figyelmet, fizikumot és csapatmunkát igényel. Kreativitás a segédeszközök használatában, a gyakorlatok alkalmazásában és variálásában. Az egyetemen szerzett testnevelés tárgyaknak alkalmával elsajátított tudást remekül be tudtuk építeni az Ovisport gyakorlati képzéseibe. Az órák során a figyelem és az pontosítás elengedhetetlen volt a gyakorlatok pontos és helyes kivitelezése érdekében. A csoportot összekovácsolta a csapatmunka, a versenyhelyzetek, amiben szívesen vett részt mindenki. Családias, jókedvű hangulatban teltek az órák, melyek során temérdek tapasztalati tudásra tehettünk szert, elmélyítve kognitív tudásunkat, valamint építhettük készségeinket és képességeinket. Mindannyiunk számára fontos a testmozgás, az egészséges életmódra való nevelés, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy a jelen generáció mozgáskultúráját nagy mértékben befolyásolja az információs technológia jelenléte. Törekedni fogunk arra, hogy a képzés által megszerzett tudást és tapasztalatokat a lehetőségeinkhez mérten, a legnagyobb igyekezettel és elszántsággal a jövőben integrálni tudjuk az óvodában szakmánk során. Végezetül szeretnénk megköszönni Bognár Attila tanár úrnak a fáradhatatlan munkát, mozgásszeretetre való inspirálást és tudásanyagot, melyet rendelkezésünkre bocsátott, megfűszerezve zenével, lendülettel és színes ötletekkel, praktikákkal, melyek gazdagították a képzést. Köszönjük a rengeteg alapozó gyakorlatot, a mozgásos játékok módszertanának bemutatását, mely a mozgásbeli hiányosságok pótlására és megoldás jelent a gyermekek számára. Köszönjük az alapítvány elnökének, dr. Molnár Andrának és ifjabb Buzánszky Jenő úrnak a program kidolgozását és együttműködését, hiszen nélküle ez a képzés nem valósulhatott volna meg az egyetemünkön. Valamint minden kedves vendégnek és részvevőnek köszönjük a jelenlétet.
3: Köszönjük szépen Viktóriának a beszédet, és most pedig megkérném dr. Molnár Andreát, ifjabb Buzánszky Jenőt és dr. Bese László dékán urat, hogy vegyenek részt az oklevél átadásában. A hallgatók pedig nevük hallatán egyesével jöjjenek ki és vegyék át az oklevelet.
2: És következett az oklevelek átadása. Az egyik okleveles ovisport abszolvenst megszólítottam, majd ifjabb Buzánszky Jenőt, az öreg Buzánszky a legendás aranycsapat hátvédjének a fiát, illetve a Magyarországi Ovisport Alapítvány elnökét, dr. Molnár Andreát hallják.
9: Senálková Szintia Viktória vagyok, Pénláról érkeztem, most vagyok másodikos, óvodapedagógiát hallgatok, ott vagyok most másodéves, jövőre lesz a bakalár munka, szóval reméljük meg lesz.
2: Ha három dolgot kérdeznék, hogy mitől volt érdekes ez az ovisport képzés, mit mondana?
9: Mert új dolgokat is megtanultunk, tényleg ott volt az, hogy olyan, amit fel tudunk használni a gyerekekhez, ez nagyon érdekes volt. Tényleg utána a másodiknak ott volt az, hogy tapasztalatot kaptunk. Nem az, hogy könyveket, végre tényleg megpróbálhattuk.

0: Mindig az utánpótlás nevelés foglalkoztat a leginkább, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség berkein belül is ugye az utánpótlásért felelős alelnöki posztot látta el. Neki ez magától értetődő volt, hogy a jövő generációba kell energiát fektetni, hiszen csak úgy tudunk tovább lépni, hogyha őket felkaroljuk.
1: Amikor felkínálták ezt a fajta képzést a határon túli magyaroknak, magyar egyetemeknek, milyen visszhangra találtak?
0: Hát a határon túli egyetemek részéről ugye a Sej János Egyetemmel van partnerkapcsolatunk, úgyhogy róluk tudok beszélni. A Dobai Beátában egy olyan harcos társra találtunk gyakorlatilag itt a felvidéken, aki az ovi sportnak a szellemiségét teljes mellszélességgel vállalta, és ő minden idejét és energiáját ebbe fektette, hogy itt is meg tudjuk honosítani a programunkat.
1: Milyenek a visszajelzések innen a Sej János Egyetemről, illetve a hallgatóktól, illetve Magyarországról az ovi sport programmal kapcsolatban?
2: Az ovi sport program ugye amíg teljes valójában tudott működni, kizárólag pozitív visszajelzések voltak. Ugye az ovi sport program úgy néz ki, hogy mi egy óvodába építünk pályát, adunk a pályához megfelelő eszközkészletet a különböző sportágak gyakorlásához, illetve egy speciális óvodapedagógus képzést végeztünk helyben, abban az óvodában, azokkal az óvodapedagógusokkal, ugye, akik ezt megkapták. Amíg ez a program működött, addig nagyon pozitív visszajelzés volt. Sajnos forráshiány miatt a pályaépítési része az elmaradt, úgyhogy, illetve sajnos az oktatás része is, úgyhogy most már rendezvényekre koncentrálunk, különböző sportágakban kupákat rendezünk, most éppen az ovi kosára a legnépszerűbb kupasorozatunk. Ennek a programnak a keretében több száz gyerek vesz részt egy évben, sőt, mondhatni 1000 fölötti létszámmal is tudunk dolgozni, és bízunk benne, hogy valamikor, amikor a költségvetési források megengedik, akkor ez a program folytatódni tud. Több egyetemmel is kötöttünk együttműködési megállapodást, de nagyon büszkén mondhatom el, hogy a Sej János Egyetemmel kötött megállapodás működik a legjobban. Itt fantasztikusan valósul meg a képzés, évről évre több hallgató jelentkezik, talán egy-két év volt, amikor ebben visszaesést tapasztaltunk, de ez nyilván Covid-hoz vagy egyéb ilyen dologhoz volt köthető, de én azt gondolom, hogy most idén 118 hallgató kapott diplomát, ami egy nagyon szép szám, és bízom benne, hogy ez minden évben megmarad, illetve növekedni tud. Szerintem ez a szám önmagáért beszél, hogy 7. év után is ilyen sokan jönnek, hiszen hogyha nem lenne jó a képzés, vagy nem vennék használt a hallgatók a gyakorlatban, akkor biztos nem terjedne ennek a képzésnek a híre. Úgyhogy mi nagyon köszönjük a Sej János Egyetemnek, Dobai Beátának és mindenkinek, aki ebben részt vett a közreműködést, mert nélkülük ugye ez nem valósulhatott volna meg.
1: Mi várható az újonnan fölállt magyar kormánytól a sporttámogatás kérdésében, ha lehetek konkrét, az ovi sportprogram támogatását illetően?
0: Én nagyon bízom benne, hogy az új kormány részéről is meg fogjuk kapni, ugye ha már hazabeszélek az új sport nevében, akkor meg fogjuk kapni azokat a támogatásokat, amik megillet minket, talán mondhatom így, hiszen rengeteg munkát és egy nagyon nagy elérés biztosítunk ugye a gyerekek sportoltatásában.
2: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi, amit jelen pillanatban látunk, és amit ígért az új kormány, az, hogy ez egy szakmai kormány lesz, szakmai vezetéssel, szakértő kormány, úgyhogy mivel nálunk elég komoly szakértők dolgoztak ennek a programnak a megvalósításán, egy elég komoly szakmai háttér van mögöttünk, ezért bízom benne, hogy ez megfelelő módon lesz értékelve.
1: Amennyiben egy óvoda úgy dönt, hogy beszáll be az ovi sportprogramba, milyen alapfelszerelés kell az induláshoz, és ennek mekkora anyagi háttér kell?
2: Hát jelen pillanatban ugye nem tud az alapítványunk támogatást adni, úgyhogy ez 100%-os saját finanszírozásban tud megvalósulni. Egy ilyen program, a pálya, eszközkészlet, oktatási program, ez körülbelül egy ilyen 22-23 millió forint bruttó, tehát ez a magyar 27%-os áfával növelt összegről beszélünk. Nyilván, hogyha itt felvidéken valósul meg meg akkor ez mínusz áfa, vagy a helyi áfát kell befizetni, attól függ, hogy ugye hogy vannak itt az adójogszabályok. Ez körülbelül egy ekkora érték. Mi ezt az értéket már több mint 500 óvodába vittük el. Számos határon túli óvodába is eljutottunk, Kárpátalján, Vajdaságban, illetve Erdélyben. Sajnos felvidéken ezt nem tudtuk megvalósítani, csak itt az egyetemen

0: Található egy pálya, de ahogy mondtam, bízom a szakmaiságban és a szakértő kormányzásban és abban, hogy a határon túli magyarságra a továbbiakban is komoly gondot fogunk fordítani, és talán ebbe a szellemiségbe bele tud férni az, amit mi az elmúlt bő 15 évben képviseltünk.
1: Ifjabb Buzánszky Jenőt, az öreg Buzánszky, a legendás aranycsapat hátvédjének fiát, illetve a Magyarországi Ovisport Alapítvány elnökét, dr. Molnár Andreát hallották. Most pedig Dobai Beát, a docensasszony, illetve Bognár Attila egyetemi oktató beszél az ovisport oktatásáról a Selye János Egyetemen. Az ovisport C-típusú tantárgy. Ez mit takar?
2: A szlovákiai oktatás egyetemi oktatási rendszerében a választható képzést jelenti. Az azt jelenti, hogy a ovisport tananyagát a hallgatók választhatják egy külön tantárgyon belül. Aki él ezzel a lehetőséggel, az tisztában van azzal, hogy ez olyan tudást ad a hallgatók számára, amelyet az óvodai oktatáson belül nagy mértékben tudják használni, képesség és készség szinten fejleszteni a gyermekeket, nem csak testileg, hanem szellemileg is, mert kognitív képességet is fejlesztünk ezekkel a gyakorlatokkal.
1: Nagyon rejtetten, de azért elhangzott itt az előadásokban, a fülvezetőkben, a hozzászólásokban, hogy nagyon sok gyereknek nagyon korán ott a mobiltelefon a kezében. Rejtve vagy nyíltan, ez ellensúlyozni próbálja ezt az nem egészséges mobilfüggőséget?
3: Mondhatnám azt is, hogy igen, ellensúlyozni próbáljuk. Sajnos a digitális eszközöket nem tudjuk a gyerek életéből kizárni. De mi pontosan minél többet szeretnénk a hallgatóknak átadni abból a metodikai módszerből, hogy hogy lehet a gyereket rászedni, hogy letegye az elektromos kütyűt, és inkább menjen és mozogjon.
1: Mi volt az, ami tanár urat megfogta, hogy igazában az oroszlán részét vállalta, és vállalja ennek a képzésnek? Miért? Jó, tudom, csinosak a lendő obó nénik, de most komolyra fordítva a szót.
3: Ahogy mentorom, docensasszony Dobai Beáta az óvodában nevelkedett nagyon sokat. Én is elmondhatom, hogy pedagógus családból származom. Édesanyámmal én is rengeteget töltöttem az óvodában, és mindig is szívem ügye volt a gyerekeknek a sporthoz való szeretetének a megadása. És úgy döntöttem, hogy én ezt, amíg bírom és tudom csinálni, nagy örömmel és nagy szíveséggel teszem.
1: Aki ezt a beszélgetést hallgatja a rádióban, és úgy dönt, hogy leendő óvópedagógusként, vagy már tapasztalattal rendelkezőként, vagy sok tapasztalattal rendelkezőként, az évszámot most nem mondom, szeretne bejelentkezni, mit csináljon?
2: Maga a képzés a Selye János Egyetemen belül indult, és elmondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencében az elsőként itt az egyetemünk karolta fel ezt a képzést. Ahhoz ide kell járni a Selye János Egyetemre, az óvóképzésbe, és így fel tudja venni ezt a programot, amelyet tovább fejlesztheti még az elméleti tudását a gyakorlati képzéssel.
1: Az idei diploma osztó valamitől más volt, mint a korábbiak. Mitől?
3: Nagyon más volt. Én kellemesen meglepődtem a résztvevők számától. Maga a tanfolyam alatt is én örültem, hogy ennyi óvópedagógussal lehet együtt dolgozni, és az ünnepség, ez mindennek a megkoronázása. Tehát jók voltak az előadások, köszönöm még egyszer a hallgatóknak az aktív részvételt, és elmondhatom, hogy egy gyönyörű napot tudhatok magam mögött.
4: 2026. június 2-án 7. alkalommal zajlott Komáromban a Selye János Egyetem konferencia központjában az ovisport oklevelek ünnepélyes átadása. Ebben az akadémiai évben összesen 117 hallgató végezte el sikeresen az egyetem tanárképző karának óvó és tanítóképző tanszéke, valamint a Magyarországi Ovisport Alapítvány óvoltából a mozgás képességek fejlesztése óvodások körében ovisport elnevezésű tanfolyamát. Az esemény eseményt megtisztelte az Ovi Sport Alapítvány elnöke, dr. Molnár Andrea, ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat hátvédjének, idősebb Buzánszky Jenőnek a fia, és Hegedűs Gábor, az olasz focisuli alapítója. A jelenlévőket köszöntötte a kar dékánja Bese László. Dobai Beáta docensasszony pedig röviden ismertette a programot, illetve a tanfolyam jelentőségét. Bognár Attila egyetemi oktató pedig a motorja az Ovi Sport oktatásának a sején. Az eseményről készült összeállítást Ürge Tamás szerkesztette.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Vallomásainak ellentmondásait tisztázta a bíróságon Andruskó Zoltán. Az ügynökakták megnyitásáról tárgyal a magyar parlament. Változóan felhős az idő, 28 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Folytatódik a speciális büntetőbíróságon a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében indult per. A hétfői tárgyaláson ismét a kulcsfontosságú tanút, a 15 éves börtönbüntetését töltő Andruskó Zoltánt hallgatták meg, akit ezúttal is csuklyával a fején vezettek a tárgyalóterembe. A bíróság korábbi vallomásainak ellentmondásait tisztázza. Andruskó továbbra is azt állítja, hogy a gyilkosság megrendelésében Marian K. és Alana Zsé játszott meghatározó szerepet. Az ügyben a Kuciak gyilkosság mellett ügyészek elleni merényletek előkészítését is vizsgálják. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter. Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára. Az év első felében az STVR volt az egyetlen nagy szlovák médiacsoport, amely növelni tudta nézettségét. A közszolgálati televízió különösen a hírműsorok és a sportközvetítések terén erősödött, miközben a kereskedelmi csatornák visszaestek. A téli olimpia közvetítéseit összesen több mint 3.300.000 néző követte, a legnagyobb érdeklődést pedig a szlovákiai korongválogatott mérkőzései váltották ki. Az STVR szerint az eredmények azt mutatják, hogy a nézők továbbra is bíznak a közszolgálati hírszolgáltatásban és saját gyártású műsoraikban. Rendkívül ülés tart a Magyarországgyűlés, ahol egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is megkezdődik a vita. A kormány szerint a jogszabály évtizedes adósságot rendezhet. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki első alkalommal képviseli Magyarországot a NATO ankarai csúcs találkozóján. A kormányt a parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviseli. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint ahogy a világ lépést tudna tartani vele. António Guterres Genfben az első kormányközi mesterséges intelligencia fórumon hangsúlyozta, a technológia már ma is hatással van a gazdaságra, a munkaerőpiacra, a választásokra és a biztonságra, ezért sürgősen közös nemzetközi szabályokra van szükség. A tanácskozás kiemelten foglalkozik a gyermekek védelmével, valamint azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a mesterséges intelligencia kockázatait úgy, hogy közben a benne rejlő lehetőségeket is ki lehessen használni. Ukrán dróntámadások érték hétfőn Oroszország több stratégiai célpontját. A balti tengerpartján megrongálódtak Viszock és Usztyiluga kikötőinek létesítményei, amelyek fontos szerepet játszanak az orosz kőolaj exportjában. A Krím-félszigeten Szevasztopolban átmeneti áramszünetet okozott egy újabb támadás, míg Kercsben egy civil életét vesztette. Az orosz hatóságok szerint egyetlen éjszaka alatt több mint 70 ukrán drónt semmisítettek meg. Kijev célja továbbra is az orosz energiaipar és hadigazdaság gyengítése. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök újabb határozott támogatást kért a NATO tagállamoktól a törökországi ankarai csúcs találkozó előtt. A felhívás előzménye, hogy egy újabb orosz rakéta és dróntámadás Kijevben legalább 14 ember életét követelte, és több tucatnyian megsérültek. Zelenszkij ismét Patriot légvédelmi rakétákat csürgetett, míg az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen további uniós támogatást és újabb Oroszország elleni szankciókat helyezett kilátásba. A NATO csúcson várhatóan megerősítik Ukrajna további katonai támogatását.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, több helyen előfordulhat futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka marad a felhős idő, 18 és 13 fok közé hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő várható, délen azonban több lesz a napsütés, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a forgalmat Góta és Keszekfalva között, ahol felváltva halad a forgalom. Sebességet mérnek a D2-esen Stupavellő Tribaninál. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Vajon érdemes-e betérni egy múzeumba 9-12 éves gyermekként? Milyen élményeket, tapasztalatokat szerezhet a múltat felidéző tárgyak jóvoltából? Mire szolgál egyáltalán egy múzeum? Hogyan mesél saját magáról a gyűjteményén keresztül? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Entót Anikó, író, irodalomtörténész, másfél évvel ezelőtt megjelent múzeumi mesekönyve, amely már címével is felfedezésre serkenti az olvasót. Mi több, a szerző egy csapat lelkes gyerkőccel nem csak a könyvlapjain kalandozott, hanem bejárták együtt a titokzatos Selmecbányai Szlovák Bányászati Múzeumot is. A következő percekben Entót Anikót hallják.
2: 3 évet szenteltem Selmecbánya felfedezésének, amikor a Szalamandra mosolya című regényemen dolgoztam. Hát elég erős kötődés alakult ki bennem a várossal, és kicsit megrémültem, amikor elkészültem a regénnyel, hogy most már nem lesz dolgom Selmeccel. És akkor kapóra jött egy rezidencia programra irányuló felhívás a Szlovák Bányászati Múzeumból, amire Selmeci mentorom Iveta Hovanová hívta fel a figyelmem. Igaz, hogy ez elsősorban múzeológusoknak, régészeknek, történészeknek, néprajzosoknak szólt. Nekem viszont kipattant a fejemből a múzeumi mesekönyv ötlete. Ezzel pályáztam, és nagy meglepetésemre el is fogadták. A rezidencia programnak köszönhetően lehetőségem volt bejárni a múzeumnak olyan tereit is, ahova turisták nem jutnak el. Például a tisztító műhelybe, a raktárba, a térképtárba vagy a fotótárba, ahol szakemberek avattak be munkájukba. Fotókat is rendelkezésemre bocsátott a múzeum. Hát csak mire a könyv megjelent, addigra politikai okokból leváltották a rezidencia programot támogató vezetőséget. Így kicsit légüres térbe került a meseregény. Egyébként kapható a múzeum pénztárában. Néhány példány el is kelt, valószínűleg magyar turisták jóvoltából. Korábbi könyveimben magam alakítottam a mesevilágot. Ez a regény viszont helyspecifikus, és törekedtem is arra, hogy a regénytér minden pontján megfeleljen a valóságnak. Hiszen éppen ez volt a tét, megmutatni, felfedeztetni ezt a konkrét múzeumot. Az épületet és a benne kiállított tárgyakat, ugyanakkor barátságossá, különlegessé, belakhatóvá is tenni. A komolynak vagy komornak ható intézményt. Ami a csoda bekapcsolásából tűnt megvalósíthatónak. Az évszázados tárgyak nálam életre kelnek, az egyik főszereplőm például egy gomb, mely második József bányalátogatók köpenyéről gurult el, a másik pedig Rodi, vagyis a Rodonit nevű ásvány. És hát ezek a tárgyak helyet változtatnak, ismerkednek, kommunikálnak egymással, konfliktusba kerülnek, szolidárisak egymással, menekülnek, nyomoznak és buliznak is. De kölcsönöztem néhány képzelt lényt a bányászok hiedelem világából is. Az olvasói kaland közben pedig egy csomó minden kiderül a tárgyak hátteréről és a múzeum funkcióiról. Mindezt játékosan, sok humorral gondoltam el.
1: A QR kódok sok helyütt vizuálisan is gazdagítják a könyveket, így a te könyvedbe is bekerült ez a fajta, hát úgy mondom, hogy stratégiai elem, vagy pedig egy fajta lenyomata a mai kornak. Mindegyik közepében egy bányász lámpa látható, és természetesen illusztrációkat is tartalmaz. Szóljunk egy-két szót erről a megoldásról, erről a lehetőségről, amit te talán szerzőként lehetőségként élsz meg, illetve éltél meg.
2: Igyekeztem interaktívvá tenni azzal, hogy vannak benne történetet megakasztó kérdés, találós kérdések, vagy éppen kvízek, amelyek elgondolkodtatják az olvasót, illetve számos QR kód is bekerült, melyek mögött valóságos múzeumi tárgyak fotói bújnak meg, rövid ismertetővel. Egyébként itt a nyelvi regiszter is más, kevésbé játékos, inkább szakszerű szövegrészek ezek. Más mesekönyvek is tartalmaznak QR kódokat, ez nem az én találmányom, de az a tapasztalat, hogy a mai gyerekek szeretik a meglepetéseket, és ezeket a technikai vívmányokat, a lehetőségeket és érdemes beépíteni. Mindenképpen rétegzettebbé válik így a könyv, és a tudásanyag is persze.
1: És arról még nem szóltunk, hogy az illusztrátor milyen fontos szerepet tölt be ebben a történetben, ebben a kötetben. Szóljunk egy kicsit erről a fajta láthatatlan munkáról is, mert ugye nagyon sokszor nem kap elég teret, figyelmet és fókuszt az illusztrátor, a műfordító, és sokszor maga a szerző sem. Ugye itt most nem beszélhetünk műfordítóról, mert ugye te írtad a szöveget. Beszélgetésünk ezen pontján arra kérlek, hogy szóljunk az illusztrátorról.
2: Gyerekkönyvet nehéz elképzelni illusztrációk nélkül, ezt a könyvet a Selmecbányán élő Marcell Mészáros, illetve Petra Mészáros illusztrálta, rendkívül szellemes, a karikatúrák világát felidéző képek, szórakoztatóak és esztétikai ízlésformálóak is. Az illusztrátort Iveta Hovanová ajánlotta, és nagyon örülök, hogy vállalta feleségével együtt. Egyébként le kellett fordítanom szlovákra a kéziratot, egyrészt azért, hogy szakmai kontrollnak vessem alá, ezt Iletka végezte, másrészt pedig, hogy az illusztrátor is megértse.
1: Anikó, kérlek, arról is mondj néhány szót, hogy mit szóltak, vagy mit szólnak az olvasók a kiadványhoz. Úgy tudom, hogy a közelmúltban volt egy projekted a múzeumi mesekönyvvel kapcsolatban. Részletezzük ezt egy kicsit bővebben.
2: Egy ideig felnőtt olvasóktól kaptam kedvező visszajelzéseket, főképp szakmai olvasóktól és barátoktól. Szép recenziók is megjelentek. Ez persze mindig nagy öröm számomra, és hát izgat az is, hogyan olvassa az a korosztály, amelyiknek elsősorban szántam ezt a könyvet. Így megszólítottam az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondi György Gimnázium ötödikeseit, pontosabban az őket tanító magyar szakosokat, Dobos Csillát és Pásztor Mónikát, akik történetesen diákjaim voltak egykor. Hát mit szólnának egy olvasói vállalkozáshoz a könyvvel? Hát rögtön ráálltak. De el kell mondanom, hogy ennek van némi előzménye. Ugyanis a tanügyi reform jegyében egy tankönyvet fejlesztünk a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetében Petres Csizmadia Gabriellával és Bárci Zsófiával. És a tavalyi tanévben 8 negyedikes osztályban teszteltük ezt a munkáltató tankönyvet, mely az új kurrikulumnak megfelelően a szövegértés elmélyítésére és az érzelmi intelligencia fejlesztésére szolgál elsősorban. A tesztelés közben nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztünk, a pilotírozásban résztvevő gyerekek az egy év alatt a játékos szövegfeldolgozó módszernek köszönhetően másképp olvasnak, és a pedagógusaik elmondták, hogy ötödikben csalódottak voltak, hogy nem folytatódtak ezek a feladatok. Hát ezt lehetett valamennyire pótolni ezzel a projekttel. Úgyhogy a kisherceg mellé kapták feladatul házi olvasmánynak ezt a múzeumi mesekönyvet. Olyan nagyon nem tiltakoztak szerencsére. És hát nem voltam idegen számukra, hiszen látogattam a tesztelés során az óráikat. Beadtunk amúgy egy projektet a kisebbségi kulturális alaphoz, a szülői szövetség vezetőjével, amely arra irányult, hogy minden gyerek megkapja a könyvet, illetve elolvasás után felfedezzük a múzeumot Selmecbányán. De sajnos a szakbizottság nem tartott a támogatásra érdemesnek.
1: Hogy épült fel a szóban forgó projekt, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig Entóth Anikóval beszélgetünk.
2: Egy foglalkozás sorozatot terveztem, melyet 3 alkalommal valósítottunk meg. 2 rendhagyó irodalomóra és egy kirándulás keretében. Az első foglalkozás voltaképpen ráhangolás volt a könyvre. Elbeszélgettünk a múzeumról, mint intézményről, és persze az olvasásról. Mindezt találós kérdésekkel, betűrejtvényekkel, kvízekkel tarkítva. Ekkor kapták meg a könyvet, belelapoztunk, jósolgattunk. Az egyik kislány felkiáltott, jé, ez a könyv beszél velem. Vagyis rögtön rátapintott az interakciós jellegére, hiszen számos esetben ilyen kérdéseket tesz fel a könyv. Mit gondolsz, kedves olvasó? Vagy tippeld meg, kedves olvasó? A második alkalommal már az olvasás folyamatának vége felé jártak, és itt ki kell emelnem mindkét pedagógus, Dobos Csilla és Pásztor Mónika támogató szerepét, végig gondosan felügyelték az olvasást, rendszeresen beszélgettek a gyerekekkel a regényeseményekről, jegyzeteket készítettek együtt, és nekem is beszámoltak mindenről. Ezt a foglalkozást szintén játékos feladatok jellemezték, miközben megosztották velem személyes élményeiket, kedvenc szereplőiket. Izgalmas volt, mi ragadta meg őket, sokszor egészen apró részletekben merültek el. Volt, aki felolvasta a kedvenc mondatát például, ez nagyon meghatott. És azt is tapasztaltam, hogy fogékonyak a nyelvi finomságokra és a humorra is. A harmadik alkalom pedig igazi nagy kaland volt, hiszen osztálykirándulás keretében elutaztunk a Selmecbányai Bányászati Múzeumba, ahol újabb és persze a könyvre épülő feladatsorokkal fedeztük fel az egzokos épületet, ahol sok izgalmas tárgyat láthattak a gyerekek. Párban és csoportban dolgoztak, rengeteget kérdeztek, alig várták, hogy megtalálják kedvenc tárgyaikat, vagyis a regény szereplőit. Az olvasóvá nevelés és az ismeretterjesztés remekül egybekapcsolódott ebben a projektben. A gyerekek nagyon nyitottak, sok új információt képesek befogadni. Úgy gondolom, teljesen másképp érzékelték a Bánya Múzeum kiállító tereit, mintha nem olvasták volna a könyvet előtte. Mivel a múzeumban már nem volt lehetőség a reflektálásra, levelet váltottunk, így a levél lassan feledésbe merülő vagy divatja múlt műfaját is gyakorolták, és hát hadd olvassak fel ezekből néhány mondatot. Kedves Anikó, a kirándulás egy pozitív élmény volt számomra, a könyv pedig érdekes és emlékezetes volt. A legjobban az a rész tetszett a könyvből, amikor Lorenzói Csúr és Malvina kiabálnak egymással két szobán keresztül. A múzeumban tetszettek a játékos feladatok, remélem találkozunk még a jövőben többször is. Vagy egy másik levélből. A múzeumban úgy éreztem magam, mint a gomb. A legjobban a kristályok és az érdekes kőzetek tetszettek. A Kammerhof olyan volt, mint egy labirintus. Vagy egy másikból. Ahogy a múzeumban sétáltunk, olyan volt, mintha mi lettünk volna a főszereplők. Vagy egy nagyon kedves levél. Kedves Anikó, nagyon jól éreztem magam a kiránduláson. Sok mindent tanultam, például segített a szókincsemet növelni a könyv, és azt akartam kérdezni, hogy a másik könyvben legyünk benne mi is az 5. B-osztály. Nekem Selmecbánya tetszett a legjobban, mert olyan érzésem volt, mintha Olaszországban lennék, és a múzeum is tetszett. Az volt a jó a múzeumban, hogy már sok dolgot ismertem a könyv miatt. Például Kammerhof, Rodi, Gomb. Köszönjük ezt a sok élményt. Glück auf. Ez a Glück auf a bányászoknak a köszöntése, ezt megtanultuk együtt, és most így köszöntjük egymást ezzel a 30 gyerekkel. Glück auf azt jelenti, hogy jó szerencsét.
1: Végezetül pedig arra volnék kíváncsi, hogy van-e újabb, hasonló terv kilátásban? Mind dolgozol éppen, mi az, amit megkívánsz valósítani, és lesz-e folytatása a szóban forgó projektnek?
2: Eredetileg azt terveztem, hogy a Szlovák Bányászati Múzeumnak mind az 5 részlegéről írok egy-egy meseregényt, hogy még sok időt tölthessek Selmecbányával vagy Selmecbányán. A Kammerhofról, vagyis a Bánya Múzeumról szóló könyv után elkészült az Óvár titka című ugyancsak múzeumi mesekönyv kézirata, ami most kiadásra vár. A többi intézményről, a Leányvárról, a Bányaskanzenről és a József Kollár Galériáról azonban már nem írok, legalábbis a közeljövőben nem. Ez a felfedezős projekt és a belőle levonható tapasztalatok és élmények viszont megerősítenek abban, hogy hasznos dolog az ismeretterjesztésnek ez a formája. És hát támogatni kell a gyerkőcök olvasás értését. Bízom benne, hogy valóban emlékezetes lesz a gyerkőcök számára ez a kaland. Számomra feltétlenül az lesz.
1: Vajon érdemes-e betérni egy múzeumba 9-12 éves gyermekként? Milyen élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek a múltat felidéző tárgyak jóvoltából? Mire szolgál egyáltalán egy múzeum? Hogyan mesél saját magáról a gyűjteményén keresztül? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Entó Tanikó másfél évvel ezelőtt megjelent múzeumi mesekönyve, amely már címével is felfedezésre serkenti olvasóit. Mi több, a szerző egy csapat lelkes gyerkőccel nem csak a könyvlap kalandozott, hanem bejárták együtt a titokzatos Selmecbányai Szlovák Bányászati Múzeumot is. Az elmúlt percekben Entó Tanikóval beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk múlt hét folyamán megkezdett ankétunkat, melyben arra kerestük, és a soron következő percekben is keressük a választ, hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Van-e közös emléke a nyárnak generációkon és országhatárokon át? Mit jelent a vakáció, a szabadság, a közösség, a felfedezés, és mitől válik egy nyár valóban a gyermekkor aktív részévé? Mai ankétunkban a szlovákiai magyar és a magyarországi magyar közélet jeles képviselőit kérdezzük, természetesen a teljesség igénye nélkül arról, szerintük milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Felidézik saját gyermekkori élményeiket, és arról is beszélnek, hogy mit tartanak ma fontosnak. A közösen eltöltött időt, a biztonságot, az élményeket, a játék határtalan szabadságát, vagy éppen azt, hogy a gyermekeknek legyen idejük és örömük egyszerűen csak gyermeknek lenni. A következő percekben tehát nyári ankétunk második részét hallgathatják meg. Elsőként Görcs Linda néptáncpedagógus válaszol.
1: Hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyereknek lenni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma szülőként, pedagógusként, gyerekként, és tényleg így emlékeket felidézve is, hiszen azáltal, hogy pedagógus vagyok, egy kicsit évről évre áttélem ezt, ennek az izgalmát, hogy a gyerekekkel együtt várjuk mi is felnőttként a nyári szünetet, és most, hogy azért már nekem is a gyerekeim óvodások lettek itt, természetesen anyai szívvel is várom azt, hogy jön ez az időszak, amikor újra egy kicsit együtt lehetünk, és nálam ez a kettő egy kicsit így össze is mosódik, és össze is folyik azzal, hogy a gyerekeimnek próbálom azt a biztonságot, azt a környezetet megteremteni, amit annak idején mi is megkaptunk édesanyánktól, és amire a legszívesebben emlékezek vissza. Ugyanis ha tőlem megkérdik, hogy mi a legkedvesebb nyári élményem, vagy mi az, amit igazán emlékezetesnek tartok, akkor soha nem egy nagy kirándulásról mesélek, hanem mindig arról, hogy milyen szerencsés gyerekek voltunk az öcsémmel, hogy édesanyánk magánvállalkozóként megengedhette magának azt, hogy mindig a nyári szünetet, ezt a két hónapot, ezt velünk tölthesse otthon. És ezt már gyerekként is éreztük és megértettük, hogy mennyire szerencsések vagyunk, mert láttuk azt, hogy a kortársaknak bizony nyári szünet is sokszor be van osztva, hogy táborról táborra kellett menni, vagy a nagyihoz, ha kellett, ha nem. Mi is nagyon szívesen jártunk táborokba, nagyon sok néptánc táborba vettünk részt, mi is jártunk a nagyszülőkhöz, de volt egy stabil, biztonságos háttér, hogy tudtuk azt, hogy mi otthon lehetünk, mert nekünk anyukánk az otthon van. És ez egy olyan felüdítő érzés és élmény mai napig, ami bennem van, hogy talán lehet, hogy a pályaválasztásomban is jelen volt, mert én is mindig ezt akartam a gyerekeimnek adni, és most, hogy pedagógus vagyok, újra ezt érzem, hogy mennyire jó, hogy jön a tanév vége, és akkor én együtt lehetek a gyerekekkel, és kicsit olyan ez, mint az anyasági, hogy újra 0-24-ben együtt leszünk, és semmi nagy dolgot nem tervezünk be, hanem már az is egy jó dolog, amikor reggel együtt főzhetünk, amire évközben épp, hogy este gyorsan valakinek van egy pici ideje, ilyenkor egy kicsit több idő van erre, lehet jó kis lepényeket dagasztani, és van idő fagyizni, van idő arra, hogy este sokáig fönt maradjunk, csillagokat nézzünk, és ne a napirendre gondoljunk és aggódjunk, hogy mert reggel korán kell kelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abban a nyárban jó gyereknek lenni, ahol egy kicsit nagyobb a szabadság, és egy kicsit az ember kifújhatja magát, és azt teheti, amihez tényleg kedve van. És ebben bizony a pihenésnek nagyon nagy szerepe van, kiengedni a gőzt, és nem mindig csak élményeket hajhászni. Tehát most nagyon sokszor beszélünk itt kirándulásokról, hogy szerezzen a gyerek tábort, hogy élményekkel teljen a nyár, minden pillanatot be akarunk osztani. Én ennek nagyon-nagyon ellenzője vagyok. Én azt gondolom, hogy épp az a jó a szünetbe, hogy egy kicsit kiereszthetjük a gőzt, és tényleg azt tehetjük, amihez kedvünk van. Nagyon jó lenne, ha ezt minden felnőtt megtehetné, és egy kicsit kiszakadhatna a munkahelyéről. Ugye a karácsonyi hajrába szoktuk ezt érezni, hogy mindenki várja a szünetet, de azért ott is rengeteg a teendő, mindenki süt, főz, és ez a nyári szünet az, amikor nem kell készülődni, nem megyünk sehová, hanem tényleg arra kell egy kicsit fókuszálnunk, hogy mihez van kedvünk, hogy legyen időnk elmenni fagyizni, legyen időnk egyet sátorozni, pihenni, jól érezni magunkat. Számomra a legkedvesebb élmények azok a legközelebbi falusi tóhoz, egy kavicsködőrhöz kötődnek, hogy minden nap azt vártuk, hogy anyu végre megfőz, délután kipihenjük egy picit magunkat, és akkor bringára pattanunk, és bicóval mentünk át a kavicsgödörhöz fürdeni, és ez minden egyes nap más izgalmat hordozott magába, mert volt olyan nap, amikor nagyon meleg volt, és akkor picit nem tudom, leégtünk, vagy százszor kellett bekenni a hátunkat, volt olyan nap, hogy elkezdett egy picit cseperegni az eső, akkor siettünk, hogy ne ázzunk el. Tehát hiába minden nap ugyanoda mentünk, ugyanahoz a tóhoz, általában ugyanazokkal az emberekkel, mert leginkább unokatestvéremék és ugye a faluban élő gyerekek jöttek oda fürdeni, és mégis mindig vártuk, már azt vártuk, hogy ki mit fog kicsomagolni, akinek éppen barack volt otthon a fán, az barackos lepényt készített, a másik az kuglófot sütött, és már vártuk azt, hogy ki mit fog a táskából elővenni, és akkor piknikeztünk, fürödtünk, és szuperul éreztük magunkat, és ezek az élmények sokkal mélyebben élnek bennem, mint a kirándulások. Tehát a kirándulások is nagyon-nagyon szuper dolog, amikor az ember egy újat fedez föl, egy szépet lát, de nem tudom, a gyerekként ezt tényleg mennyire tudtuk értékelni, mondjuk egy szép épületet, vagy egy múzeumot. Inkább ezek az élmények azok, amik bennem maradtak, hogy mennyire jó volt az, hogy minden nap mentünk, és fürödtünk, és pihentünk, és sokáig fönt lehettünk. Természetesen néptáncosként rengeteg olyan élmény is ért bennünket, amiben úgy gondolom, hogy szintén nem minden gyermeknek van része, hogy mi a baráti körünkkel mehettünk táborozni, nem kellett aggódni, nem kellett új barátságokat kötni, bár legtöbbször ezt nem úsztuk meg, tehát ha mentünk valahova, akkor ott születtek új barátságok, de volt egy olyan baráti körünk, akiben maximálisan megbíztunk, akikkel szerettünk együtt lenni, időt tölteni, és mi rengeteg külföldi turnén vettünk részt, nagyon sok napközis táborba, ottalvós táborba, ahol mindig volt munka, tehát azért a táncos táborok egy kicsit ilyen olyanok, mint egy összpontosítás, vagy mint egy edzőtábor, de mellette mindig ott volt a pihenés, ott volt a szórakozás, és a mai napig, ha összeülünk azzal a baráti körrel, akkor az ott történt sztorik, és azok az élmények építik mai napig a barátságunkat, amiket gyerekként átéltünk. Így azt gondolom, hogy a legfontosabb a nyárban, amiben jó gyereknek lenni, hogy legyen tényleg a gyereknek egy megfelelő háttér, ahol szeret lenni, legyen az nagyszülőnél, családban, édesanyjánál, apukánál, bárhol, ahol egy kicsit el tudja magát engedni, és tud pihenni, meg tudja élni ezt a szabadságot, és hát tényleg jó az, hogyha van egy kicsit szülői jelenlét, úgy, ahogyan nekünk annak idején édesanyánk, hogy azért az a gyerek ne csak nyáron máshol töltse azt a nyarat, mert én tudom, hogy a mai szülőknek nagyon nehéz megoldani a 2 hónapot, hogy jelen legyenek, és a gyerekeknek meg sok esetben nem annyira jó az, amikor táborról táborra járnak, és a nagyszülőkhöz vannak letéve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jó nyár az a szülői jelenlét, és talán ezeknek a kis apróságoknak, mozzanatoknak, fagyizásoknak az összessége kell, hogy legyen.
0: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Első megszólalónk Görcs Linda néptáncpedagógus volt, a következő percekben pedig Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, pletykakutató árulja el nekünk, milyen az a nyár, amelyben örömteli a gyermekkor.
2: Abban a nyárban jó gyermeknek lenni, ahol van nagyszülő. Ahol a nagyszülő megkapja a gyermeket valamikor a nyár elején, a szülőktől aztán visszaadja pár héttel később, bezúzott térdel, sárosan és lebarnulva, egy kicsit, nem nagyon természetesen gondoljunk az ózonra, és azért említem ezt a dolgot, mert kutatások bizonyítják, hogy a nagyszülők egyre kevesebbet vannak az unokákkal, a szülők pedig egyre többet vannak a gyerekekkel. És a nagyszülő tud olyan dolgokat megmutatni, ami egy katicabogárról szól, egy lassan érő, de azért észrevehetően érő szilváról szól, vagy akár csak a piacra ballagásról, hanem éppen kertes házban van szó. A nagyszülőnek van az a rutinja és a biztonsága, ami a nyár lassúságába egy egyfajta lazaságot is behoz, és egészen biztos, hogy ez a kapcsolat megerősíti az értékek átadását a gyerekek felé, és a gyerekeknek pedig mindannyiuknak kivétel nélkül fantasztikus forrásokat jelent ez felnőtt korukban is, hogy visszagondolhatnak a nagyszülőkkel töltött nyarakra.
0: Milyen kedves nyári élményről tudnál beszámolni hallgatóinknak? Milyen gyerekkori nyári élményt idéznél meg itt? Beszélgetésünk olyan kétunk ezen pontján.
2: Ma belegondolva abba, hogy óvodás kisgyerekként úgy döntöttem, hogy nagymamám buksi kutyája lesz a párnám, és hevert a földön, én pedig szépen ráfeküdtem, vagy cirogattam a fűszállal a Baromfi udvar rácsán benyúlva a tyúkokat a fűszál végével, vagy azzal kísérleteztem, hogy mennyi ideig tudok megfigyelni egy tekergőző földigilisztát. Azért ezek a legszebb élményeim, mert úgy érzem, hogy benne maradhattam egy olyan tempóban, amire egy kisgyereknek szüksége van, és nincs ebből kirakadva, nincs elcipelve máshova, és egy harmadik helyre nincs meghajszolva annak a jegyében, hogy fejlesztő tanfolyamról van szó, fejlesztő táborról van szó, hanem egyszerűen csak átadhattam magam a nyárnak, és úgy éreztem ebben a pillanatban, és ide akartam kiukadni, hogy ennek az egész birodalomnak, a kertnek, a kutyának, a tyúkoknak, a szilvának én vagyok az úr, és azt csinálok, amit akarok.
0: A következő percekben ankétunk kérdésére dr. Petres Csizmadia Gabriella, egyetemi oktató, a Katedra folyóirat főszerkesztője válaszol.
3: A nyár szerintem minden gyerek képzeletében a szabadsággal, az örömmel, a fölszabadultsággal azonosul. Én úgy gondolom, hogy akkor érzi jól magát a gyermek, hogyha ezeket meg tudja élni. Tudom, hogy szülőként és mindenféle szabályokkal próbáljuk a gyereket nevelni, amit ő korlátozásnak tud megélni. Lehetséges, hogy a nyáron egy picit ebben is megengedőbbnek kell lennünk. Az a jó a gyereknek, hogyha sok impulzus éri, de olyan impulzus éri, ami sokszor apró csodákkal is azonosulhat. Tehát nem kell feltétlenül fesztiválról fesztiválra járni, bár biztosan a gyerek élvezi ezeket, vagy táborozásokat, az egész nyarat táborozással kitölteni, de jó, ha mindenből picit csipeget. Tud olvasni ebben a nagy hőségben, vissza tud vonulni, hogyha már olvas, vagy mesét hallgatni, történeteket befogadni, meg rá tud csodálkozni a pillangókra, a napsütésnek a vándorlására, élvezni tudja a reggeli terasz hűvösét, élvezni tudja a délutáni nap melegét. Tehát nagyon fontos, hogy picit meg tud állni az idő, talán nyáron a gyerek is ezt jobban megérzi. Ugye leginkább a felnőttek érzékelik ezt a nyári szabadságolás során, hogy másképp tud telni az idő, de a gyerek számára is ez egy fontos momentum tud lenni. Én úgy gondolom, hogy fontosak a találkozások a nyár folyamán, amikor barátokkal, a családdal, vagy új kapcsolatok teremtésével találkozik a gyerek, tehát elmegy valamilyen rendezvényre, rengeteg, ugye, hál' Istennek a szabadtéri rendezvény, nagyon fontosak a táborozási lehetőségek, nagyon fontosak a rokon látogatások, tehát a nyár az az időszak, amikor találkozunk számomra. Ez a legmeghatározóbb, legértekesebb. Számomra ez tud a legvonzóbb lenni a nyárban. A legkellemesebb nyári élményeim közé nekem is a gyerekkori élmények tartoznak. Nagyon sok szeretettel emlékezem vissza a nagyszülőknél töltött időre, amikor az utcában található gyerekekkel, az utcába látogató, vagy eleve ott élő gyerekekkel kint voltunk, szabadon játszottunk, vagy aztán meg a nagymamával együtt sütöttünk, az állatokat gondoztuk, tehát ezek mind nagyon szép élmények voltak, mert a bensőségességet, a felszabadultságot, az örömöt fejezték ki, és mindig alig vártam, hogy a nyári szünetben egy-egy hetet töltsek a nagyszülőknél. Ugyanakkor meghatározó volt a gyerekkoromban a cserkészet, ez inkább már a kamaszkoromat kísérte. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a kamaszkoromat cserkészkedéssel, cserkésztáborokban tudtam tölteni magam is szervezőként is, őrsvezetőként is. A cserkészetből rengeteg gondolatot, a neveléshez való hozzáállást, pedagógiai attitűdöt hoztam magammal, amit akár az egyetemi oktatás során is alkalmazok. A természethez való kapcsolódásom ott alapozódott meg, és ezt máig fontosnak tartom. A szép, kellemes nyári élmények közé sorolom ezeket a cserkésztáborokat. És talán ezekből nőtték ki magukat, a kettőnek az ötvözetéből a felnőttkori szép nyári élmények, amikor a férjemmel természetben túrázni tudtunk menni, nagy túrákat tudtunk tenni. Általában a Kiskárpátokat szoktuk bejárni, és várromokat meglátogatni. Ugyanakkor nagyon szép nyári élmény tudott lenni, amikor egy-egy szép városban a kulturális emlékhelyeket meg tudtuk látogatni.
0: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Erről kérdeztem a szlovákiai magyar és a magyarországi magyar közélet jeles képviselőit. Van-e közös emléke a nyárnak generációkon és országhatárokon át? Mit jelent a vakáció, a szabadság, a közösség, a felfedezés, és mitől válik egy nyár valóban a gyermekkor részévé? Ezúttal három megszólalónk volt, elsőként Görcs Linda néptáncpedagógus válaszolt, másodikként Svetelszky Zsuzsanna pletykakutató, szociál

0: Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet irodalompedagógiai munkacsoportja a 4. osztály számára készült munkáltató tankönyvét. A tankönyv az új tanterv második ciklusához kötődik, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Entó Tanikó. Oktatási műsorunk következő adásában a tankönyv előkészítéséről Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezzük annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Gazdik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Az oroszok szerint senkire sem veszélyes az orosz-kínai hadgyakorlat. Változóan felhős az idő, 28 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter. Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára. Az év első felében az STVR volt az egyetlen nagy szlovák médiacsoport, amely növelni tudta nézettségét. A közszolgálati televízió különösen a hírműsorok és a sportközvetítések terén erősödött, miközben a kereskedelmi csatornák visszaestek. A téli olimpia közvetítéseit összesen több mint 3.300.000 néző követte, a legnagyobb érdeklődést pedig a szlovákiai korongválogatott mérkőzései váltották ki. Az STVR szerint az eredmények azt mutatják, hogy a nézők továbbra is bíznak a közszolgálati hírszolgáltatásban és saját gyártású műsoraikban. Megkezdődött az orosz-kínai Joint Sea 2026 közös haditengerészeti gyakorlat a Sárga tengeren. A Kreml szerint a manőverek nem irányulnak egyetlen ország ellen sem, hanem a térség biztonságát szolgálják. A gyakorlat július 13-áig tart, és hadihajók, tengeralattjárók, valamint pilóta nélküli eszközök is részt vesznek benne. Moszkva és Peking szerint az együttműködés erősíti stratégiai partnerségüket, miközben a hadgyakorlat a tengeri műveletek és a drónok elleni védekezés gyakorlására is kiterjed. A Hamász feloszlatta a gázai övezetet irányító kormányzati testületét, a döntés az Izraellel kötött amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás része, amely szerint a térség irányítását egy technokratákból álló nemzeti bizottság venné át. A Hamász 2007 óta gyakorolta a hatalmat Gázában. A tűzszünet második szakaszáról azonban továbbra sincs megállapodás. Izrael ragaszkodik a Hamász lefegyverzéséhez, miközben a szervezet ez csak a palesztin polgári közigazgatás tényleges hatalomátvétele után tartja elképzelhetőnek. Rendkívüli ülés tart a Magyarország gyűlés, ahol egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is megkezdődik a vita. A kormány szerint a jogszabály évtizedes adósságot rendezhet. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki első alkalommal képviseli Magyarországot a NATO ankarai csúcs találkozóján. A kormányt a parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviseli. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint ahogy a világ lépést tudna tartani vele. António Guterres Genfben az első kormányközi mesterséges intelligencia fórumon hangsúlyozta, a technológia már ma is hatással van a gazdaságra, a munkaerőpiacra, a választásokra és a biztonságra, ezért sürgősen közös nemzetközi szabályokra van szükség. A tanácskozás kiemelten foglalkozik a gyermekek védelmével, valamint azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a mesterséges intelligencia kockázatait úgy, hogy közben a benne rejlő lehetőségeket is ki lehessen használni. Az ENSZ gyermek alapja szerint az elmúlt fél évben több mint 300 gyermek halt meg vagy sebesült meg a szudáni polgárháborúban. A legtöbb áldozatot dróntámadások követelték. A harcok 2023. áprilisa óta tartanak a hadsereg és a gyors reagálású támadó erők között, és eddig legalább 59 ezer ember életét követelték. Mintegy 13 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben több mint 30 millió ember szorul humanitárius segítségre. Az ENSZ ismét a civilek, különösen a gyermekek védelmére szólította fel a szemben álló feleket.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, több helyen előfordulhat futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka marad a felhős idő, 18 és 13 fok közé hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő várható, délen azonban több lesz a napsütés, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a forgalmat Gúta és Keszekfalva között, ahol felváltva halad a forgalom. Sebességet mérnek Rimaszombatból kifelé Ozsgyán irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: A nő arcai Gasparik Majával.
4: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit! A testünkkel együtt élünk egész életünkben. Mégis sokszor úgy tűnik, mintha éppen vele lenne a legnehezebb kapcsolatunk. Figyeljük, formáljuk, bíráljuk, összehasonlítjuk másokéval. De vajon mennyire ismerjük igazán? És mennyire halljuk meg azt, amit üzenni próbál? Ma már egyre többet beszélünk testtudatról, női egészségről, intimitásról, vagy éppen a libidóról. Valaki burkoltan beszél róla, valaki ettől zavarba jön, más pedig nyíltan mesél róla. De mit tudunk, vagy éppen mit nem tudunk a libidóról? Mai vendégem Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs. Arról beszélgetünk, hogy mit jelent kapcsolódni a testünkhöz, hogyan függ össze a vágy az önismerettel, miért fontos beszélnünk az intimitásról, és hogyan találhatunk vissza ahhoz a természetes kapcsolathoz, amely talán mindig is ott volt bennünk. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Szia Alma, nagy szeretettel köszöntelek a Nő arcaiban, és egy rendkívül fontos témáról beszélgethetünk, ami szerintem igenis tabunak számít még mindmáig, de te ezt hogy látod?
5: Sziasztok, köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel, és köszönöm a meghívást. Abszolút azt érzem, és azt látom, hiszen nagyon sok éve foglalkozom nőkkel, több mint két évtizede, hogy ez egy folyamatosan fennálló probléma, és bár sokan azt gondolják, hogy ez akár csak változó korban köszönhet be, hogy az embernek megváltozik a hozzáállása saját testéhez, saját nőiességéhez, vagy akár a libidójához, de én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy érinti a fiatalokat is több szempontból, tehát ez nem annyira korosztály függő, sokkal inkább egyfajta idegrendszeri állapot függő és egyfajta túlhajszoltság függő, hogy milyen kapcsolódásban vagyunk a saját testünkkel.
4: Ugye itt a Nő arcaiban valahol én azt gondolom, hogy nincsen tabu téma, mert ami tabu téma, akkor pont azért jó, mert tudunk róla beszélni, de mégis azon kezdtem így gondolkodni a felkészülés kapcsán, hogy vajon ezt a témát honnan kell megragadni? Tehát, hogy vajon mennyire vagyunk tisztában egyáltalán azzal, hogy mit is jelent a libidó? Te mit tapasztalsz? Mennyire kell tényleg így az alapoktól kezdeni? És ha úgy látod te is, hogy magyarázatra szorul maga a fogalom, akkor kérlek, hogy tényleg magyarázzuk meg.
5: Én azt gondolom, hogy magyarázatra szorul, mert nagyon sokan a libidót azt a szexel kötik össze. Azzal kötik össze, hogy igen, én mennyire kívánom a szexet, vagy akár hányszor jut eszembe a szex, vagy milyen a szexuális életem a partneremmel. De ez ennél sokkal összetettebb, hiszen a libidó alapvetően, vagy azt is mondhatnánk, hogy a szexuális energia az az életenergiánk. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor mindenhez kell ez a fajta teremtő energia. Ugye a szexuális energiánk tantrikus szinten is a teremtő energiánk, tehát mindent abból az energiából tudunk, abból a lendületből, abból a tűzből, ami bennünk van, megteremteni. Tehát a libidó az nem csak az ágyban történő dolgokra vonatkozik, hanem ugyanúgy az egész életünkre, hogy mennyire érezzük azt, hogy erőnk teljében vagyunk, mennyire érezzük azt, hogy jó megvalósítók vagyunk, mennyire érezzük azt, hogy akarunk dolgokat az élettől. Ez mind-mind azzal függ össze, hogy egyáltalán mennyi szexuális energiánk van, és hogyan tudjuk működtetni ezt az energiát. És akkor itt jön ugye a következő lépés, hogy hogyan lehet ezt az energiát jól működtetni, vagy egyáltalán mitől függ ez az energia, és utána tudunk belemenni abba, hogy nyilván ennek van egy egészségügyi vetülete, gondolok itt az életmódra, a táplálkozásra, tehát azokra az alapvető dolgokra, ami az egészségünkkel kapcsolatos, van nyilván ennek egy pszichológiai vetülete, és van ennek egy mentális vetülete is, amiket ugye meg kell vizsgálnunk, tehát szerintem ezt is, mint bármi más, holisztikus szinten kell megközelíteni, és nem szabad elhanyagolni az egyik, vagy akár a másik pillért. És ez azért fontos, hogy úgy kezdjünk el gondolkodni erről az egészről, mint egyfajta teremtő energia, mert nagyon sokan azt mondják, hogy jó, hát engem annyira nem érdekel, érdekel már a szex, 20-30 éve élek egy házasságban, vagy jó, hát engem annyira nem érdekel, mert éppen nincsen partnerem, vagy nincsen 10 éve senki mellettem, és ez nem erről szól. Tehát ez arról szól, hogy ez a fajta energia az, ami tulajdonképpen az egész életedet lendületbe hozza, és működtetni tudja, és azért nem szabad ezt elhanyagolni, és ez azért nem partner függő egyébként.
4: Tehát, hogyha jól értem, és valahogy én is ide lyukadtam ki, hogy szorosan összefügg a szexualitással, de sokkal inkább túlmutat azon. Ez így mennyire állja meg a helyét ez az állítás szerinted?
5: Teljes mértékben megállja a helyét, igen, teljes mértékben, és hogyha ezt megértjük, és elkezdünk így gondolkodni erről, akkor egyébként a saját szexualitásunkat is egy sokkal magasabb szintre tudjuk emelni. Tehát nem csak arra a szintre, hogy jó, akkor legyünk együtt néha párunkkal, vagy már nem voltunk együtt egy hónapja, akkor történjen már valami, mert mégiscsak házastársak vagyunk. Tehát hogy ez nem csak erről szól, hanem ez arról is szól, hogy hogyan tudjuk működtetni az életünket. És ez nem partnerfüggő, ahogy mondtam, ez nem korfüggő, ez nem testfüggő, hogy én most egyébként a testemmel milyen kapcsolatot ápolok, hány kiló vagyok, megfelelek a mai szépségideáloknak. Tehát olyan dolgoktól teszik a nők függővé ennek az energiának a működtetés, vagy az, hogy jól érzik-e magukat ebben az energiában, vagy egyáltalán felfedezik magukat ebben az energiában, amik teljes mértékben csak a külsőségek répülnek sok esetben, vagy egy partnertől függenek, amikor ezt önállóan önmagunkban kellene elsőként fölépíteni, ugyanúgy, mint az önismereti utat, hogy nem egy másik emberre támaszkodva az én önbizalmam legyen mondjuk bebusztolva, mert az körülbelül olyan, mint két összetámasztott bicikli, és hogyha az egyiket elveszem, akkor a másik el fog dőlni, hanem önmagamat hogyan tudom úgy építeni, hogy aztán én egy olyan szintű ember legyek gondolkodásban, testtudatban, hozzáállásban, mindsetben, minden egyébben, amire mondjuk rá tud kapcsolódni egy olyan férfi energia, hogyha itt párkapcsolatról beszélünk, ami egy gyógyult férfi energia, és mondjuk nem egy sérült férfi energia.
4: Igen, tehát ahogy te is említetted, ez rendkívül összetett dolog, mert ott van a fizikai faktor, ott van a mentális faktor, ott van a lelki része is a dolognak. Összekapcsolnám még az intimitással ugye ezt az egészet, és az intimitásnál is van talán némi helyre rakni való, például, hogy az intimitásról is sokszor azt gondoljuk, hogy az ott kezdődik, hogy valakit közel engedünk magunkhoz, de nem valaki mást, hanem talán ott kezdődik, hogy közel merjük saját magunkat, saját magunkhoz engedni.
5: Pontosan. Tehát amikor valaki azt mondja, ugye én csak nőkkel foglalkozom, hogy hiányzik az intimitás az életemből, megkopott az intimitás a partneremmel, már nincsenek azok az ölelések, azok a csókok, az a vibráló energia, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy és magaddal egyébként milyen intim kapcsolatban vagy? Mert az intimitásnak az előszobája az, hogy nekem kell intim kapcsolatban lennem saját magammal, nekem szükséges ápolni ezt a kapcsolatot saját magammal, és aztán tudok nyitni egy másik személy felé, egy másik ember felé. Tehát általában, amikor egy kapcsolatban nem működik az intimitás sem, akkor általában ott a nőnek önmagával sem működik az intimitás, szinte minden esetben. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire ápoljuk önmagunkkal az intim kapcsolatot, milyen belső monológiaink vannak, hogyan gondolkodunk a saját testünkről, mennyire van én időnk, mennyire vagyunk gondoskodók önmagunkkal szemben, a saját testünkkel szemben, mennyire teszünk meg minden mondjuk a saját egészségünkért, milyen rituáléink vannak, ami a nőiességünket, ami az önbizalmunkat, ami a testtudatunkat építi. Mert ahogy én kapcsolódok saját magammal, ahogy megteremtem a biztonságot a saját testemben, a szexualitásom egy biztonságos térben fog tudni csak kibontakozni. És hogyha én ezt nem teremtem meg, akkor megint a férfitől várjuk el azt, hogy ő közel legyen, hogy öleljen, hogy csókoljon, hogy legyen szenvedélyes, legyen tűz a szemében, és legyen frenetikus szexuális életünk, vagy éppensége pont, hogy lemondunk már erről, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát már ez kicsit megkopott, meg az unalomban elveszett, mert mondjuk 10-20-30 éve együtt vagyunk, de ez nem törvényszerű. Tehát általában mindig onnan indul ez az egész ki, hogy önmagammal nincsen semmilyen kapcsolódásom, hanem benne vagyok egy mókuskerékben, amiben rohanok, és azt sem tudom igazából, hogy mi történik a saját testemben. Tulajdonképpen leegyszerűsítve kihasználom a saját testemet.
4: Kizsigereljük a saját testünket.
5: Így van.
4: Alma, akkor a te olvasatodban mondjuk egy ideális esetben, csak hogy így szemléltessük a hallgatóknak, tehát mit jelentene ideális esetben, vagy ideálisan kapcsolódni a saját testünkhöz, vagy a saját lényünkhöz, mert ugye ez megint csak nem csak is kizárólag a testi kapcsolatról és a testi kapcsolódásról szól, még önmagunkkal szembe sem.
5: Elsőként az, hogy egy kicsit jöjjünk le a fejünkből a testünkbe, a szívtérbe. Mert a nők rengeteget vannak fejben, rengeteget agyalnak, jönnek, mennek, intézkednek, logisztikáznak, szervezkednek, és a szervezkedés, probléma megoldás, logisztikázás az eleve nem női energia, hanem ez mind férfi energia. Ahogy lejövünk az agyból, a fejből, a szívtérbe, és elkezdünk érezni, megengedőek vagyunk, hagyatkozunk az intuíciónkra, itt tud bekapcsolni a női energia. Tehát ez az első, hogy ki kéne egyensúlyozni valahogy a férfi és női energiákat, és nagyon lényeges, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát nem kell démonizálni a férfi energiát, mert az egy nagyon lényeges dolog a boldoguláshoz, meg hogy jó megvalósítók legyünk, jó probléma megoldók legyünk, legyen bennünk erő, ez mind-mind fontos. De hogyha valaki folyamatosan ebben van, akkor ott nyilván a női energiáit nem tudja felszínre hozni, és onnantól kezdve nem csak önmagában, hanem a párkapcsolatban is, ugye nyilván ez a dinamika megdől. Illetve az a következő kérdés, hogy mennyire gyakorolunk jelenlétet, akár csak, hogyha egy napunkat végignézzük. Mennyire vannak olyan pillanataink, amikor valóban a jelen állapotban, a jelen pillanatban létezem, nem a holnapon gondolkodom, meg a bevásárlólistán, nem a múltbeli dolgaimon gondolkodom, és nem állandóan visszafele nézünk, és visszafele gyomlálunk. Nekem ez a problémám egyébként ezzel a rengeteg olyan önismereti úttal, ami folyamatosan hátrafelé néz, és folyamatosan a traumákkal foglalkozik, stb., mert így nem lehet ebben egy olyan jövőt teremteni, ami egy előremutató dolog, hiszen nagyon sokszor 10-20 év, 30 évre visszamenőleg éveket eltöltünk azzal. Ez persze fontos, hogy felszínre hozzunk dolgokat, és kiegyensúlyozzunk dolgokat, de egy ember, aki hátrafele néz, az nem fog tudni magának egy olyan jövőt teremteni, amire vágyik. Tehát ez is egy lényeges dolog, hogy a jelen pillanatban hogyan tudok én megérkezni, és egyáltalán milyen olyan rutinjaim vannak. Gondolok itt egy nagyon egyszerű testtudatosítás gyakorlatra, egy mindfulness gyakorlatra, egy légző gyakorlatra. Tehát nem megyek egyelőre a meditációig, mert sokan ettől úgy félnek, meg szkeptikusak, hogy hát én nem az a meditáló típus vagyok, én is milliószor hallottam az elmúlt 10-20 évben, de az, hogy leülök-e és kapcsolódom már saját testemmel, és megengedem azt a pár percet magamnak, amikor tudatosítom a testemet, hol van benne feszültség, félek-e most éppen valamitől, mitől szorongok, mitől vagyok frusztrált, és megérkezem a jelenbe, ez rengeteget tud segíteni abban, hogy hogyan kapcsolódok egyébként saját magammal, mert sokkal inkább észreveszem az elbillenéseket, a túlzásokat, az, hogy az öngondoskodásom megint csorbát szenvedett például, vagy akár a fizikai tüneteimet, amiket nagyon sok nő elnyom egészen odáig, míg az nem manifestálódik valami súlyos betegségé.
4: Mennyire fontos, hogy szavakba öntsük ezeket az érzéseket, vagy te, amikor nőkkel találkozol, nőkkel foglalkozol, akár mondjuk a libidó programon belül, akkor mennyi idő, mire el lehet oda jutni, hogy valaki megmerjen fogalmazni olyan dolgokat, amit nem is gondolt, hogy benne van, vagy egyáltalán, hogy az ott motoszkált a fejében. Nehezen mondjuk ki a dolgokat?
5: Ez teljesen változó. Van, aki nagyon könnyen kimond dolgokat, és esetleg átgondolatlan, tehát van az a dinamika is, tehát hogy ez is abszolút működik, de inkább az a jellemző, amikor magunk sem tudjuk, hogy igazából mire vágyunk, hiszen ez a kapcsolat veszett el, amiről beszélünk, és az lényeges, hogy ki tudjuk ezt mondani, felszínre tudjuk hozni először saját magunknak. A saját magunkkal kellene először őszintének lenni. Mi az, amire igazából vágyom? De itt nem csak olyan vágyakról beszélek, ami szexuális vágyak, hanem az életben. Tehát mi az, amit el szeretnék érni, mi az, ami engem tűzbe hoz, mi az, ami engem felvillanyoz, mi az, amitől úgy igazán érzem, hogy élek. Hogy ne csak a napi rutinban legyek benne, hanem az életemben is kipróbáljak olyan dolgokat, ami belehozza ezt a fajta izgalmas, jó értelembe vett vibráló energiát és az újdonság varázsát, amitől én azt érzem, hogy de jó, mert hogy igen, ez az élet, és milyen jó, hogy élek. Hiszen, ahogy mondtam, ez az a teremtő energia, amivel ugye dolgozunk. És hogy ezt ki tudom mondani, hogy igen, ez, és aztán ezt meg tudom valósítani, hogy egy izgalmas életet éljek, ne egy unalmas életet, akkor erre szépen rá tud kötni a szexuális energiám is, hogy igen, abban is megnézni, hogy mi az, amit én még kipróbálnék esetleg. És aztán jön az, hogy ezt én hogyan kommunikálom a partnerrel, hogyan valósítjuk akár ezeket a dolgokat meg, és aztán jön az, hogy én ezt ki tudom-e mondani másnak. De elsősorban ezeket magamnak szükséges kimondani, akár egy naplózási technikával, akár egy vizualizációs, önreflexiós kérdéssorral, akár a meditációimban, hogyha valaki meditál, és ez napi szintű rutinjának a része, része, akár az, hogy egyszerűen hangosan kimondom ezeket az önmegerősítéseket, vagy saját hangon fölveszek egy önszuggesziós anyagot, és mondjuk azt hallgatom. Tehát rengeteg technika van arra manapság már, amik nagyon-nagyon jól tudnak működni bizonyítottan, tehát nem ilyen spiri ezomizó témákról beszélünk most, hanem konkrétan bizonyítottan autogén tréningek, agy újrahuzalozási technikák, amiből igenis felszíre lehet azt hozni, hogy egyébként meg én mire vágyom, és milyen életet szeretnék élni, és itt jön be a személyes felelősségvállalás, hogy én tudok változtatni a saját dolgaimon, úgy a saját életemen, mint a kapcsolatomon, a testemhez való hozzáállásban, tehát ez nem egy szakember függő lesz, egy szakember utat tud mutatni technikákat, én is rengeteg technikával dolgozom, de az úton ott mindenkinek magának kell végigmenni, és ezt az energiát bizony, ezt az erőfeszítést, időt, vagy akár pénzt bele szükséges tenni a saját életünkbe, hogy szeretnénk szintet lépni.
4: És az is annyira érdekes, közben pedig ezen gondolkodtam, hogy úgy említetted ezt az újrahuzalozást, hát közben pedig ezt a fogalmat is, ami ugye a libidó és a fő témánk is, ezt is teljesen újra kellett huzalozni, vagy pedig lerántani róla azt a leplet, mert hogy egész idáig én azt gondolom, hogy valahogy teljes mértékben összemosódott a szexualitással, és közben pedig nagyon szépen, ugye te is szemléltetted, és ezáltal egyébként ezt így egy burokba is, ez a fogalom egy burokba helyeződött bele, de amint kinyitjuk, és látjuk, hogy a libido, az életenergia, az a vágy, és hogy mennyi mindenről is szól, én azt gondolom, hogy így talán sokkal többen nyitottabbá is válnak egyáltalán arra, hogy megfogalmazzák magukban, hogy mit is jelent ez az egész, mert ugye teljesen tényleg ez individuális, hogy kinek is mit jelent a saját hát életenergiája, mi az, ami élteti, mi az, ami tűzbe hozza, ahogy te is mondtad. Nagy felismerések szoktak egyébként jönni, ugye mondtad, hogy van, aki hirtelen fogalmaz meg dolgokat, van, aki később tudja kimondani, de hogy ez nagy felismeréseket tud hozni?
5: Nagyon nagy felismeréseket tud hozni, és általában mindig, amit eddig is tudtunk, meg tudunk, de mindig erre szoktak rájönni a nők még inkább, hogy mennyire ugyanolyan egyhangú életet élnek, és hogy igazából mennyire a komfortzónájukban léteznek. Mert hogy alapvetően azt gondolják, hogy a komfortzóna biztonságos, ami így is van. Tehát nyilván a biztonság, amire törekszünk, arra, hogy ne lépjünk ki, az egónk is ezt támogatja, hogy maradjunk csak a megszokott módon, de közben meg ott nem történnek olyan dolgok, ami legtöbbször az ember fölvillanyozza, hanem ott egy rutinszerű életet tud élni, és bizony abból ki kell kacsingatni, hogy egy kicsit így az ember így megpingelje az életét, hogy ó, igen, hú de jó, micsoda élmények vannak még, mik várnak rám, mert hogy mindenkinek más jelenthet ez a fajta teremtő energia, viszont alapvetően ez egyet jelent, amikor ránézel egy emberre, és te látni fogod egy emberen azt, hogy neki van-e életenergiája, vagy nincsen. Tehát, hogy ez nem úgy nyilvánul meg, hogy az egyik nagyon szomorú, nagyon levert, nagyon betegesnek néz ki, és nincs kisugárzás, de biztos nagyon nagy életenergiája van, ilyen nincs. Tehát ránézel egy emberre, és nem kell, hogy értsél hozzá, nem kell, hogy mögé lássál, és érezni fogod azt, hogy annak az embernek milyen a karizmája, milyen a kisugárzás, hogy egy kisugárzás, tehát belülről sugározunk ki valamit, ahhoz azt kell, hogy én belülről rendben legyek. Tehát ez a fajta energia az, amit mindenki megérez, mindenki a közelébe akar lenni, hiszen ez olyan, mint egy meleg radiátor a hidegben, hogy oda szeretnék bújni automatikusan.
4: Ugye, tehát a libido az lehet egyfajta tükör is számunkra, saját magunk tükre, de akkor mit árul el rólunk a libidónk, hogyha egy most mindenki, akár a hallgatók is itt és most így elkezdik egy kicsit így átvenni saját magukban, akár ezt az életörömöt, életenergiát, a vágyat, vagy magát a szexualitást is ide vehetjük, tehát hogyha ezt így mindenki, nem tudom, csinál egy kis gyors statisztikát, vagy nem is tudom, hogy mi kell hozzá, de hogy mit árul el az aktuális libidónk rólunk?
5: Például az egészségügyi állapotunkat. Tehát teljes mértékben elárulja az, hogy mennyire táplálkozunk egészségesen, mennyire figyelünk oda önmagunkra, ami például a pihenés és a munka egyensúlyát illeti, gondolok itt nyilván az alvásunk minőségére, mennyiségére. Elárulja azt, hogy milyen a mentális állapotunk, tehát mennyire vagyunk élesek, mennyire vagyunk tűpontosak, mennyire vagyunk jelen egy szituációban és a saját testünkben. A tartásunk is árulkodik erről, de mondom, rögtön az egészségügyi állapotot is le lehet venni. Azt, hogy mennyire vagyunk ura egyébként a saját életünknek, vagy akár a saját testünknek. Tehát a test az egy tükör. És ugye itt jön be az, hogy nagyon sokan mondják, hogy persze a test az egy dolog, de hogy itt igazából a belső értékek számítanak. Oké, egyetértek abszolút, hogy a test is fontos, a belső is fontos, de a tested az, ami egy tükörként funkcionál arra, amikor egy ember ránéz, hogy te egyébként milyen kapcsolódásban vagy saját magaddal. Tehát azt nem lehet elkamuzni, ezt nem tudom máshogy mondani. Amikor te ránézel egy emberre, és itt nem arra gondolok, hogy ki hány éves, még egyszer mondom, hanem az, hogy te hogyan gondoskodsz saját magadról, és a saját igényességed önmagaddal szemben, a tekinteted, a tartásod, a bőröd állapota, a szemed csillogása, ez mind-mind egy leképezés annak, hogy te milyen mikrodöntéseket hozol a saját életedben nap, mint nap, mennyire törődsz, foglalkozol saját magaddal, vagy éppen mennyire zsákmányolod ki saját magadat, és mennyire amortizálod saját magad, tehát mennyire vagy hálátlan a testeddel kapcsolatban, aki egyébként egy életen át minden egyes század másodpercben azért dolgozik, hogy téged életben tartson.
4: A Nőarcai vendége továbbra is Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon fontos témáról beszélünk, ami nem más, mint a libidó, ami viszont több, mint a szexualitás. Erről beszélgetünk továbbra is. Említetted, Alma, azt korábban, hogy nagyon fontos, hogy a fejből lehozzuk magunkat a szívhez, mert ott kezdünk el igazán érezni. A nők azt is mondhatnám, hogy a multitasking korának is, hát nem is tudom, a csúcsát élik most, amikor mindenben is fejben főként ott kell lennünk, és akkor ehhez még ugye bejön mondjuk a mindennapi stressz, az alvás, és annak főként a hiánya, kimerültség, mindenféle, nem tudom, tevékenységek, feladatok, és hogy ez mennyire nehezített, gondolom, hogy nagyon, de hogy ebből hogyan lehet kikecmeregni, hogy viszont akkor tényleg vissza tudjunk önmagunkhoz találni, mert talán itt az ember egy kicsit így elveszettnek érezheti elsőként a nulladik lépésnél saját magát.
5: Ez abszolút egy nehezített pálya. Tehát a mai világ az egy nagyon fölgyorsult világ, folyamatosan FOMO érzése van mindenkinek, ugye ez a fear of missing out, tehát azt érzik, hogy aki ugye lemarad, az kimarad, aki ugye nem látszik, az nem játszik, tehát ugye folyamatosan egy nyomás alatt vannak, hogy pörögni kell, menni kell, csinálni kell, viszont ezt azért szükséges átkeretezni, mert hogyha jobban belegondolunk, akkor igazán nagy teljesítményt azok az emberek tudnak hozni, akik nagyon jók monotaskingben. Tehát a multitasking az arra jó, hogy működtesd az életedet bizonyos szinten, de aki multitaskinggel, ott egyetlen egy olyan területet nem tud kiemelni, ami egyébként brilliáns módon tudna működni, mert ugye nyilván, hogyha van 100 egység energiád, azt neked el kell osztani arra sok mindenre, amit csinálsz. Tehát, hogyha igazán nagyot szeretnénk menni valamiben, akkor ott meg kell tanulni bizonyos helyzetekben a lézerfókuszt, és az, hogy igenis én egy dologra tudjak koncentrálni. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy nagyon sok nő annyira maximalista, annyira perfekcionista, hogy ők minden szerepben is tökéletesen szeretnének helytállni. És folyamatosan azért küzdenek és bántják magukat, mert hogyha édesanyák, akkor ők akarnak lenni a legjobb anyák, de közben ott van a háztartás, de közben a munkában is helyt kell állni. Ezek mind-mind fontos dolgok, mert én is édesanya vagyok, több céget vezetek, feleség vagyok, tehát több szerepben helytállunk. De muszáj elengedni azt az igényünket, vagy azt a belső törekvésünket, hogy mindenben 100%-osnak kell lenni, mert ez soha nem fog sikerülni. Tehát én rengeteg nővel foglalkozom, és azok a nők, akik valamiben kiemelkedően brilliánsak az életük valamely területén, biztos, hogy a többi terület súlyosan árnyékban van. Tehát ne azokat az embereket irigyeljük, vagy nőket irigyeljük, én ezzel sokszor találkozom, akik mondjuk zseniális vállalkozók és hatalmas cégeket építettek föl, mert én rengeteg ilyen nőt kócsolok, akinek viszont nincs magánélete egyáltalán.
4: Igen, talán azt a tudatot, vagy azt az érzést kellene, azt a hiányérzetet kellene kicsit helyre raknunk még magunkban, hogy ne akarjunk mindenben jók lenni, mert hogy ugye ez a folyamatos kompenzálás, tehát ha valamiben, mert hogy talán az iskola rendszerből kifolyólag is ezt hozzuk, hogyha valamiből kevésbé voltunk jók, akkor nem annak örültünk, hogy miben vagyunk kiemelkedőek, hanem folyamatosan mindig azt akartuk felhozni, amiben gyengébbek vagyunk, és talán ez, ha már így a tükröket említettük, akkor ez valahol ennek is a tükre.
5: Igen, de én ezt nem is úgy fogalmaznám meg, hogy gyengébbek vagyunk, hanem úgy fogalmaznám meg, hogy elég jók vagyunk. Tehát elég jó anya vagyok akkor is, ha nem én viszem meg, én hozom minden nap az iskolába a gyereket, meg nem az én gyerekemnek a legjobban kihegyezett a ceruzája a toltartóba, meg nem neki van legjobban kivasalva a fehér inge az ünnepségen, meg elég jó anya vagyok akkor is, ha nem mosok föl, meg porszívózok minden egyes nap. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kéne helyre tenni, hogy nem ezek az alapvető értékek, hogy én beleszakadok mindenbe igazából, meg túl teljesítek a munkában. Hány olyan nőt ismerek, aki alkalmazottként dolgozik, és viszi haza a munkát, és este 8-kor a laptop előtt ül, meg hétvégén, és senki nem fizeti ezt nekik ki, de annyira vágynak arra az elismerésre, hogy jaj, félek attól, hogy mi lesz, ha ezt nem csinálom meg, akkor majd mit fog szólni a főnök, és egy olyan életet élnek, ami igazából nem az ő életük, hanem egy folyamatos megfelelésben vannak, és azt kellene átlátni, hogy akárhogy is próbálkozol, soha nem fogsz mindenkinek megfelelni, és ideje lenne arra figyelni, hogy neked mi a jó, mi az, ami téged boldoggá tesz, mert lehet, hogy nem te leszel a világ legjobb anyukája, vagy a legszebben nem neked ez kitakarítva a lakásod, vagy a kertedben levágva a fű, de ettől még te lehetsz egy olyan boldog életben, egy olyan kapcsolódásban önmagaddal, az emberekkel, egy olyan jelenlétben, hogy igazából a kevesebb is elég.
4: Ehhez mennyire kell magunknak megengedni a sebezhetőséget?
5: Teljes mértékben, hiszen a külvilág téged mindig meg fog ítélni. Tehát nekem is volt például olyan, hogy nekem a férjem viszi a gyereket az iskolába, és ő is hozza. Nekünk ez a szabály, ez a megállapodásunk. 10 éves a gyerekünk, és volt olyan, hogy kérdezték az anyukák, hogy hát, hogy engem nem látnak, és hogy én hol vagyok, meg mit csinálok. Tehát, hogy nyilván mindig lesz egy külvilág, aki téged megítél. Mert ők, van, aki máshogy gondolkodik, van akinek az anyuka viszi minden egyes nap, és hozza. De nem az a lényeg, hogy ki mit gondol a külvilágban rólad, hanem az, hogy te működted a családi rendszeredet, és ebben megtaláld a boldogságot. És a külső külvilágról a fókuszt hogyan hozod vissza saját magadban, hogy mi az, amitől a ti családotok például jól tud működni. És igen, ehhez sebezhetőnek kell. Igen, ehhez meg kell mutatni azt, hogy figyelj, mi másképp működünk. Nekünk egy más rendszerünk van, de a lényeg az, hogy mi ebben a rendszerben vagyunk boldogak. És nyilván mindenben vannak lemondások, meg mindenben vannak kritikák a külvilág részéről, de senki nem a te életedet éli. Sem a munkában, sem a családi életedben, és ezért fontos az, hogy tudd, hogy neked mi az, ami jó, és ne azt hagyjad, mások mondják meg, hogy neked hogyan kellene élni az életedet, mert ugye itt veszítjük el ezt a fajta kapcsolódást önmagunkkal. Itt van az, hogy nem engedem meg magamnak például azt, hogy édesanyaként szexis legyek. Nagyon sokszor probléma a nőknél, hogy hát én már édesanyja vagyok, hát ez már nem az, amikor én itt bedobom magam, meg csinosan öltözködök, meg már magas sarkomat biztos nem veszem föl, meg hát de nem való, meg ez a jó kislány szindróma, meg a szupernő szindróma, nagyon sokan küszködnek, szenvednek, és akkor lecsavarják az ő ragyogásukat, mert hát ez már nem illendő. De ezt ki mondja meg, hogy ez nem illendő?
4: És talán itt is bejön ez a fajta női vágy, hogy mondjuk mennyire szeretném, hogy ez mondjuk kívülre is tükröződjön, mennyire szeretném azt, hogy kívül is látszódjon, vagy mennyire tükröződik ki ez a belső nőiségünk. Mit tanultunk nőként a vágyról? Mert hogy itt talán ez is bekapcsolódik.
5: A kitükröződéssel csak annyit szeretnék még, ez egy nagyon fontos téma, hogy ezt nem te döntöd el, hogy kitükröződik-e vagy nem. Tehát olyan nincs, hogy te belül ragyogsz nőként, és ez nem tükröződik ki, jó? Tehát, hogy ilyen nincs, ez nem létezik ez a fogalom, hogy én most mennyire szeretném, hogy az kiragyogjon, vagy nem. Tehát vagy lecsavarom magamban teljesen ezt a nőiséget, ezt a fajta ragyogást, és akkor ez se belül, se kívül nem látszik, vagy ha én belül igazán ragyogó nő vagyok, aki harmóniában van önmagában, van önbizalma, van szexuális energiája, van libidója, akkor ezt a vak is fogja látni. Tehát ezt nem is kell, és nem is tudom egyébként elpalástolni, hogyha már elkezdem azzal elpalástolni, hogy akkor én nem veszem fel azt a ruhát, nem törődöm annyira magammal, nem figyelek oda magamra, stb., akkor az már a belsőmet is meg fogja határozni, és ott már ugye nekem nem lesz meg belül sem az a ragyogás. Tehát ez a ragyogás, ez olyan, mint egy gyémánt, ami gyönyörűen meg van csiszolva, és ott ragyog. Ez a gyémánt nem mondhatja azt magáról, hogy én most nem akarom megmutatni, hogy ragyogok.
4: Tehát, hogy ehhez kell az a fajta megengedés, tehát, hogy engedjük meg, hogy megéljük azt a nőiséget, azt a női
5: pontosan
4: energiát.
5: Pontosan, tehát ehhez kell az a megengedés, hogy én legyek már büszke arra, meg éljen már, merjen már élni a nőiességemet, mert sokan ezért nem is akarják fölfedezni a vágyat, a nőiességet, a ragyogást önmagukban, mert akkor ez a külvilág számára látszani fog, és hát, hogy valaki szeretne bujkálni, szeretné elpalástolni ezt a ragyogását bármilyen oknál fogva, most nyilván itt nem a trauma feldolgozása témánk, de bármilyen oknál fogva szeretné ezt elpalástolni, nem akarja magát megmutatni, nem akarja, hogy a külvilág észrevegye, nem akarja, hogy a férfiak észrevegyék, és emiatt ő lecsavarja ezt a belső fejlődését is, és be sem ismeri magának a vágyait, nem is foglalkozik a testével, a nőiességével, a ragyogásával, és akkor így szép lassan a nő lelke elsorvad.
4: Igen, de valahol talán ezt a gyerekkorunktól tanítják, vagy tanuljuk meg, hiszen hogyha így eszembe jutnak a gyerekek, akkor ők teljesen természetesen szeretnek ragyogni, és mint a gyémántok, ha már ezt a példát hoztad be, tehát hogy ők ragyognak, és megmutatják, és felveszik, és mutatják a külvilágnak, de aztán valahogy ez úgy, hát én nem is tudom, ez így vagy beburkolódik, vagy ezt így lehámozzák rólunk, és megtanuljuk azt folyamatosan, hogy hogyan szürküljünk bele a hétköznapokba. Tehát, hogy Ezzel hogyan lehet szembe menni? Tehát, hogy mi az az első lépés, amit akkor nem tudom, meg kell ilyenkor tenni?
5: Ebben abszolút igazad van, hogy nyilván ebben van egy társadalmi nyomás is, sőt, most még mélyebbre is mehetnénk, hogy a fogantatásunk, a születésünk, az első három év, és aztán nyilván a családi minták, az édesanyánk, nagyszüleink milyen mintát adtak nekünk, utána ott van nyilván a közösség, amibe bekerülök, bölcsöde, óvoda, iskola, hogyan neveltek engem a szüleim, tehát rengeteg dolog benne van. Viszont azt gondolom, hogy itt a személyes felelősségvállalásnak van egy elképesztően nagy szerepe, hogy ne úgy éljünk le egy életet, és ez a nőiességre is vonatkozik, a vágyra is, de bármire az életben, hogy állandóan arra hivatkozunk, hogy hát nekem a szüleim milyenek volt, nekem az anyukám nem volt egy nőies típus, hát engem fiúnak vártak. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amit értek, ez tényleg abszolút, ahogy mondtam már, a fogantatástól, sőt, vissza is mehetnék még sokkal messzebbre, mélyebbre, amiben most nem szeretnék menni, viszont az is egy lényeges dolog, hogy vállaljunk felnőtt nőként felelősséget, hogy a mi kezünkben van az irányítás, nézzünk akkor szembe, hozzuk felszínre ezeket a dolgokat, tudatosítsuk magunkban. Rengeteg technika van a világon, ami elérhető manapság már, és mindenkinek nyilván más fog működni, amivel ezeket a blokkokat föl tudja oldani, és keresse meg saját magában azt a ragyogó gyémántot, aki egyébként ott van, és tegyen is meg mindent azért, hogy ez a gyémánt ragyogjon, és ne a fiók legaljára tegyük be, és úgy éljünk le hosszú életeket egyébként, nőként, hosszú évtizedeket, hogy ezzel nem foglalkozunk, mert hát ez ilyen ördögtől való dolog. Meg hát nekem a szüleim nem ilyenek voltak, meg hát én kiskoromban így, meg úgy. Tehát ne a múltban éljünk, ne hárítsuk át a felelősséget a szüleinkre.
4: Korábban említetted, hogy maga az intimitás, ugye, tehát az ott kezdődik, hogy saját magunkkal való kapcsolódás. Hogyha most megnézzük a kapcsolódást párkapcsolatban, mert szerintem ez is nagyon sokakat érint, mi történik a hosszú párkapcsolatokban? Tehát ha itt megnézzük az intimitást, a libidót, és hogy mi minden történik ilyenkor velünk.
5: Hát először is történik egy megszokás. Tehát nyilván az, hogy már ismerjük a másiknak minden egyes rezdülését, gondolatát, hozzáállását, így nyilván a megszokás csapdájába esünk, illetve azok az érzések, amik az elején még élnek bennünk, az a tűz, az a vágy, stb. Ott már az újdonság varázsa elveszik bizonyos idő után, és az újdonság az, ami sokszor működteti, az izgalom, ami működteti ugye azt, hogy egyébként én meg akarjak tetszeni a másiknak, be akarjam dobni magam a másiknak, a legjobb formámat akarjam a másiknak mutatni. Tehát tulajdonképpen a hétköznapi unalom, megszokás és taposó malom az, ami ugye bedarálja ezeket a dolgokat. A másik az, hogy ugye a szerepeink elcsúsznak, és ugye általában az a női férfi minőség, ezek a szerepek azok, amiket leginkább háttérbe szorítunk, mert hogy azt gondoljuk, hogy annak van a legkevesebb ára, hogyha ezt háttérbe szorítom. A munkát a legtöbb ember nem tudja háttérbe szorítani, mert a sárga csekket be kell fizetni valamiből, tehát nyilván ott meg kell felelni, az ember erején felül is teljesít nőként, és egyébként ez a férfiakra ugyanúgy vonatkozik, tehát férfiként is, sokszor ugye családfenntartóként, nagy felelősség, egyebek. Ott van az, hogyha van egy gyerekem, hogy anyaként is nyilván helyt kell álljam, mert nem mondhatom azt a gyerekemnek, hogy nem mosom ki a ruhát, nem főzöm meg a vacsorát, nem viszlek el az iskolába, stb. Tehát ott is ugye muszáj a teljesítés, és akkor annyira kimerülök, elfáradok a végére, hogy utána már nőként én nem akarok teljesíteni, nem akarok ebben már extra energiákat tenni, mert azt gondolom, hogy a párom úgy is megérti, úgy is toleráns, ő is fárad, stb. De közben van egy részem, ami ezáltal haldoklik, és én amennyire nőnek érzem magam egy kapcsolatban, a férfi pont annyira fogja magát férfinak érezni egy kapcsolatban. És hogyha ez a dinamika ugye felborul, és csak a logisztikáról tudunk beszélgetni a párommal, meg csak feladatokról tudunk, meg csak problémákról tudunk, és egyszerűen nincs olyan minőségi idő és tér kettőnk között, ahol a férfi és a női energia meg tud nyilvánulni, akkor ebből fog egy hiány keletkezni. És akkor az, hogy ezt a hiányt mi mivel fogjuk pótolni, az ugye nagyon sokrétű, ez személyiségfüggő is, viselkedésfüggő, nagyon sok mindenem múlik nyilván. Ezt a hiányt lehet, hogy valaki túlzott étkezéssel pótolja, és elkezd súlygyarapítani, lehet, hogy valaki szenvedélyekkel pótolja, dohányzás, alkohol, bármi egyéb. Lehet, hogy valaki azzal pótolja, hogy elkezd félrekacsingatni, és a külvilágba keresi azt a visszajelzést, hogy ő mondjuk akár nőnek, vagy akár férfinak érezze magát, őt vegyék észre. És akkor így egyszerűen elkezd ez az egész egész dinamika kifordulni önmagából, és ugye megborulni. És akkor itt jön be az, hogy sokan azt gondoljuk, hogy ez az, ahol a legtoleránsabb a párunk, ami így is van egy darabig, ő nagyon toleráns, csak nem biztos, hogy boldog is ebben a kapcsolódásban. És visszamegyek az intimitás, hogy ezért kell önmagammal először fölépíteni ezt az intimitást, és napi szinten ápolni kis rituálékkal, kapcsolódásokkal, mert amikor én megérkezem önmagamba, és biztonságba helyezem saját magamat, egy túlműködő idegrendszeri állapotból kiegyensúlyozom saját magamat, ebben a térben tud megszületni a vágy is, ebben a térben tud megszületni az önmagammal való kapcsolódás is, és ebben a térben tud megszületni az, hogy a másik rá tud az én energiámra kapcsolódni, és de tud egy kis extra jó értelembe vett feszültség is lenni, ami szükséges a szexuális energiához két ember között, amiben az van, hogy hú, de izgalmas, próbáljunk ki valami újat. Fontos vagy nekem, és én is fontos vagyok magamnak.
4: Ugye, és ha itt a kapcsolódásra gondolunk, akkor megint csak nagyon fontos talán az, hogy tehát ne csak és kizárólag is rögtön elsőként, tehát akkor a testi kapcsolódásra gondoljunk párkapcsolatban, mert lehet, hogy vissza kell egymáshoz találni, és hát itt is megvannak azok a pontok, hogy hogyan is kapcsolódhat rá például akár a férfi energia, a női energiára és fordítva. Tehát, hogy hogyan jussunk el akár a testi kapcsolódásig.
5: Először ugye önmagunkkal kell a kapcsolatot megszerezni, ezt megbeszéltük, meg ugye ápolni. Utána pedig teret és időt kell arra szánni, hogy legyenek olyan tevékenységeink a partnerünkkel, ahol a férfi és a nő meg tud nyilvánulni. Legyenek randi napok, konkrét példákat mondok, legyenek olyan esték, amikor félretesszük a telefont, a problémákat, a logisztikát, a bevásárló listát, és önmagunkkal, illetve a másikkal foglalkozunk. Legyenek olyan párbeszédeink kommunikációban, ami nem az általános mindennapi, hétköznapi dolgok, meg a gyerek körüli teendők, meg a ház körüli teendők, hanem akarja még jobban megismerni a páromat. Biztos, hogy van egy csomó olyan dolog még, amit nem mondott el nekem. Felszínre lehetne hozni, megtudhatnék új dolgokat. Beszéljünk élményekről, tervek. Legyenek olyan kapcsolódásaink, akár kis mini hétvégék, amire elmegyünk, akár megoldani azt, hogy igenis el tudjunk menni ketten is bizonyos programokra, tudjak segítséget kérni nőként, és át tudjam egy kicsit tenni azt a felelősséget, hogy nem csak én tudok mindent szuperül megcsinálni mondjuk édesanyaként, hanem nyugodtan rá lehet bízni a gyereket egy pár órára, vagy akár egy-két napra a nagyszülő, keresztülő, bármi egyéb. Ez tényleg csak akarás kérdése, hogy a problémát látom, vagy a megoldást szeretném keresni, és ezáltal bizonyos helyzetekben meg tudok nyilvánulni, meg tudok pihenni, és vissza tudok kapcsolódni a férfihoz. Amikor a gyerek jelen van egy utazásnál, amikor a gyerek jelen van egy programnál, mi is rengeteget utazunk gyerekkel is, akkor én anya és apa vagyok elsősorban. Tehát ezt is fontos megérteni, hogy az, amikor a gyerekkel elmegyek való, vagy gyerekekkel, nagyon fontos dolog, csodálatos dolog, minél több időt töltsünk velük, de az nem az az élmény, amikor én a férjemmel utazom ketten, vagy a férjemmel megyek el ketten egy programra, ahol csak egymásra tudunk koncentrálni, és nincs egy készültség, hogy ott a gyerek, vagy ott vannak a gyerekek, és ugye őket szolgálom, amíg ők nem hunják le a szemüket este, meg reggel, amikor kinyitják, onnantól kezdve ugye szülőüzemmódban vagyunk.
4: És ugye ezt nagyon sokszor összemossuk, összekeverjük, vagy ilyen win-win szituációban szeretnénk itt is helytállni, és ott is. Ezt mennyire látod így a gyakorlatban?
5: Abszolút, tehát ez az, amiről beszélünk a multitasking, hogy egyszerre nem lehet, teljesen más skilleket igényel édesanyaként funkcionálni, vállalkozásvezető nőként, vagy dolgozó nőként, meg szexi csábító amazonként mondjuk a férjemnek az oldalán, vagy akár az ágyban. Tehát ez egy teljesen más skill, teljesen más tudatállapot, és hogyha én folyamatosan egy probléma megoldásban, egy vészhelyzeti alarm állapotban vagyok, az idegrendszerem is, egy folyamatos ilyen, a testem is be van feszülve, akkor nekem nem csak, hogy a vágy nem fog megszületni, de a libidó se, és hogyha esetleg még be is adom a derekamat, mert azt mondom, hogy oké, hát legyen szex, mert már nem volt régen, az orgazmus készségem is csökkenni fog. Egyszerűen nem vagyok olyan állapotban, mentálisan és fizikálisan sem, hogy én mondjuk át tudjak kérni egy mondjuk egy tantrikus magas szintű kapcsolódást a párommal, hanem egy feladatnak

0: energia. Vagy nagyon sokszor van az, hogy munkatársak közösen vezetik a céget. Az megint nem az a szexuális energia. Vagy sokszor van az, hogy az egyik gondoskodóbb a másikról. Tehát megjelenik az apa energia és a gyereklány energia. Ez kifejezetten olyan nőknél van, akik akár otthon vannak, nincs karrier, nincs hivatás, nincsenek olyan vágyak, hogy akkor ők valamit létrehozzanak az életben, és mondjuk anyagilag ki vannak szolgáltatva a férfinak. És nagyon sokszor hallom azt is, hogy azért nem tud kilépni, azért nem tud elmenni, mert nem tudja, hogy egyedül hogyan tudna két lábon állni, és mondjuk ezért benne marad egy toxikus kapcsolatban. Tehát sokszor látom ezt is, például ez fordítva is működik, hogy például a nő túlzottan anyáskodó, és a férfi ezáltal egy gyerek létbe kerül energetikailag. Ezek mind-mind olyan dinamikák egy párkapcsolatban, ahol a szex az nem fog tudni fenomenális szintekre lépni, meg ez a szexuális energia egy másik emberrel, mert a dinamika megborul.
1: Mennyire fontos az őszinte kommunikáció, mert itt most még az a kép is így beugrott a fejembe, hogy igen, mi van akkor, ha az egyik nyitottabb, hogy erről kommunikáljanak, hogy ebben akár közösen fejlődjenek, de szerintem olyannal is sokszor találkoztál már, amikor a másik fél nem volt nyitott, amikor a másik fél nem volt azon a szinten. Tehát, hogy ilyenkor benne maradni és húzni a másikat, vagy pedig ilyenkor az elengedés is lehet egyfajta megoldás.
0: Szerintem azért soha nem szabad visszafogni magunkat, sem mentális dolgokban, sem fizikális dolgokban, mert a másik lemarad. Tehát egy kapcsolatban inspiráció kéne, hogy legyünk a másiknak a számára, és egyszer az egyik működik dinamikusabban élethelyzetekben, egyszer a másik. És ez a közös építkezésről szól. Arról, hogy legyen bennem meg a vágy és az igény, hogy én jobb emberré váljak a másik mellett. És igenis fejlődjek. Nyilván, hogyha ez nincs meg egy emberben, akkor egy darabig én vihetem őt a hátamon, tehát, hogy itt ez egy fontos kérdés szerintem, hogy mi az a határ, amiben még közösen tudunk működni, az a dinamika, és mi az, amikor már ez inkább csak egy megszokássá válik, tudom azt, hogy ez már unalmas, tudom azt, hogy én vissza vagyok fogva, vissza vagyok folytva, vagy akár el vagyok nyomva sok esetben, és hogy ezért nem tudok szárnyalni. És persze nem mindenki ugyanaz a dinamikájú ember, de akkor legalább támogassuk a másikat a szárnyalásban, és ne akarjuk letépkedni a szárnyait. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és ez is az önismeret, és ahogy mondtam, a kommunikáció, amiről beszéltünk, hogy alapvetően az emberek nem tudnak kommunikálni jól egymással, nem ismerik az asszertív kommunikációt, nem ismerik az erőszakmentes kommunikációt, tehát vagy agresszíven, hisztizve, vádaskodva, fröcsögve kommunikálnak, vagy a passzív agressziót alkalmazva manipulatív szerepbe helyezkednek el, és akkor egy más típusú kommunikációt alkalmaznak, az a mi bajod van, semmi, és akkor duzzogunk 3 napot, nem szólunk a partnerünkhöz. Tehát, hogy ezt is felnőttként lenne jó kezelni, hogy ki tudjam mondani azokat a dolgokat, amit érzek, és én mindenkit egyébként beiratnék egy asszertív kommunikációs tréningre, illetve coaching programra is, ami nem azért, hogy mindenki coach legyen a világban, hanem azért, mert alapvetően a coaching is egy kérdezés technika, ami arról szól, hogy úgy beszéljek, hogy érdekelje az a másikat, és úgy kérdezzek, hogy elmesélje nekem a dolgait, a belső érzéseit.
1: A Nő arcaiban továbbra is Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs. Ha már így a közösségi médiát behoztuk, akkor ugye egyre több olyan videót láthatunk, ami kifejezetten az általunk is már sokat tárgyalt, tehát libidó témával foglalkozik, különféle videók és tartalmak. Kicsit mesél nekünk, Alma, erről. Ez most trendnek számít, vagy mi ez most tulajdonképpen? Vagy egy felvilágosítás?
0: Szerintem az élet alapvetően elért most már itt, amit írunk, ugye az a dinamika, amikor már egy csomó nőben benne van az az igény és önfelvállalás, hogy így is úgy is meg fognak ítélni, így is úgy is lesz a külvilágnak véleménye rólam, akkor miért ne csinálnám azt, ami nekem jó? És hogy azért megszületett az a réteg, aki igenis bevállalja, hogyha ezt bevállalóságnak lehet nevezni, hogy nekem fontos a szexualitás, nekem fontos a saját testem, én megmerem mozdítani a saját testemet, én megmerem mozdítani a saját csípőmet, foglalkozom a saját testemmel, a saját nőiességemmel, hiszen rengeteg traumát tárol a test, és semmilyen terápia egyébként nem működik, ami a testtel nem foglalkozik. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy szomatikusan is foglalkozzunk mindig mindennel, hiszen a testem emlékszik, a testem raktároz. Lehet az elmém már rég elfelejtette, mert direkt töröl, hogy aztán azt érezzük, hogy hát az meg se történt, de a testben ott vannak ezek a lenyomatok. És minél inkább elkezdek foglalkozni a saját testemmel, ezekkel a gyakorlatokkal, a csípőnyitó, csípőnyújtó, lazító, rázó gyakorlatok, bármi, amit esetleg ezzel kapcsolatosan láttok vagy tapasztaltok, az mindenről szól, hogy én megengedem magamnak, hogy igenis megmozdítsam a testem, megengedem magamnak, hogy legyen figyelem a saját testemen, a saját csípőmön.

0: nézem közben magamat, a tükörben elfogadom magamat a tükörben, hogy ez nem korfüggő, ez nem testalkat függő, mert jogom van nekem is nőiesnek érezni magam, akkor is, ha 50 pluszos vagyok, akkor is, ha 85 kiló vagyok, tehát ez nem szépségfüggő, nem ideálfüggő, hanem egyszerűen létjogosultság, hogy nőként igenis jól érezzük magunkat a bőrünkben. És ezek a mozgásformák lehet, hogy egy-egy embernek drasztikusnak tűnnek, vagy lehet, hogy egy-egy ember ebbe azt látja bele, én is láttam ilyen kommentet videóm alatt, hogy na, megint valami, amit a férfiakért csinálunk. Nem, ez nem erről szól. Nem azért csináljuk ezeket a mozdulatokat, hogy majd otthon be tudjuk dobni magunkat. Segíteni fog abban is, mert nyilván át tudom ültetni majd a hétköznapi életben. Nem azért csinálom, hogy én jobban visszakapcsolódjak a saját testemhez, nekem a testtudatom fejlődjön, az én orgazmus készségem jobb legyen, a mozdulatok által, a fókusz által, a medencefenék tréning által, nyilvánvalóan teljesen más megvilágításba helyeződik úgy a kapcsolódásom a saját nemi szervemmel, a saját altestemmel, mint egyébként konkrét fizikai értelemben is. És nyilván ezek a mozgások segítenek ebben, hát mit mozgassunk, vagy mire figyeljünk, hogyha nem azokra a részekre, ami abszolút a női minőségemet testesíti meg.
1: Mi az, amit most már tényleg a világon igazán trendnek számító, és most már egyre népszerűbbnek számító, mondjuk egy-egy ilyen programban el lehet sajátítani? Tehát, hogy mi az, amit elsőként megtanulnak a nők saját magukkal kapcsolatban?
0: Elsőként, amit megtanulnak saját magukkal kapcsolatban, hogy hogyan is merjen bemozgatni saját magamat. Ezek olyan mozdulatok, amelyeket a hétköznapi életben legtöbbször nem alkalmazunk, tehát új agy és test kapcsolatokat kell kiépíteni. Ezáltal, hogy ezekre odafigyelek, ezáltal meg tudom mozdítani a saját testemet olyan módon, ahogy egyébként eddig nem mozdítottam meg, és rá tudok jönni arra, hogy ez milyen érzés, amikor mondjuk a csípőm így belazul, amikor a csípőm így bemozdul, vagy amikor a mellkasom, vagy amikor bemerek állni egy nagyobb terpezbe, vagy akár bármilyen olyan pózba. Milyen érzés ez? Ez nyilván egyfajta önreflektív dolog is. Fizikai értelemben sokkal lazább testre tehetünk szert, sokkal tónusosabb testre tehetünk szert, a medencefenék izmok ugye nagyon meg tudnak erősödni. Ez a tréning is, amit én képviselek, többen visszajeleztek a kihívás alkalmával, hogy 2-3 hét alatt megszűnt az inkontinencia. Olyan dolgok történtek velük a vágyban, hogy nem is tudták ezt elhinni, hogy már 4-5 nap után, hogy ezzel foglalkoznak, és rajta van a figyelem, ilyen változást lehet elérni, és természetesen a partner is visszajelez, hogyha valakinek van partnere, hogy mennyire más minőségben tudnak kapcsolódni. Tehát ennek ugyanúgy van egy fizikai vetülete, és nyilván ezeken az órákon, vagy ezeken a foglalkozásokon annyira figyelünk ezekre a mozdulatokra, hogy kikapcsol teljesen az agy. Tehát van egyfajta olyan szintű jelenlét, amit meg lehet élni a mozgás által a testben, hogy ott senki nem szokott a bevásárló listán meg a hétköznapi teendőkön gondolkodni, mert van egy nagyon mély kapcsolódás, és nyilván, ha ezt valaki rendszeresen gyakorolja, akkor ezután a hatással lesz az életére minden szinten, és ez egyfajta öngondoskodás is, az önszeretetnek a legmagasabb formája is tud lenni, az önelfogadás mellett, mert ugye folyamatosan a tükör a kép, és odafigyelek arra, hogy egyébként mit gondolok a saját tükörképemről.
1: Mennyire tartott fontosnak az edukációt, vagy hogyan jön ide be a képbe az edukáció, és az, hogy tanuljunk a témáról, tanuljunk a saját testünkről, akár a csípő mozgásunkról, hogy ez mi minden tárul el, vagy mi minden tárul el, ha nem merjük a csípőnket mozgatni. Most csak nyilván most ezt az egyet ragadtam ki, de hogy szerintem érted, hogy mire gondolok.
0: Abszolút teljes mértékben, és azt gondolom, hogy az edukáció itt rendkívül fontos. Rendkívül fontos az, hogy értsük az összefüggéseket az életünkben, hogy a tartásunk hogy van például összefüggésben, egy görbe hát, egy rossz tartás, egy fölhúzott vállak, hogy van összefüggésben azzal, hogy én be tudom-e fogadni a szeretetet. Például nőként, a mellkasom mennyire van nyitva, vagy éppen zárva. A csípőmre ugyanez vonatkozik, hogy mennyire tudom befogadni akár egy férfinak a közeledését, mennyire kapcsolódok én a saját női energiámmal, mennyire kapcsolódom a saját ciklusommal, akár a saját menstruációmmal. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket nekünk szükséges fölfedezni, hiszen a mi édesanyáink idejében ez még nem volt trend, nem volt információ, nem volt fontos. Mi vagyunk most az a generáció, akinek már minden információ, technika a birtokában, formában van, hogy ezeket felszínre hozzuk, és megértsük azokat az összefüggéseket, hogy például egy nő, aki be van feszülve az állkapcsa. Az állkapocs közvetlen kapcsolatban áll például a medencénkkel. Nagyon sok nőnél az a probléma például, azért van vaginizmusuk, azért van az, hogy orgazmus képtelenek, mert annyira be van feszülve a test alul is, mert az állkapocs, ahogy mondtam, közvetlen kapcsolatban áll ugye a medencénkkel és az intim testrészeinkkel, hogy nem tud belelazulni a szexualitásba, nem tud belelazulni egy együttlétbe, hanem akár fájdalmas szexualitás van, és egyebek. Ez mind-mind azzal is függ össze, hogy én mennyire élem egyébként feszülten az életemet, amit észre se veszek, hogy van egy izompója a testemben, ami átlengi, ugye átszövi az egész testet például, és ott van mondjuk a bolygóideg, ami végig húzódik ugyanúgy az arcomon át, ugye az emésztőrendszeremen át, és az intim részeken át, és hogyha itt ugye egyensúlytalanságok vannak, akkor ez kifoghatni mindenre az életünkben. Tehát ez nem egy ilyen megfoghatatlan valami, hanem konkrétan a fizikai test működését, ha megértjük, akkor rájövök arra, hogy aha, hogy akkor most már értem, hogy miért csináljátok ezeket a rázásokat, vagy miért fontos annyira ez a mozdulat.
1: Igen, hogyha a hallgatóink most egy dolgot ma megtehetnének önmagukért, akkor Alma, mit mondanál? Mi legyen az az egy lépés, vagy az az első lépés, amit ma nőként tegyünk meg önmagunkért?
0: Fogalmazzanak meg egy szándékot, hogy igenis fontos vagyok saját magamnak, és 10 percet szánok saját magammal való kapcsolódásra minden egyes nap. Nem kell órákat rászánni. Kezdjük el 10 perccel, és ezt a 10 percet, ezt szentírásként kezeljük a saját életünkben, és ez alatt a 10 perc alatt, amikor önmagammal kapcsolódok, bármit csinálhatok, ami a testtudatosítást illeti. Lehet egy 10 perces légzőgyakorlat, lehet egy 10 perces meditáció, vizualizáció, imagináció, autogén tréning, lehet egy 10 perces csípőnyitás, nyújtás, rázás, lehet egy 10 perces egy hangkiadás, egy rezektetés, ami ugye kiegyensúlyozza az egész testet például. Tehát valamit, ami hozzám közelebb áll, válasszak, és minden egyes nap ragaszkodjak ehhez a 10 perchez az életemben, akár reggeli rutinként, akár esti lezáró rutinként, ami egyszerűen, mintha belenne vésve a naptárba is kötelező lenne. Így állok ehhez az egészhez. Mert hogyha így elindulunk, és a 24 órából mindenkinek lesz 10 perce valószínűleg, akkor már egy hét alatt elképesztő változásokat fogunk egyébként átélni. És talán az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan a rövid rutinokat és rituálékat bagatelizálják, és azt mondják, hogy hát, hogyha nekem nincs fél órán, bele se kezdek, vagy egy edzésnél, ha nincs egy órám a terembe lemenni, nem is edzek. 20 perc egy nap edzésben, vagy 10 perc önkapcsolódásban sokkal többet számít, mint az, hogy mindenféle tiszavirág életű kúrákba belekezdek, meg kihívásokba, és utána soha többet nem kapcsolódom, vagy soha többet nem mozgok. Az, hogy egyszerűen legyenek olyan mikrorutinjaim, amik az idegrendszert megtanítják arra, hogy biztonságban vagyok, fontos vagyok önmagamnak, figyelek saját magamra, és ezzel már pár nap, egy-két hét alatt rengeteg változást fogunk tapasztalni.
1: Alma, számodra mit jelent nőként otthon lenni a testedben?
0: Számomra nőként otthon lenni a testemben azt jelenti, hogy egy nagyon mély kapcsolódásban vagyok saját magammal, mintha önmagam legjobb barátnője lennék, és soha nem bírálom vagy kritizálom a saját testemet. És igazából minden egyes döntésem arról szól az életemben és a napjaimban, hogy mi az, amivel támogathatom önmagamat, hogy a legjobb verzióm legyek, úgy fizikailag, mint mentálisan. Szerintem ez az a testkapcsolódás, amikor ott vagyok, figyelek, és nem a testem vagyok, kívülállóként tekintek a saját testemre, kívülállóként kommunikálok a saját testemmel, és minden egyes pillanatban megteszek azért mindent, amennyire lehet. Tehát ott van a törekvés, még ha nem is sikerül mindig, de ott legyen a törekvés arra, hogy itt vagyok, figyelek rád, biztonságban vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hát ahogy meséltél, folyamatosan az volt az érzésem, hogy szinte ez a téma, ez kimeríthetetlen, akár a testünkkel való kapcsolat, az intimitás, vagy a vágy, maga az önismeret, tehát hogy ezek mind olyan területek, amelyekről akár órákon át lehetne szerintem beszélgetni, és talán ugye minden élethelyzetben egész más jelentés is kapnak, és ebbe bele sem tudtunk menni, de én bízom benne, hogy lesz még rá alkalom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok mindenre rá tudtál nekünk mutatni.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást, remélem, hogy hasznos volt, és hát azt is, hogy még fogunk mi beszélgetni.
1: A nő arcai mai vendége Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs volt. A libidóról, az intimitásról és a testünkhöz fűződő kapcsolatunkról beszélgettünk, de azt hiszem ez a téma jóval nagyobb annál, mint ami egyetlen műsorba beleférhet. Kinyitottunk néhány ajtót. Remélem, hogy a hallgatóink is találtak közöttük olyat, amelyen érdemes lesz tovább indulniuk, akár egy gondolattal, egy beszélgetéssel, vagy egyszerűen azzal, hogy egy kicsit jobban odafigyelnek önmagukra. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a legközelebbi viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei. Vallomásainak ellentmondásait tisztázta a bíróságon Andruskó Zoltán. Az ügynökakták megnyitásáról tárgyal a magyar parlament. Változóan felhős az idő, 28 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Folytatódik a speciális büntetőbíróságon a Jánkuciak újságíró meggyilkolásának ügyében indult per. A hétfői tárgyaláson ismét a kulcsfontosságú tanút, a 15 éves börtönbüntetését töltő Andruskó Zoltánt hallgatták meg, akit ezúttal is csuklyával a fején vezettek a tárgyalóterembe. A bíróság korábbi vallomásainak ellentmondásait tisztázza. Andruskó továbbra is azt állítja, hogy a gyilkosság megrendelésében Marian K. és Alana Zsé játszott meghatározó szerepet. Az ügyben a Kuciak gyilkosság mellett ügyészek elleni merényletek előkészítését is vizsgálják. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter. Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára. Rendkívüli ülést tart a Magyarország gyűlés, ahol egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is megkezdődik a vita. A kormány szerint a jogszabály évtizedes adósságot rendezhet. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki első alkalommal képviseli Magyarországot a NATO ankarai csúcs találkozóján. A kormányt a parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviseli. A Rosszatom szerint az új magyar kormány érdeklődik a Paks 2 atomerőmű beruházás részletei iránt. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, készen áll minden szükséges információ átadására, és hivatalosan is kezdeményezte a tárgyalások folytatását. A cég állítása szerint a projekt finanszírozása biztosított, az építkezés pedig a terveknek megfelelően halad. A Paks 2 beruházásról még 2014-ben állapodott meg Orbán Viktor, akkori miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint ahogy a világ lépést tudna tartani vele. António Guterres Genfben az első kormányközi mesterséges intelligencia fórumon hangsúlyozta, a technológia már ma is hatással van a gazdaságra, a munkaerőpiacra, a választásokra és a biztonságra, ezért sürgősen közös nemzetközi szabályokra van szükség. A tanácskozás kiemelten foglalkozik a gyermekek védelmével, valamint azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a mesterséges intelligencia kockázatait úgy, hogy közben a benne rejlő lehetőségeket is ki lehessen használni. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök újabb határozott támogatást kért a NATO tagállamoktól a törökországi ankarai csúcs találkozó előtt. A felhívás előzménye, hogy egy újabb orosz rakéta és dróntámadás Kijevben legalább 14 ember életét követelte, és több tucatnyian megsérültek. Zelenszkij ismét Patriot légvédelmi rakétákat csürgetett, míg az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen további uniós támogatást és újabb Oroszország elleni szankciókat helyezett kilátásba. A NATO csúcson várhatóan megerősítik Ukrajna további katonai támogatását. Újabb fordulóhoz érkeztek Genfben a WHO járványügyi megállapodásáról szóló tárgyalások. A résztvevő országok egy olyan nemzetközi rendszerről egyeztetnek, amely biztosítaná a veszélyes kórokozók adatainak megosztását, valamint a vakcinákhoz és gyógyszerekhez való igazságos hozzáférést egy jövőbeli világjárvány esetén. Az egyeztetéseknek különös aktualitást ad a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebola járvány. A WHO szerint a világ továbbra sincs kellően felkészülve egy újabb globális egészségügyi válságra.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős az ég, több helyen előfordulhat futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka marad a felhős idő, 18 és 13 fok közé hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő várható, délen azonban több lesz a napsütés, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset lassítja a forgalmat Gúta és Keszegfalva között, ahol felváltva halad a forgalom. Sebességet mérnek Szepsi előtt, Torna felől. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: Szombaton került sor az ország történetének 10. népszavazására, amelyet a parlamenten kívüli demokraták kezdeményeztek. A választók a miniszterelnöki életjáradék megszüntetéséről dönthettek, de arról is véleményt nyilváníthattak, hogy egyetértenek-e a különleges ügyészség és a nemzeti bűnüldöző ügynökség visszaállításával. Ahhoz, hogy egy referendum érvényes legyen, a voksolásra jogosultak több mint 50%-ának az urnákhoz kell járulnia. Mivel azonban a részvétel alig haladta meg a 16%-ot, így a népszavazást érvénytelennek minősítették. A vonalban Mészáros Lajos volt alkotmánybíró. A szlovákiai népszavazások érvényességi rátájára való tekintettel napjainkra sokan hajlamosak egyfajta drága közvélemény kutatássá degradálni a referendum intézményét, és ilyen jellegű kritikák tegnap is elhangzottak, miután kihirdették a referendum érvénytelenségét, de ideális esetben egy modern demokratikus államban milyen szerepet kellene betöltenie a népszavazásnak?
2: Talán azzal kezdeném, hogy a demokrácia, tehát a népuralom intézményét már nagyon régen, kb. 500 évvel időszámításunk előtt a görögök találták fel, ez közismert. Közvetlen demokráciáról volt szó, tehát a mai referendum elődjéről, csak az miatt említem meg. Ez a volt városállamokban, Athénban, a szabad polgárok, hogy a nyilvános gyűléseken, fórumokon közvetlenül döntöttek az őket a közösséget érintő legfontosabb ügyekben. Azt mondhatnánk, hogy logisztikailag ez nem volt gond, hiszen viszonylag kis létszámú városállamokra volt szó, ezen 250-300 ezresek voltak ezek az államok, annak a fele rabszolgák meg idegenek voltak. Tehát a lényeg az, hogy logisztikailag a közvetlen demokráciát, a népuralmat viszonylag egyszerű volt gyakorolni. De a mai modern, bonyolult világban azonban alig akad olyan állam, ahol a hatalmat, tehát az államirányítást, a kormányzást közvetlenül gyakorolnánk. Tudjuk, hogy ez Európában, Svájcra jellemző, az egyetlen ország. Tehát ahol alkalmazzák, ott is gondok vannak. Például a legutóbbi népszavazásnál, a úgynevezett népesség korlátozó népszavazásnál gondok voltak, de most nem térek arra ki. A lényeg az, hogy a világ csak nem minden demokratikus államában a közvetett, tehát a parlamenti, a képviseleti demokráciát fogalták az alkotmányokban. És ez így van Szlovákiában is, tehát a közvetlen, a demokrácia gyakorlása, ez csak kivételt képez, ez csak rendkívül ügyekben, nagyon-nagyon fontos ügyekben lehetséges. Felmerül ugye a kérdés, hogy ez miért is van ez így, tehát hogy a nép nem alkalmas esetleg a dönteni bizonyos ügyekben. Igen, a bonyolult ügyekben a szakirodalom az azt állítja, hogy a nép nem kell, hogy rendelkezzen kellő szakismeretekkel. És nagyon sok esetben érzelmi alapon közelítik meg, tehát tömegek érzelmi alapon közelítik meg a kérdést, és manipulálva is lehetnek. Hogy itt példát mondjak, hogy ne legyen ez ilyen elvont, tehát ilyen például az olimpiának a kérdése. Ugye az emberek, ha megkérdik azt, hogy szeretnék azt, hogy az országban rendezzenek olimpiát, a legtöbbnek szimpatikus ez a dolog, és nagyon sokan szeretnék, hogy rendezzenek olimpiát. De nem nagyon látnak abba bele, hogy milyen az államháztartás, milyen az anyagi helyzet az államnak. Tehát ez miatt holott a közvetett demokráciát, a parlamenti demokráciát, amikor megbízik a képviselőket, ezeket a képviselőket a szakértőknek a hada szokja támogatni, tehát a fontos kérdések eldöntésében.
1: Ahogy jelezte, ideális esetben a népszavazásnak olyan ügyekben kellene lezajlania, amik kellően fajsúlyosak ahhoz, hogy használjuk ezt az intézményt, és egyes értelmezések szerint éppen az az oka, hogy az elmúlt években csökkent a népszavazás jelentősége vagy presztízse, hogy a politikusok elkezdték egyfajta mozgósító kampányeszközként használni a referendum intézményét, így rendről rendre olyan kérdések kapcsán kerül sor népszavazásra, amik többé-kevésbé inkább egy adott tömörülés politikai céljainak felelnek meg, mint a köz érdekeinek. Melyek tehát azok a témák, amik kapcsán valóban érdemes lenne népszavazást tartani, hogy a lakosok ezen az úton mondjanak véleményt az egyes ügyek kapcsán?
2: Igen, hát Szlovákia alkotmánya értelmében vannak olyan nagyon fontos közjogi gondok, problémák, kérdések, amelyekben kötelező a népszavazás. Tehát ilyen kötelező, hogyha más államokkal való államszövetségre való lépésről van szó, vagy az ilyen szövetségekből való kilépésről van szó. Ugye ilyen volt az egyetlen a 10 népszavazás, a lebonyolított népszavazás közül az egyetlen érvényes, ez volt az Európai Unióban való belépés. Tehát ez obligatóri, és ez kötelező népszavazás. Tehát a szlovákia alkotmánya ismeri azt, amikor kötelező. Azon kívül vannak olyanok, ahol nem lehet a népszavazást gyakorolni, tehát kiveszhetik népszavazást, tehát alapvető emberi jogok, ugye. Ez is közismert. Nem lehet adókról szavazni, nem lehet az állami költségvetésről szavazni, de vannak olyan dolgok, ami csak implicit módon, tehát csak az alkotmánybíróság döntéseiből lehet kiolvasni. Olyan dolgokról sem lehet, ami az alkotmány magvát képezi. Minden alkotmánynak van egy úgynevezett magva, és ilyen például az, hogy nem lehetne tavaznunk arról, hogy a szlovákia államformája köztársaságból megváltozom monarchiává. Tehát vannak kérdések, amelyekről kell, muszáj, tehát kötelező népszavazást tartani, van, amiről viszont nem lehet tartani, például, és ez sincs kimondottan az alkotmányba zítve foglalva, az alkotmány megváltoztatásáról, módosításáról, és ez összefügg, ez nagyban összefügg az első kérdéssel, az aktuális népszavazás első kérdésével, amit a köztársaság elnök kihagyott a népszavazásból. Fontos kérdések, ilyen fontos kérdések, ha konkrétan veszenek, hanem elvontan, ilyenek például, hogy építsünk tömerőműveket. Különben mi ugye az országos népszavazásról beszélünk, léteznek helyi, tehát lokális, regionális népszavazások is. Ha atomerőművekről beszélek, most nagyon aktuális az, hogy építsünk-e szélerőműveket például, a telepítsünk-e akkumulátorgyártóműveket és hasonló kérdésekben. De nagyon fontos kérdés az is, például Magyarországon, amit most a regnáló kormány elhatározott, hogy népszavazásról fogja megerősíteni az alkotmányt. Ezek a legfontosabb dolgok az országban. Azok a legfontosabb dolgok, azok a releváns kérdések, amelyek az állam jellegét, amelyek azt határozzák meg, hogy hogyan fogjuk tervezni az államot, hogyan fogjuk kormányozni az államot.
1: Ahogy arra ön is utalt, a most lezajlott népszavazásnak eredetileg lett volna egy harmadik kérdése is, amely egész konkrétan a választási időszak lerövidítéséről szólt volna. Ezt azonban, ahogy szintén jelezte, Peter Pellegrini nem írta ki, arra hivatkozva, hogy nincs összhangban az alkotmánnyal. A köztársasági elnök azonban nem kérte ki az alkotmánybíróság véleményét, a döntést saját hatáskörben, de a kassai testület egy korábbi határozatára hivatkozva hozta meg. Peter Pellegrininek egyébként ildomos lett volna az alkotmánybírósághoz fordulnia, vagy az általa alkalmazott eljárás teljesen standard és nem hagy semmilyen kivetni valót maga után.
2: Én úgy látom, hogy adott esetben a köztársasági elnök természetesen joga lett volna, tehát lehetősége lett volna az alkotmánybírósághoz fordulni az első kihagyott kérdéssel kapcsolatban, a kulcskérdéssel kapcsolatban, ugye amelynek a lényege az volt, hogy le lehet rövidíteni a képviselőknek a mandátumát nagyon leegyszerűsítve. Köztársaság elnök fordulhatott volna, mert egy nagyon szofisztikált, nagyon összetett módon volt a kérdés megfogalmazva. De másrészt az a meglátásom, hogy ebben a kérdésben, tehát a lényegben, hogy le lehet-e rövidíteni a képviselők mandátumát, ebben a kérdésben 2023-ban már döntött az Alkotmánybíróság, és akkor világosan az Alkotmánybíróság megmagyarázta, kimondta abban az időben, tehát 2023-ban, hogy nem lehet dönteni a képviselők mandátumának lerövidítéséről. Arról van szó, hogy ugye az alkotmányt minden cikkét figyelembe véve kell dönteni. Az alkotmányban benne van az, hogy a képviselőknek a mandátuma 4 év. Tehát most a kérdés az, hogy a népszavazásról előre lehet írni. Lehet-e módosítani magát az alkotmányt? Mert ha kimondjuk azt, hogy nem 4 év, hanem lehet akár 2 év is, vagy 2,5 év, akkor mi fölülírtuk az alkotmányt. És az alkotmányban benne van, hogy milyen módon szűnik meg a képviselőknek a mandátuma. Többek között például, ha bűncselekményt követnek el, akkor megszűnik. Természetesen, hogyha valaki meghal azzal, és így tovább. De számunkra az a fontos, hogy az, hogy népszavazásról is megszűnik a képviselőnek a mandátuma, ez nincs az alkotmányba rögzítve. Most vannak ilyen kezdeményezések, hogy esetleg beleírják, és akkor abban az esetben már ki fog lehetni nyerni népszavazást ebben a kérdésben is.
1: Ugyanakkor jelen esetben ezek szerint alaptalannak tartja azokat a felvetéseket, hogy mégiscsak érdemes lett volna kikérnie a kassai testület véleményét. Tehát a testület általában nem szokta megmásítani néhány évvel később a döntését, tehát feltehetően még, hogyha Péter Pellegrini köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult is volna, akkor is ugyanezt a választ kapta volna a lakosság vagy a nagy érdemű.
2: Igen, én meg vagyok győződve arról, hogy az Alkotmánybíróság ragaszkodott volna ez a viszonylag friss döntéséhez, amelyet annak idején még a köztársasági elnök asszony Zuzana Csaputovának a kérésére adott meg, tehát ugyanezt a kérdést ebben a kérdésben nem személyesen döntött, hanem az Alkotmánybírósághoz fordult, és ezt a kérdést körüljárta és választ adott rá. Tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik kezdeményezték ezt a népszavazást, ők próbálták megfogalmazásról, tehát valamiképpen kikerülni ezt a kérdést, azzal, hogy bonyolultan fogalmazták, szofisztikáltan fogalmazták meg, de a lényegen nem változtatott az, hogy a legvégén mindenképpen megrövidült volna a népszavazás következtében a képviselőknek a mandátuma.
1: A népszavazás kezdeményezői és szimpatizánsai azonban még az ön által elmondottak ellenére is úgy vélik, hogy ez a hiányzó kérdés volt az, ami megpecsételte a referendum sorsát, mert ezt tartották a legnagyobb mobilizáló erőnek, és ezzel kapcsolatban figyelembe véve az ön érveit is, több elemző is felvetette, hogy akár már a népszavazáshoz való aláírásgyűjtés megkezdése előtt érdemes lenne kikérni az Alkotmánybíróság véleményét a tervezett kérdésekről, és akkor el lehetne kerülni a mostanihoz hasonló helyzet kialakulását. De mennyire lenne működőképes egy ilyen ötlet a gyakorlatban?
2: Az, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordul, vagy nem fordul, ez neki a meggyőződése, az ő szakmai hátterének kell ismernie a szabályokat, a törvényt, az Alkotmánybíróságnak a döntéseit. Az én véleményem szerint most valóban nem kellett nekik nagyon messzire menni, hiszen volt egy nagyon friss döntésük. Nem tartom azt fontosnak, hogy ha vannak nyilvános, ha vannak világos döntések, lerakt, úgy mondják, hogyha vannak világos döntések, akkor a köztársasági elnöknek sem kell az Alkotmánybírósághoz fordulni, mert azzal csak elhúzza ugye az egyes döntésekről az időt. Tehát így adott esetben én úgy látom, hogy a köztársasági elnöknek a döntése az elfogadható.
1: Ebben az esetben ugyanakkor a kezdeményezők sokkal inkább arra gondolnak, hogy érdemes lenne már az aláírásgyűjtést vagy a népszavazást kezdeményező feleknek az Alkotmánybírósághoz fordulni, hogy ne kelljen végig zongorázni a köztársasági elnökön keresztül a felesleges bürokratikus utakat, de győzné a kassai testület azt, hogy minden felmerülő népszavazási ötlet esetén tüzetesen górcső alá vegyék a kérdéseket és elbírálják őket?
2: A helyzet az, hogy az állampolgári petíciót megfogalmazók nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz, tehát abban, hogy segítsenek megfogalmazni, hogy pontos legyen, vagy az alkotmánnyal összhangban legyenek a kérdések, amelyek aztán népszavazás tárgyát fogják képezni. Tehát nincs ilyen lehetősége a petíciót megfogalmazó társaságnak. És a népszavazásoknak a gyengéje éppen ebben rejlik. Ugyanis Szlovákiában, hogyha ezt is kimondta az Alkotmánybíróság legutóbb, hogy abban az esetben, hogyha sikeres volna egy népszavazás, akkor a parlamentnek már nem kell dönteni az adott kérdésben, hanem csak meg kell jelentetni a törvénytárban. Most ez azt jelenti, hogy annak a szövegnek, amiről szavazunk, olyan pontosnak kell lenni, mint a törvényeknek. Most a törvények megfogalmazása, ez egy külön szakma, ez egy külön parlamentben többen, és nagyon régi szakemberek vannak, akiknek a képviselők megmondják azt, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének dönteni, és azután ezt törvény formájába öntik. Ez egy külön szakma. Most a nép, tehát általában az állampolgárok, azok, akik petícióval kezdeményeznek népszavazást, nem tudják pontosan, hogy hogyan megszavazni ezeket a szövegeket, és ebből adódnak később a gondok. Ez a közvetlen népszavazásnak a gyengéje is. Mondhatok egy példát is, említettem azt, hogy Svájcban hogy elbukott most egy népszavazás, ez a népesség korlátozó népszavazás. Svájcban azt akarták, ez egy külső jobboldali párt kezdeményezte, szerették volna, hogy Svájcban 10 millió polgára limitálják a lakosságot, mert hogy nagyon sokan vannak. Na most a gond ott van, hogy ez itt nagyon jól hangzik, és sokan, főleg a bevándorló ellenesek, azok megszavaznák ezt. De gond az, hogy Svájc együttműködik az Európai Unióval. Például ott is érvényesek azok az elvek, ami nálunk is az Európai Unióban is érvényes, a szabad mozgás, a szabad letelepedésnek az elve. És azok, akik megfogalmazták, azok ezeket nem vették tekintetbe. Tehát, hogyha érvényes lett volna ez a népességkorlátozó népszavazás Svájcban, akkor ellentétbe került volna az európai joggal. Igaz, hogy ők nem tagja az EU-nak, de szorosan együttműködnek az Európai Unióval, rettentő sok gondot okozott volna. Én csak arra szerettem volna rámutatni ezen a szintén friss népszavazáson, hogy nagyon körültekintőnek kell lenni, tehát nem mindig alkalmas arra, hogy laikusok fogalmazzanak meg bizonyos közjogi kérdéseket.
1: Nem véletlenül van tehát egy adott módon beállítva egy rendszer, mint például a népszavazás esetében is, és a felmerülő módosítások is okkal nem válnak valóra minden esetben. Ennek ellenére a már említett javaslat mellett felmerült még egy alternatív megoldási lehetőség, mégpedig az érvényességhez szükséges részvételi küszöb ügye, amely egyesek szerint túl magas. De hogyan viszonyulhatnak a szakértők ehhez a kérdéshez? Tényleg el kellene gondolkodni a kvórum csökkentésén, vagy teljesen rendben van az, hogy a lakosság valamivel több mint felének állást kell foglalnia ahhoz, hogy egy népszavazás sikeres legyen?
2: A kvórum, tehát az, hogy a Szlovákiában érvényesek legyenek a népszavazások, rettentő magas a kvórum, hiszen részt kell venni a lakosság felének, tehát hogyha számokban gondolkodunk, akkor a 2,2-2,3 millió ember felének részt kell venni, és a felének plusz egy szavazat, tehát 1,1-1,7 milliónak kell igennel szavazni ahhoz, hogy érvényes is legyen, tehát a sikeres is legyen az a népszavazás. Tehát ezek a kvórumok, ezek nagyon-nagyon magasak, de nem véletlen ilyen magasak ezek a kvórumok, általában más országokban is magasak, de nem ilyen szigorúk, az igaz. Tehát lehetne csökkenteni a 350 ezer aláírást, amit viszont nem olyan nehéz összegyűjteni, hiszen az utóbbi években 400, sőt 600 ezer aláírást is összegyűjtöttek nagyon rövid időn belül a polgárok. Tehát talán ez nem, hanem a részvétel, tehát a részét a kvórumnak csökkenteni lehetne mondjuk itt 100 ezerrel, de kérdés az, hogy azután hogy működnének a népszavazások, hogy stabilitást hoznának-e, az ország politikai stabilitását eredményeznék-e, hiszen természetesen az, aki vesztene a választásokon, mindig megpróbálná megfordítani azokat a választásokat, szegyűjteni az aláírásokat, ha kevesebbet kellene, és hogyha kevesebb volna a kórum, akkor igyekezne visszafordítani a választások eredményét. Most igaz, hogy be lehet fékeket építeni, meg lehet mondani azt, hogy népszavazást adott kérdésben, tehát a választások lerövidítésével kapcsolatban csak egy évvel a választások után, illetve legkésőbb egy évvel a választások előtt lehet. De mindez destabilizálhatná a politikai szféret. Tehát én úgy gondolom, hogy nem véletlenül határozzák meg ilyen szigorúan a legtöbb államban ezt a kérdést.
1: Bár az urnához járuló lakosok többsége egyetértett az egyes közjogi méltóságok, például Robert Fico miniszterelnök életjáradékának eltörlésével, illetve a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség visszaállításával, a népszavazás érdeklődés hiányában érvénytelenül zárult. Arról, hogy mit jelent napjainkban a referendum intézménye, Mészáros Lajos volt alkotmánybírót kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a megszólítást.
0: Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7.
1: Az Egyesült Államok a hétvégén ünnepelte függetlenségének 250. évfordulóját, amelyet a Fehérház az ország történelmének legfontosabb mérföldkövének nevezett. Bár Washingtonban azt várták, hogy a hagyományosnak számító tűzijáték, a légi bemutatók és Donald Trump elnök beszéde majd újra fellobbantja az amerikai történelem iránti szeretetet, a jubileumot végül beárnyékolta az egyre súlyosbodó politikai megosztottság. A vonalban Nagy Gábor politikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője. 250. évfordulóról lévén szó, az idei ünnepség még a szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bírt, ugyanakkor, ahogy utána utaltam rá, a megosztottságom még a jeles jubileum alkalmából sem igazán sikerült felülemelkedni, de miben és hogyan nyilvánult meg leginkább, hogy a hétvégén két Amerika ünnepelt?
3: Hát abban nyilvánult meg, ha leegyszerűsíteni akarom a dolgot, hogy Amerika egyik része a függetlenségi nyilatkozat aláírásának a 250. évfordulóját ünnepelte, Amerika másik része pedig Trumppal az élen, emellett még megünnepelte Donald Trumpot is, mint aki soha nem látott aranykort hozott, ezt Trump mondta, soha nem látott aranykort hozott el az Egyesült Államok életében, és soha még ilyen erős nem volt Amerika, soha még ilyen gazdag nem volt Amerika, ezt elmondták többen is Trump környezetéből, és az egy embernek köszönhető, akit úgy hívnak Donald Trump. Tehát egyrészt volt egy, ha úgy tetszik, hagyományos ünnepség, amelyik volt a 249. évfordulón, meg a 248-on is, és volt egy olyan, ami kizárólag arról szólt, hogy Amerika nagy és szép, és Trump pedig fantasztikus.
1: És tulajdonképpen már egy kicsit le is lőtte a poént, hogy Donald Trump beszédének fő eleme az volt, hogy az amerikai álom visszatért, de azt azért megjegyezte, hogy ez még csak az amerikai aranykor hajnala, ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy összegezze, ahogy arra ön is utalt, és megünnepelje saját sikereit, hogy mégiscsak mi az, amit már sikerült letennie az asztalra. De melyek voltak saját bevallása szerint az eddigi legkiemelkedőbb lépései?
3: Hát ő megállította a tudományháborút, és békét teremtett, azt hiszem 8-nál tartott legutóbb. Prosperitást hozott az Egyesült Államokba, azok után, hogy Joe Biden idején elszabadult az infláció, és egyáltalán újra nagyjá tette Amerikát, ez a jelszava 2016 óta, 2016-os kampány óta, és minden, ami szép és minden, ami jó, ebben az eltelt, most már évtizedes távlatról beszélhetünk, az neki és az ő zseni köszönhető. Ő ugye azt mondta, hogy én egy stabil zseni vagyok önmagáról, és emellett kitart azóta, és ezt évekkel ezelőtt mondta, de a véleménye nem változott önmagáról.
1: Donald Trump gyakran fogalmaz meg ilyen és ehhez hasonló külön véleményeket, és ha már ezeket a kijelentéseket említjük, akkor amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy az amerikai elnök a múltban többször is hangot adott annak, hogy nem hisz a klímaváltozásban, a környezetvédelmet pedig a gazdasági fejlődés akadályának tartja, így nem is támogatja az ilyen jellegű lépéseket. De azok után, hogy az Amerikában uralkodó forróság miatt módosítani kellett egyrészt az ünnepség menetrendjét, másrészt Trump elnök maga is saját bőrén tapasztalhatta a hőhullámokkal járó kellemetlenségeket, változtathatott bármennyit ez az élmény, ha fogalmazhatunk így, az amerikai elnök vélekedéséről a környezetvédelmi kérdések vagy a klímaváltozás kapcsán?
3: Hát a nagyon rövid válasz erre az, hogy nem. Washingtonban pont július 4-én egy olyasfajta hőkupola volt az időjárásban, mint amit előbb Nyugat-Európában, majd itt Közép-Európában mi is tapasztalhatunk, és magát a beszédet is el kellett halasztani, mert óriási vihar fenyegetett, és ezt veszélyesnek ítélték. Kötve hiszem, hogy ez Donald Trumpot megingatta abban a meggyőződésben, hogy klímaváltozásról nem beszélhetünk, vannak ilyen időjárásbeli ingadozások. Washington amúgy is egy nagyon forró és párás hely, hiszen a Potomac folyónak az árszerére épült. Az a jelentés, hogy az a hír valószínűleg el fogja kerülni a figyelmét, hogy soha még ilyen meleg nem volt július 4-én, az amúgy is általában meleg Washingtonban.
1: És az időjárási viszontagságok miatt elhalasztott beszédében a már említett sikerlista felolvasása vagy összegzése mellett a kommunizmus kísértetét is emlegette az amerikai elnök, mégpedig többször, és ezt egy káros daganathoz hasonlította. De ebben az esetben valóban a valódi kommunizmusra gondolt, vagy sokkal inkább azt kell látni mögötte, hogy Donald Trump ismét a demokratákat vagy más politikai ellenfeleit címkézett kommunistának, ahogy azt korábban a múltban már néhányszor megtette.
3: Ehhez az amerikai politikai színpadot kell ismerni abban az értelemben, hogy amikor Zoran Mamdani megnyerte a demokraták részéről a New York-i főpolgármesteri posztot, ő magát demokratikus szocialistának vallotta, aminek egyébként Bernie Sanders, vermonti szenátor is vallja magát. aki független, de a demokrata frakcióban ül, ő is demokratikus szocialista. Az Egyesült Államokban az, hogyha valaki demokratikus szocialistának hallja magát, az megint csak Közép-Európa múltjára tudok utalni. Az közép-európai szemmel azt jelenti, mintha valaki azt mondaná, hogy kommunista. Ebben az értelemben Donald Trump szóhasználata nem idegen az átlag amerikai felfogásától, mert az átlag amerikainak, aki a szabad piacban hisz, annak Zoran Mamdani nézetei, amik demokratikus szocialisták, Európában ezt úgy fogalmaznák, hogy skandináv szocialista, az valóban egyenlő a kommunizmussal. Amiért Donald Trump a Mount Rushmore előtti beszédében, ami megelőzte a július 4-ét, arról beszélt, hogy újra a kommunizmus veszélye fenyeget, nem mint hogy ez valaha fenyegette volna az Egyesült Államokat, annak az az oka, hogy tartottak előválasztásokat a félidős kongresszusi választásra, és ott több helyen is olyasfajta, mondjuk úgy baloldali demokraták nyertek, mint Mamdani, New Yorki polgármester. Például Colorado államban a demokrata előválasztást egy olyan politikus nyerte meg, aki szintén demokratikus szocialistának vallja magát, és még akár esélye is lehet arra, hogy megnyerje a republikánus ellenfelével szemben a törvényhozási választást. Ezt kell az alatt érteni, hogy Donald Trump azt mondta, hogy ismét a kommunizmus veszélye fenyeget. A demokraták sem feltétlenül örülnek annak, hogy a bal oldaluk megerősödött, mert azért az általános választáson, amikor már republikánussal kell szembenézni, történelem eddig azt mutatta, hogy a baloldali demokrata jelölteknek nem sok esélye van.
1: A közeljövőben tehát majd érdemes lesz az őszi félidős választásokra figyelni, hogyha valakit a beszéd ezen eleme fogott meg, és valóban érteni szeretné ezt a részét is Donald Trump retorikájának. Ugyanakkor a szónoklat kapcsán már felmerült a háborúk és Irán ügye, így amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Teheránban megkezdődött Ali Hamenei Irán volt legfelsőbb vallási és politikai vezetőjének egyébként napokig tartó gyászszertartása, ahol egyebek mellett a Donald Trump elleni bosszúról szónokoltak az ajatollah hívei. Hogyan viszonyulhat mindenhez az amerikai elnök, különösen azok után, hogy azt szintén kijelentette, hogy erre a temetésre eleve azért kerülhet sor, mert Washington lehetővé tette?
3: Ez a pont, amit meg kell ragadni, mert hogy az Egyesült Államok és a saját dicsőségének tekinti azt, hogy a rendszer első emberét, Ali Khamenei ajatollahot most temetni kell. Ebben is csak féligassága lehet, hogyha ezt gondolja és ezt mondta, hiszen az iráni vezetőket az izraeli légierő likvidálta, nem pedig az amerikai. Az amerikai légierő az hatalmas támadásokat intézett iráni létesítmények, a forradalmi gárda egységei és a nukleáris létesítmények ellen, de magát a személyi likvidálásokat, azokat Ali Khamenei-jel az élen, azokat Izrael követte. Ettől függetlenül Trump szereti a dicsőséget magának követelni. Az, hogy Iránban jelenleg mit mondanak arról, hogy Donald Trumpon bosszút kell állni, az én úgy gondolom, hogy a mondjuk így a temetési ceremónia része. Nem gondolom, hogy az, amit, és a jelek szerint Trump sem gondolja, az, amit ott mondanak, vagy átkozódnak, az bármiféle befolyással lesz arra, hogy Donald Trump hogyan tárgyal Iránnal a továbbiakban, és hogy fennmarad-e az a keret megállapodás, ami jelenleg a itt-ott ekkor-akkor megsértett tűzszünetet fenntartja.
1: Ezek szerint egyelőre az iráni-amerikai tárgyalások kapcsán, amiket egyébként az ünnepség, illetve a temetés következtében egy picit felfüggesztettek, nem kell, hogy aggodalmat keltsenek, mármint a további alakulás kapcsán, és amíg az iráni helyzet egy picit pihen, addig az amerikai elnök figyelme kezd újra az ukrajnai háború felé fordulni, és Amerika 250. születésnapja kiváló apropó volt, hogy a holnap kezdődő NATO csúcs előtt Volodymyr Zelenszky ukrán és Vladimir Putyin orosz elnök is telefonon egyeztessen Donald Trumppal. De lehet tudni bármit arról, hogy mire koncentráltak ezek a beszélgetések?
3: Hát, ha a részleteket nem is lehet tudni, az kikövetkeztethető, hogy mind a két vezető igyekezett a maga oldalára állítani Donald Trumpot, aki rájellemző módon hol ezt mondja, hol azt mondja, hogy Zelenszky ellenállása miatt nem lehet béketárgyalásokat folytatni, hol pedig azt mondja, hogy az egésznek Putyin az oka. Azért, hogyha mondjuk sportról lenne szó, és pontozni kellene az eddig elhangzottakat, még mindig az a végeredmény jönne ki, én úgy gondolom, hogy Trump többször állt Putyin mellé, mint ahányszor Zelenszky mellé állt. emlékezetes a tavaly februári megaláztatása a Fehérházban Zelenszkijnek, és az is, hogy Trump lényegében minden amerikai segítséget leállított Ukrajnának. Hogy a NATO csúcson mit fog mondani, az kevésbé abból a szempontból lesz érdekes, hogy Ukrajnával kapcsolatban mi éppen az álláspontja, azt mindig meg tudja változtatni. Sokkal fontosabb lesz arra figyelni, hogy Trump mit mond majd a NATO jövőjéről, arról, hogy az Egyesült Államok milyen mértékű kötelezettségvállalást tart elfogadhatónak a maga részéről a NATO irányában, és mit vár el a NATO-tól. Igazándiból erre lesz érdemes most figyelni Ankarában, ahol szintén egy olyan vezető a házigazda, aki ha nem is olyan mértékben, mint Putyin, de mindenképpen autokrata, aki éppen most próbálja a kézhez szoktatni, megszelídíteni, megtörni az ellenzékét.
1: És ahogy arra ön is utalt, minden szem Ankarára szegeződik majd, és éppen Donald Trump amerikai elnök a NATO-hoz való hozzáállása miatt, és ezzel kapcsolatban az utóbbi hónapokban különböző kinyilatkoztatásokat vagy kijelentéseket lehetett hallani az amerikai elnöktől, és mivel elég gyorsan változtatja a véleményét, így rendkívül nehéz jósolni arra vonatkozóan, hogy milyen hangulatban érkezik majd Törökországba, de arról talán tudunk majd képet festeni a kedves hallgatóknak, hogy mennyire lesz nehéz dolga a NATO további vezetőinek, illetve a csúcstalálkozóra érkező vezetőknek Donald Trumppal.
3: Hát Mark Rutte-ra jutott az a hálátlan feladat a NATO főtitkára, hogy próbáljon ilyen Trump-suttogó lenni, így hívják NATO körökben Mark Rutte-t, aki próbálja pozitív irányba befolyásolni Donald Trumpot a NATO-val kapcsolatos álláspontját illetően. Azt ugyanakkor el kell mondani, hogy Donald Trumpnak egy dologban mindenképpen igaza volt és van a NATO európai tagjaival kapcsolatban, az, hogy ők belealudtak ebbe a hidegháború vége utáni időszakba, fölvették az úgynevezett hidegháborús osztalékot, azt jó részt a jóléti államra fordították, tehát hogy kevesebb pénzt kellett már katonai költségvetésre fordítani, és meg kellett követelnie Trumpnak azt, hogy a GDP 3,5%-ára vigyék fel a katonai kiadásokat, pont azért, hogy Európa valamennyire önálló és hatásos szerepet tudjon játszani a NATO-ban. Ezt azért mondom, hogy Donald Trumpnak ebben az egy dologban mindenképpen igaza volt, mert ezt már Barack Obama is mondta az elnöksége alatt, hogy nem költ eleget a NATO európai része katonai kiadásokra, helyett abban bízik, hogy majd Amerika mindig a segítségére jön, és ott van fölötte az amerikai védőernyő. Csak ugye azt tudjuk, hogy Obama nem igazán ebben a stílusban mondta, inkább ösztökélte európai NATO szövetségeseket, akik nem nagyon tettek semmit. Majd jött Trump, aki nem ösztökélte, hanem bunkóval verte a fejüket, hogy csinálják meg.
1: Holnap kezdődik az aktuális NATO csúcs törökországi Ankarában, ahol ismét minden szem az amerikai elnökre, Donald Trumpra szegeződik majd. Arról, hogy ezúttal mit várhatunk Washington urától, Nagy Gábor külpolitikai újságíróval, a HVG vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm.
4: Rakom a lábam, jobb meg a bal.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Prága és a cseh várak idén is rengeteg turistát vonzanak. Ha betérünk egy hamisítatlan cseh sörözőbe, az első és legfontosabb szabály: soha ne öntsük össze a régi sörünk maradékát az újjal. Ez a cseheknél a sör iránti tiszteletlenség csúcsa. Amikor a pincér leteszi az asztalra a papírsör alátétet, azt nem mozgassuk el, mert arra fogja húzni a strigulákat, ami alapján a végén fizetünk. Ha az asztalunkhoz egy új vendég szeretne leülni, teljesen megszokott, hogy engedélyt kér és mellénk huppan. A csesörözőkben a közösségi élmény a lényeg.

0: bíróságon Andruskó Zoltán. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Az ügynökakták megnyitásáról tárgyal a magyar parlament. Holnap is változóan felhős idő lesz, 32 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
0: Részletes híreink. A Szabadság és Szolidaritás arra szólította fel Peter Pellegrini köztársasági elnököt, hogy határozottan lépjen fel a Javorina katonai körzet újbóli létrehozása ellen. Az ellenzéki párt szerint a védelmi tárca terve komoly aggodalmat váltott ki Kelet-Szlovákia több térségében is. További részletek Kis Balástól.
2: Branislav Gröling, az SAS elnöke arról beszélt, hogy a Szepesség, Sáros és a Magurántúli régió több tucat lakosa kereste meg őket, miután értesültek a Javorina katonai körzet esetleges újjáélesztéséről. Hozzátette, az érintett térségekben élők közül sokan attól tartanak, hogy a korábbi föld tulajdonok és jogosultságok sérülhetnek. Az SAS petíciót is indított a terv ellen, amelyet eddig mintegy 5000 ember írt alá. Vladimir Legyecki, SAS-es képviselő szerint Robert Kalinyák védelmi miniszter nem a helyiekkel tárgyal, hanem eddig főként a terület felett helikopterrel átrepülve tájékozódott. Legyecki úgy véli, a tervezett fejlesztés hosszú távú katonai beruházásnak tűnik, nem pedig rövididejű intézkedésnek. A képviselő ezért arra kérte az érintett önkormányzatokat, hogy foglaljanak állást a terv ellen. Több helyi testület már meg is tette ezt, és regionális önkormányzati szövetségek is tiltakoztak, köztük a Szepességi Városok és Falvak Társulása, valamint a Tátra és Tátra-aljai Települések Regionális Szervezete. A Parlament Védelmi és Biztonsági Bizottságának ülésén Robert Kalinyák korábban megerősítette a Javorina újbóli létrehozására vonatkozó szándékot. A fegyveres erők szerint egy új kiképző területre van szükség. A tárcavezető ugyanakkor kizárta, hogy a tárca kisajátítaná a Késmárki járás területén lévő egykori katonai körzet földjeit. A minisztérium tervei szerint a következő 3 évben több ezer tulajdonossal kívánnak megállapodásra jutni.
0: Folytatódik a speciális büntetőbíróságon a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében indult per. A hétfői tárgyaláson ismét a kulcsfontosságú tanút, a 15 éves börtönbüntetését töltő Andruskó Zoltánt hallgatták meg, akit ezúttal is csukjával a fején vezettek a tárgyalóterembe. A bíróság korábbi vallomásainak ellentmondásait tisztázza. Andruskó továbbra is azt állítja, hogy a gyilkosság megrendelésében Marian K. és Alana Zsé játszott meghatározó szerepet. Az ügyben a Kuciak gyilkosság mellett ügyészek elleni merényletek előkészítését is vizsgálják. Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcs találkozójának záró nyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter. Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára. Az év első felében az STVR volt az egyetlen nagy szlovák médiacsoport, amely növelni tudta nézettségét. A közszolgálati televízió különösen a hírműsorok és a sportközvetítések terén erősödött, miközben a kereskedelmi csatornák visszaestek. A téli olimpia közvetítéseit összesen több mint 3.300.000 néző követte, a legnagyobb érdeklődést pedig a szlovákiai korongválogatott mérkőzései váltották ki. Az STVR szerint az eredmények azt mutatják, hogy a nézők továbbra is bíznak a közszolgálati hírszolgáltatásban és saját gyártású műsoraikban. Lengyelország azt várja a Szlovákia által betöltött egyéves V4-es elnökségtől, hogy továbbra is pragmatikus hozzáállást és együttműködést tanúsítson, közölte a lengyel külügyminisztérium. Részletek Paszmár Léviától.
3: Varsó szemszögéből a V4-es együttműködés kulcsfontosságú területei közé tartozik Ukrajna támogatása, a regionális energetikai és infrastrukturális projektek fejlesztése,

0: valamint a tagállamok álláspontjainak összehangolása az Európai Unióban. Itt elsősorban a migrációs politika kérdéseiről, az EU 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalásokról, a versenyképességről, a közös agrár- és iparpolitikáról, valamint az európai zöld megállapodás a Green Deal reformjáról van szó. A lengyel diplomácia egyúttal fontosnak tartja a V4 mint ágazati együttműködési platform megőrzését, valamint a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásának folytatását. A minisztérium szerint az alap ösztöndíjak, diákcserék, valamint a kultúra, az oktatás és a kutatás területén megvalósuló programok révén erősíti a V4 csoportról szóló tudatosságot a régióban. Lengyelország örömmel fogadja a már megvalósult a régió országai lakosságának életminőségét javító közös visegrádi projektek végrehajtásának támogatását, közölte a minisztérium. A Szlovák Köztársaság július 1-én vette át a visegrádi csoport elnökségét. Robert Fico miniszterelnök szerint annak prioritásai az Európai Unió versenyképességének erősítése és a közös álláspontok kialakítása az új uniós költségvetés tekintve. Az EU bővítési politikája, a gyakorlati ágazati együttműködés, valamint a személyközi kapcsolatok. A V4 szlovák elnöksége 2027. június 30-áig tart.
1: Rendkívüli ülés tart a Magyarország gyűlés, ahol egyebek mellett a kommunista állambiztonsági ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is megkezdődik a vita. A kormány szerint a jogszabály évtizedes adósságot rendezhet. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki első alkalommal képviseli Magyarországot a NATO ankarai csúcs találkozóján. A kormányt a parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviseli. A Rosszatom szerint az új magyar kormány érdeklődik a Paks 2 atomerőmű beruházás részletei iránt. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, készen áll minden szükséges információ átadására, és hivatalosan is kezdeményezte a tárgyalások folytatását. A cég állítása szerint a projekt finanszírozása biztosított, az építkezés pedig a terveknek megfelelően halad. A Paks 2 beruházásról még 2014-ben állapodott meg Orbán Viktor, akkori miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint ahogy a világ lépést tudna tartani vele. Antonio Guterres Genfben az első kormányközi mesterséges intelligencia fórumon hangsúlyozta, a technológia már ma is hatással van a gazdaságra, a munkaerőpiacra, a választásokra és a biztonságra, ezért sürgősen közös nemzetközi szabályokra van szükség. A tanácskozás kiemelten foglalkozik a gyermekek védelmével, valamint azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a mesterséges intelligencia kockázatait úgy, hogy közben a benne rejlő lehetőségeket is ki lehessen használni. Az ENSZ gyermek alapja szerint az elmúlt fél évben több mint 300 gyermek halt meg vagy sebesült meg a szudáni polgárháborúban. A legtöbb áldozatot dróntámadások követelték. A harcok 2023. áprilisa óta tartanak a hadsereg és a gyors reagálású támadó erők között, és eddig legalább 59 ezer ember életét követelték. Mintegy 13 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben több mint 30 millió ember szorul humanitárius segítségre. Az ENSZ ismét a civilek, különösen a gyermekek védelmére szólította fel a szemben álló feleket. Megkezdődött az orosz-kínai Joint Sea 2026 közös haditengerészeti gyakorlat a Sárga-tengeren. A Kreml szerint a manőverek nem irányulnak egyetlen ország ellen sem, hanem a térség biztonságát szolgálják. A gyakorlat július 13-áig tart, és hadihajók, tengeralattjárók, valamint pilóta nélküli eszközök is részt vesznek benne. Moszkva és Peking szerint az együttműködés erősíti stratégiai partnerségüket, miközben a hadgyakorlat a tengeri műveletek és a drónok elleni védekezés gyakorlására is kiterjed. A Hamász feloszlatta a gázai övezetet irányító kormányzati testületét, a döntés az Izraellel kötött amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás része, amely szerint a térség irányítását egy technokratákból álló nemzeti bizottság venné át. A Hamász 2007 óta gyakorolta a hatalmat Gázában. A tűzszünet második szakaszáról azonban továbbra sincs megállapodás. Izrael ragaszkodik a Hamász lefegyverzéséhez, miközben a szervezet ezt csak a palesztin polgári közigazgatás tényleges hatalomátvétele után tartja elképzelhetőnek. Újabb fordulóhoz érkeztek Genfben a WHO járványügyi megállapodásáról szóló tárgyalások. A résztvevő országok egy olyan nemzetközi rendszerről egyeztetnek, amely biztosítaná a veszélyes kórokozók adatainak megosztását, valamint a vakcinákhoz és gyógyszerekhez való igazságos hozzáférést egy jövőbeli világjárvány esetén. Az egyeztetéseknek különös aktualitást ad a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebola járvány. A WHO szerint a világ továbbra sincs kellően felkészülve egy újabb globális egészségügyi válságra. A Tianwen-2 űrszonda több mint egy év és 1 milliárd kilométer megtétele után elérte a Komoleva nevű kisbolygót. A küldetés célja, hogy mintákat gyűjtsön az aszteroidáról, amelyek segíthetnek tisztázni, valóban a Holdról leszakadt kőzet darabról van-e szó. A minták várhatóan 2027-ben érkeznek vissza a Földre, ezt követően pedig a szonda egy újabb, 6 éves küldetésre indul egy különleges üstökös felé.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A 25. játéknapon is két nyolcaddöntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. A norvég válogatott Erling Haaland duplájával óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte a 14. percben 11-est hibázó brazil csapatot. A Manchester City sztárja a 7. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. Neymar a brazilok legeredményesebb játékosa, a váratlan fiaskó után bejelentette visszavonulását a nemzeti együttestől. A Brazil Labdarúgó Szövetség a világbajnoki búcsútól függetlenül bízik az olasz Carlo Ancelotti szövetségi kapitányban. Az angol válogatott a VB eddigi legjobb meccsén, közel 50 percet emberhátrányban játszva, óriásit küzdve, 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot. Jude Bellingham az első félidő végén 99 másodperc alatt duplázott. Anglia a 8 között szombaton a története során először negyeddöntős Norvégiával találkozik. A meccs után lemondott Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya. A 26. játéknapon is két nyolcaddöntős találkozót bonyolítanak le. Ma 21 órától Spanyolország Portugáliával, kedden hajnali 2-től pedig a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal mérkőzik. Cristiano Ronaldo, a portugálok klasszisa megerősítette, hogy a mostani az utolsó labdarúgó világbajnoksága. A futballvilág prominens képviselői nem tetszésüknek adtak hangot azok után, hogy a Nemzetközi Szövetség úgy döntött, a bosnyákok ellen kapott piros lapja ellenére Folarin Balogun ott lehet a társrendező amerikai válogatottban, a belgák elleni nyolcaddöntőben. Noha Üzbegisztán válogatottja 3 vereséggel nem jutott tovább a világbajnokság csoportköréből, 2 gól szerzőjét a korai kiesés ellenére luxusautóval jutalmazták hazájában. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Summer McIntosh megjavította a női 200 pillangó világcsúcsát a kanadai úszók montreali válogató versenyén. A nemzetközi sajtó a vasárnapi brit nagydíjat követően főként arról ír, hogy a pontversenyben vezető Kimi Antonelli Silverstone-i technikai problémája újra nyíltá tette a Forma 1-es világbajnokságot.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, több helyen előfordulhat futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka marad a felhős idő, 18 és 13 fok közé hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő várható, délen azonban több lesz a napsütés, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel. A napzártát hallották. Hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!